0: sávot. Az út maga cél, úgyhogy tartjuk a sávot.
1: Benzin, sima.

hát legyél csak piros. Piros vágyainkon, piros takaró, minden úgy megérett, a piros az a jó. Két szivárvány ringat, ringat csendesen, elringat most minket, ó, piros édesem. Piros hintalovon vágtatunk haza, piros asztalunkon terem, piros vacsora. Minden csupa élet, minden csak piros,

0: Szigárdi Lászlóval.
1: A második félidőben ellenállhatatlan dac hazai közönség 4000 nézve előtt 5-0-ra kiütötte a Podbrezovát, az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 5. fordulójának szombati mérkőzésén. A gól nélküli első félidőt követően az 50. percben Ramadán szabadrúgásból lőtte a dunaszerdahelyiek első gólját, 2 perccel később az ő átadását értékesítette Trusa, aki aztán az 58. percben duplázott. A sárga kékek továbbra is lendületesen, a kapura pedig veszélyesen futballoztak, a vendégek pedig összeroppantak. A 63. percben Blazsek, 1 perccel a befejezés előtt pedig Úró volt eredményes. A címvédő és listavezető Szlovan több mint 9000 néző előtt 2-1-re nyert Kassán. A nagy esélyes pozsonyiak már a 8. percben Markovics góljával megszerezték a vezetést, 20 perccel később Ibrahim megduplázta az előnyt, az 57. percben Lihi szépített. Többre már nem futotta a kelet-szlovákiaiak erejéből. 3 perccel a befejezés előtt szerencséjük volt a hazaiaknak, Ignatjenko lövése ugyanis a kapufáról kipattant. A Nagy Mihályiak odahaza 2-0-ra verték a 23. perctől 10 emberrel futballozó szakolcaiakat, és megszerezték idei első győzelmüket. A pont nélkül sereghajtó újonc besztercebányaiak némi meglepetésre 1-0-ra nyertek a 22. percben 11-est hibázó rózsahegyiek otthonában. A dukla győztes gólját a 89. percben Will Weber lőtte. Ezt megelőzően a 70. percben a hazaiak a kapufát találták el. Ma 17 órától játsszák a Trencsin Trnava, 19 órától pedig a Zsilina Komárno találkozót. A második labdarúgóliga 5. felvonásának szombati eredményei: Lehotapot Vtácsnyikom Slovan B 2-2, Povaszka Bisztica Samorin 1-4, Humenné Liptovski Mikulás 1-0, Bicsa Zlatej Moravce 2-1, Valanta Zsiar 2-0 és Presov Inter 2-1. Ma 10.30-tól bonyolítják le a Zsilina B. Malzsenyice, hétfőn 17 órától pedig a Zvolen Petržalka tévés mérkőzést. Az éllovas felcsút a Fáji utcában 1-0-ra legyőzte a 44. perctől emberhátrányban futballozó, második helyen tanyázó újonc Vasast a labdarúgó NB1 5. fordulójának szombati mérkőzésén. A 3 pontot érő gólt a 85. percben Németh András lőtte. A felcsútiak eddigi mindhárom idegenbeli meccsüket megnyerték. A másik tegnapi találkozón az MTK a Hungária körúton 2-1 arányban nyert a 11-est hibázó Nyíregyháza ellen, és véget ért 3 meccses nyeretlenségi sorozata. Jurek Gábor már a 3. percben megszerezte a hazaiak vezető gólját, 20 perc múlva egyenlíthetett volna a Spari, de Marko Kvasina nagyon gyenge büntetőjét Demjén Patrik könnyedén hárította. A 36. percben aztán Kvasina a jobb kapufa segítségével betalált. A 69. percben ismét előnybe kerültek a kékfehérek, ezúttal is Jurek volt eredményes. Egy pénteki eredmény: Paks Újpest 2-0. Ma 17 óra 30 perctől játsszák a Győr Zalaegerszeg és a Kisvárda Debrecen összecsapást. A Ferencváros Honvéd meccset december 2-ára halasztották. Böde Dániel túl van pályafutása első műtétjén. A hétfői vizsgálatok alapján szerdán döntöttek a beavatkozás mellett a szakemberek, miután a paksiak 39 éves csapatkapitánya a múlt héten az egyik edzésen combsérülést szenvedett. Eddig 531 mérkőzésen lépett pályára az NB1-ben, ezzel a 4. helyen áll az örök rangsorban, Vég Zoltán, Kuttor Attila és Illés Béla mögött. Célja, hogy mindhármukat megelőzve az élre kerüljön. 3 szombati eredmény a labdarúgó NB2 5. fordulójából: Videoton Mezőkövesd 1-2, Tiszakécske Diósgyőr 4-1 és Gyirmót Kecskemét 1-4. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Hull City Manchester United 2-0, meglepetésre győzelemmel rajtolt az újonc, Nottingham Leeds 0-1, a vendégek 2 perccel a befejezés előtt lőtték a győztes gólt, Brentford Tottenham 3-0, Espanyol Real Madrid 1-2, Internazionale Monza 4-1, Genoa Napoli 0-2, Artisbano Sparta 0-4 és Slavia Bohemians meglepetésre 2-2. A vendégek a 89. percben egyenlítettek. A labdarúgó német szuperkupa mérkőzésen a Dortmund hazai közönség teltház 83.000 néző előtt 2-1-re kikapott a bajnok és kupagyőztes Bayern Münchentől. A bajorok 12. alkalommal nyerték meg az immár Franz Beckenbauer nevét viselő német szuperkupát. Varga Barnabás szerezte az AEK Athén első gólját, a görög labdarúgó bajnokság 2026-2027-es kiírásában. A magyar csatár az Iraklis kapuját vette be. Csapata végül 4-0-ás győzelmet aratott. Lionel Messi pénzbüntetést kapott, amiért megütötte ellenfelét, Quinn Sullivant, az Egyesült Államok labdarúgó bajnokságának szerdán lejátszott Philadelphia-Miami mérkőzésén. A pénzbírság összegét nem hozták nyilvánosságra. Karolina Kollárová aranyérmet harcolt ki a 60 kg-os súlycsoportban a szerbiai Loznicán rendezett U19-es ökölvívó Európa-bajnokságon. A szlovák válogatott Göteborgban 6500 néző előtt drámai csatát követően 123 perc alatt 3-2-re kikapott a társházigazda svédektől, a cseh-svéd-török-azeri közös rendezésű női röplabda Európa-bajnokság második játéknapján. A magyar együttes első meccsén 3-0-ás vereséget szenvedett az esélyesebb lengyel csapattól. Hétfőn a szlovákok a horvátokkal, a magyarok pedig a társházigazda címvédő törökökkel találkoznak. A hétvégén a magyar női kosárlabda válogatott Németországban szerepel a házigazdák ellen felkészülési mérkőzéseken. A VB-re készülő csapat szombaton szoros csatában kapott ki 71-67 arányban. 7-ből 7 győzelemmel zárta a nyári felkészülést a Veszprém férfi kézilabda csapata, amely meglepően simán győzött 36-28 arányban a lengyel Kielce ellen a spanyolországi felkészülési torna döntőjében. Mészáros Krisztófer a 7. helyen végzett korláton a zágrábi férfi torna Európa bajnokság szerenkénti döntőinek szombati versenynapján. Farkas Balázs a 13., Takács Benedek pedig a 17. helyen zárt a budapesti egyéni fallabda Európa bajnokságon. A nőknél Csókási Gabriella a 25. helyen fejezte be a versenyt. Befejezte a szeptemberi világbajnokság előtti utolsó edzőtáborát, és készen áll az év egyik legfontosabb versenyére, a vitorlázó Érdi Mária. Az ILCA 6 hajóosztályban versenyző világ- és Európa-bajnok klasszis 12 napot töltött Dublinban, ahol már közvetlenül a VB helyszínén készült. Az írországi világbajnokság az új olimpiai ciklus első igazán komoly erőfelmérője lehet. Az első futamot szeptember 7-én bonyolítják le. Tadej Pogacar 900 másodperces különbséggel nyerte a spanyolországúti kerékpáros körverseny nyitó szakaszát a monakói egyéni időfutamon. Walter Attila a 138. időt érte el. A Vueltára 2019 után tért vissza Pogacar, akinek már csak a spanyol viadal megnyerése hiányzik a 3 hetes körversenyek közül. A szlovén világbajnok 7 éve 3. lett, és 3 szakasz nyert, ezúttal pedig az összetett toronymagas esélyesének számít. A pole pozícióban rajtoló George Russell, a Mercedes versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíj sprint futamát, A 28 éves brit pilóta mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője ért célba másodikként, míg a brit Lando Norris, a McLaren világbajnoki címvédője a harmadik helyen zárt. Az összetettben éllovas, mercedeses Andrea Kimi Antonelli negyedik lett, így a fiatal olasz növelte az előnyét közvetlen üldözőjével, a hétszeres VB győztes Ferraris Lewis Hamiltonnal szemben, aki a rövid távú viadalon hetedikként végzett. 4 órával később Norris sikerével végződött az időmérőedzés, így a mai 72 körös futamon ő rajtolhat az élről Zandvoortban. A 26 éves pilótának ez az idei második, pályafutása 18. pole pozíciója, sorozatban másodszor nyert időmérőt, a nyári szünet előtt szintén ő startolt az élről a Hungaroringen. Mellőle a szombati sprint futamon győztes Russell rajtolhat, míg a harmadik pozícióból a 19 éves Antonelli kezdhet. Mellőle az ausztrál Oscar Piastri indul a másik McLarennel. A hazai közönség előtt szereplő 4-szeres VB győztes Red Bullos Max Verstappen csak a 7. rajthelyet kaparintotta meg. A holland nagy díj vasárnap 15 órakor rajtol. És végül egy érdekesség, megjelent Armand Duplantis világcsúcstartó svéd rúdugró Budapesten forgatott klipje, az atlétikai világdöntő himnusza, amit élőben is előad a zárónapon az olimpiai világ és Európa bajnok sportoló. Fantasztikus sportkarrierje mellett a rúdugró évek óta foglalkozik zenével, számai már több mint 11 millió lejátszást értek el. Sebastian Coe, a Nemzetközi Szövetség elnöke úgy fogalmazott, az atlétikai világdöntőt kifejezetten úgy tervezték meg, hogy a pályán és azon kívül is megmutassa a sportág legnagyobb sztárjainak tehetségét és szenvedélyét. A viadalra szeptember 11-e és 13-a között kerül sor Budapesten, a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A viadalon a sportág szűk élmezőnye, köztük a Párizsi Olimpia és a tavalyi tokiói szabadtéri világbajnokság győztesei, valamint a legjobb magyar atléták vesznek részt.
0: Az örök klasszikus Ének az esőben.
2: Volt egy csomó régi dala a 20-as, 30-as évekből, és akart egy filmet, ami ezekre épül.
0: Oktató kaptár Lendván.
3: Intézményesítették a méhészetüket, ők is nagyon segítettek a régi tárgyak beazonosításában, meg adományoztak ki is tárgyakat.
0: Pablo Picasso művészete.
4: Mondani sem kell, milyen kényeztetésbe kezdtek, hogy a megmaradt gyermek jól érezze magát.
0: Média személyiség és polgármester Dömsödi Gábor.
5: És aztán onnantól kezdve 89-ig ott voltam, és akkor utána jött ez a rendszerváltó napzártás, címzáros TV2 műsor, ami nem a mostani kereskedelmi TV2, hanem az MTV-nek volt a kettős csatornája.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: 7 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Kártérítést nyújt a kormány a viharkárokért. Újra indul a paksi atomerőmű. Kellemesen meleg időnk lesz, 28 fok körüli maximumokkal. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Ürge Tamás, mondom a részleteket. Tart a kárfelmérés a pénteki éjszakai rendkívül intenzív viharok után. Közép-Szlovákia déli régiói különösen érintettek a rimaszombati járásban. Az infrastruktúrát ért károk miatt rendkívüli állapotot hirdettek. A viharok összesen 15 községben okoztak károkat. Az intenzív esőzéssel együtt tartó orkán erejű szél 10-15 percig pusztította a környéken. A szél több tetőt is megkárosított, néhányat le is tépett. A szombati vihar egyebek mellett az áramellátásban okozott problémákat, szakemberek megfeszített erővel dolgoznak a károk eltávolításán, de nem zárható ki, hogy több esetben máig elhúzódnak a javítási munkálatok. A kormány pénzügyi segítséget és kártérítést nyújt minden olyan szlovákiai településnek és városnak, amelyet az elmúlt időszak heves viharai és felhőszakadásai sújtottak. Robert Fico miniszterelnök a szombati sajtótájékoztatón megerősítette, hogy az illetékes szervekkel közösen folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet. Az időjárás által sújtott önkormányzatoknak hivatalos kárigényt kell benyújtaniuk, a kormány ezt követően biztosítja a károk megtérítését. A gyermekszemészeti vizsgálatát még az iskolakezdés előtt érdemes elvégeztetni, ha a szülők változást észlelnek a gyermek szemének állapotában vagy látásában. Erre a közegészségügyi hivatal hívja fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a gyerekek nem mindig tudják maguktól jelezni, ha rosszul látnak. Figyelmeztető jelek, amelyekre a szülőknek figyelniük kell. A gyermek gyakran hunyorog vagy kancsalít, amikor távolabbi tárgyakat néz. Nehezen tud egy adott pontra vagy szövegre koncentrálni. Olvasás vagy tévénézés közben szokatlanul közel hajol a tárgyakhoz, vagy oldalra dönti a fejét. Gyakori fejfájásra, szemfáradtságra panaszkodik, vagy sokat dörzsöli a szemét. A szakemberek szerint a korai felismerés kulcsfontosságú, mivel a kezeletlen látás problémák jelentősen rontják a gyermek iskolai teljesítményét és koncentrációját. Megkezdődött a paksi atomerőmű 3-as blokkjában működő 6-os számú turbina visszakapcsolása, és a tervek szerint az erőmű szerdára eléri a teljes kapacitását, jelentette be Magyar Péter magyar miniszterelnök a Facebook oldalán tegnap este. Franciaország új légvédelmi rakétákat szállít Ukrajnának, mivel az orosz támadások miatt Kijev készletei kifogyóban vannak. Erről Emmanuel Macron francia elnök számolt be tegnap. Vladimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Kijev az orosz gazdasági célpontok elleni csapásaival megnyitotta Pandóra szelencéjét, és válaszul Moszkva Ukrajna legérzékenyebb gazdasági szektorait fogja támadni. Az orosz védelmi minisztérium néhány évvel ezelőtt nagyobb számban kezdett nőket toborozni a büntető telepekről, és egészségügyi dolgozóként az Ukrajna elleni háborúba küldte őket. Cserébe pénzt, mintegy 2200 euró fizetést, és mindenek előtt a szabadulás lehetőségét ígérte nekik. Néhányuk vallomása azonban ma szexuális erőszakot, kényszerítést, fenyegetéseket és a parancsnokok önkényét tárja fel. A független orosz Vyortska portál dokumentumok alapján rekonstruálta annak a projektnek a működését, amelynek keretében az elítélt nőkből katonai egészségügyi dolgozók lettek. Az ő feladatuk a sebesültek ellátása és a harcvonalból való evakuálásuk segítése volt.
0: Időjárás.
1: Országszerte napsütéses, kellemesen meleg idő következik, említést érdemlő felhőzet, illetve csapadék nem várható, 28 fok körüli északnyugaton, északon inkább pár fokkal, az alatti maximum hőmérséklettel számolhatunk. Időnként felélénkülő északnyugati légmozgás valószínű. Éjszaka szélcsendes idő következik, csillagfényes égbolttal, hétfő hajnalra 15-9 fok közé hűl le a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsony püspökén a Vinohradnickán a Miloslavov, azaz Anna Major felé vezető szakaszon vasúti átjárót javítanak, az mindkét irányban le van zárva, kerülni csölle vagy hideg hét felé lehet. Trafipax mér Pozsonyban a Dolnozemszkán a városból kifelé, Kassa, Saca város részében pedig a központ irányába. Közlekedjenek biztonságosan!
2: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai témáink. Milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Kérdezték a főpapok Jézustól a jeruzsálemi templomban. Jézus meglepő választ ad. Körkoné Géresi Tíme, a Csécsi lelkipásztor.
1: Vagyis azt látjuk, kedves testvérek, hogy Jézus nem válaszol. És gondoljuk csak bele abba, hogy mi hányszor kerülünk hasonló helyzetbe. Amikor veszélybe érezzük azt, ahova jutottuk, és Jézus rávilágít valamire az életünkben, és nekünk ez nem tetszik, és mi elkezdjük őt számon kérni.
0: Négy gyülekezet összefogásával július utolsó hetében szerveztek napközi gyermektábort Sajó Szent Királyon, Rám talált címmel. Rákos Loránd püspök helyettes lelkipásztor.
2: Bízunk abban, hogy az ilyen táborok feledhetetlen és maradandó értéket, illetve információt nyújtanak ezeknek a gyermekeknek ahhoz, hogy a későbbiekben aztán számíthassunk rájuk, mint Krisztus követőkre.
0: Egy jó tábor elképzelhetetlen elhivatott segítők nélkül. Az idén is akadtak önkéntesek, akik szabad idejüket nem sajnálva támogatták a programok megvalósítását.
3: Nagyon szeretem a gyerekeket, és nagyon szeretik velük foglalkozni, és minden évben azt veszem észre, hogy nagyon nagy szeretettel vannak ők is irántunk.
4: Így töltődök föl. Látom azt, hogy a gyerekek örömmel jönnek egy táborban, nem csak annak a szándékában, hogy valahol legyenek.
0: Példás összefogás jellemzi a négy gyülekezetet, akik igyekeznek mindent megtenni azért, hogy az öt nap folyamán örömet szerezzenek a gyerekeknek. Béres Emese, a Sajó Szent Királyi gyülekezet gondnoka.
5: Az asszonyok minden nap hoznak süteményeket, gyümölcsöket, dinnyét kaptunk, banán kaptunk, almát kaptunk, úgyhogy sütemény napról napra van. Hozzák a gyülekezeti asszonyok, a tagok, akik tényleg besegítenek, és nagyon örülök neki, hogy nagy összefogás van.
0: A tábor résztvevőit a bibliai történeteken kívül a csapatjáték és a barátokkal való együttlét vonzotta a leginkább Sajó Szent Királyra.
6: Kikapcsolódás és szórakozás szerettem volna ott élni.
7: Unatkoztam már otthon, meg nagy részben, mert mama beiratott is, tavaly is itt voltam. Jó dolgokról tanulunk, Jézusról is.
8: Már 5 éve járok, mindig nagyon jók a programok.
0: Kedves hallgatók, ezek a mai témáink, kérem tartsanak velem az elkövetkező közel 40 percben.

0: Milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Szegezik a kérdést a főpapok és a vének Jézusnak a jeruzsálemi templomban. Ő azonban közvetlen válasz helyett egy bölcs ellenkérdéssel felel, hogy leleplezze vita partnereit. A válaszoktól függ ugyanis az ő felelete is. A történet hátteréről és mai üzenetéről hallgassuk meg Körhoné Géresi Tímea Csécsi lelki pásztor igehirdetését.
1: A mi segítségünk jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy megírva található Máté evangéliumának 21. fejezetében, a 23. verstől a 27. versig terjedő szakaszban. Az említett helyen így olvashatjuk Istennek igéjét. Azután bement Jézus a templomba, és miközben tanított, a főpapok és a nép véneivel együtt oda mentek hozzá, és azt kérdezték tőle: milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik: én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt a János keresztsége? Mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk, mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk, emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért azt felelték Jézusnak: nem tudjuk. Jézus pedig így válaszolt nekik: én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Eddig Isten olvasott igéje. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, a felolvasott igerész egy konfliktus helyzetről számol be. A zsidó elöljárók azt a kérdést szegezik Jézusnak, hogy micsoda hatalommal cselekszik. Pontosabban azt kérdezik tőle, hogy kitől van a hatalma. És ez a kérdés, ez az előzményekre vonatkozik. Ugyanis a felolvasott néhány igeverset a virágvasárnapi események után olvashatjuk Máté evangéliumában. Jézus bevonul Jeruzsálembe, megtisztítja a templomot, és megátkozza a terméketlen fügefát. És mindezeket látva a nép vezetői oda mennek hozzá, és felteszik neki a kérdést: milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? És azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amit feltétlenül tisztázni kell. Hisz itt nem akármilyen események zajlottak. Jézus szavára elszáradt a terméketlen fügefa. Egy nappal korábban Jézus kötélből ostort von, és kiűzi az árusokat a jeruzsálemi templomból, és felforgatja a pénzváltók asztalait. A jeruzsálemi bevonulásakor pedig Messiás királyként üdvözli őt a sokasság. Érthető tehát, hogy a vallási élet vezetőiben megfogalmazódik a kérdés, hogy milyen hatalommal cselekszed ezt. És ennek a kérdésnek a mélyén nem csak azok az események és történések vannak, amit az imént említettük. Itt nem csak a sok csodáról, gyógyításról és tanításról van szó, hanem van itt valami, ami ezeken is túlmutat. A probléma itt egész konkrétan az, hogy Jézus a templomban tanít. Vagyis Jézus itt már nem csak Galilea és Júdea területeit járja. Itt már nem csak arról van szó, hogy bemegy egy-egy olyan hajlékba, otthonba, ahol őt szívesen látják. Itt már nem csak arról van szó, hogy szóba áll a kútnál egy samáriai asszonnyal, vagy összebarátkozik Lázárral és a testvéreivel. Itt már nem csak arról van szó, hogy leül egy hegyoldalon, és tanítja a sokasságot. A felolvasott ígében Jézus a templomban, a jeruzsálemi templomban tanít. Nyugodtan úgy is mondhatjuk, hogy a zsidók vallási központjában. A számukra szent helyen. Egy olyan helyen tanít, ami annyira fontos volt a zsidóknak, hogy évente legalább egyszer igyekeztek elzarándokolni oda, hogy ott imádják az Urat és mutassanak be áldozatot neki. A templomért, ha szükséges volt, képesek voltak fegyverrel is fellépni. Sőt, súlyos adókat fizetve tartották fönn a templomot. Itt arról a jeruzsálemi templomról van szó, amelynek a tisztaságáért, a szentségéért a zsidók még a rómaiakkal is szembeszálltak, amikor oda a császár szobrát akarták elhelyezni, és ezáltal megszentségteleníteni a templomot. Jézus pedig itt, ezen a helyen tanít. A templomot tisztítja meg. A templomban csinál felfordulást. Érthető tehát, hogy fölmerül a kérdés sokakban, hogy hát kinek képzeli ezt magát? Milyen hatalommal cselekszi mindezeket? Ki hatalmazta fel erre, hogy adott esetben szembe menjen a templom sértetlenségével is? És hogy képzeli azt, hogy csak úgy előáll, és ahogy János evangélistánál olvassuk, elkezd arról beszélni a templomban, hogy jöjjetek én hozzám, és én megelégítem a lelki szomjúságot és éhséget. Jöjjetek én hozzám, és rám hallgassatok. A vallás vezetői ezt felháborítónak tartják. És az ő részükről bizonyos értelemben érthető módon. Hisz úgy értelmezik ezt, hogy Jézus semmibe veszi a több száz éve fennálló vallási rendet. Hogy semmibe veszi a templom működését, az ott folyó áldozatot, szolgálatot. Ha lefordítjuk ezt az eseményt mai nyelvre, vagy ezt a helyzetet, olyan ez, mintha Jézus megkérdőjelezné mondjuk a mi református hitgyakorlásunkat, vagy a mi református hitéletünket, vagy a hitoktatásunkat, a káténkat, a templomi kegyszereinket, az úrvacsorai terítőinket, a prédikációinkat. És azt mondaná, hogy itt vagyok, engem kövessetek, és rám hallgassatok, és aki ezt teszi, annak az ügye el van rendezve az Istennél. Hát milyen hatalommal cselekszed ezt, kérdezik tőle. Hogy jössz te ehhez, hogy ilyeneket tegyél, és ilyeneket mondjál? Ki hatalmazott fel téged mindenre? Mert hogy úgy érzik a vallási élet vezetői, hogy Jézus által veszélyben van a több száz éve fennálló szép és megszokott vallásos rend, és veszélybe kerül az ő presztízsük is. Ha Jézus által Isten jelenléte bárhol megtapasztalható, akkor velük mi lesz? Akkor mi lesz a templommal? Honnan van a hatalmad? És mint olyan sokszor Jézus kérdésre kérdéssel válaszol. Ha feleltek egy kérdésemre, mondja a nép vezetőinek, én is válaszolok a tiétekre. Honnan való volt János keresztsége? Kérdezi tőlük. Mennyből vagy emberektől? És a számonkérők egyszer csak elkezdenek latolgatni. Most mit válaszoljunk? Ha azt mondjuk Istentől, akkor azt fogja mondani Jézus, hogy akkor miért nem hittetek neki? Ha meg azt mondjuk, hogy emberektől volt János keresztsége, akkor megint bajba kerülünk, mert a nép prófétának tartotta Jánost. Így ezt mondták Jézusnak, nem tudjuk. És Jézus erre úgy válaszolt, akkor én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vagyis azt látjuk, kedves testvérek, hogy Jézus nem válaszol. És gondoljuk csak bele abba, hogy mi hányszor kerülünk hasonló helyzetbe. Egyrészt olyan értelemben, hogy veszélybe érezzük azt, amink van, amit elértünk, amit talán évszázadok során felépítettünk, létrehoztunk. Amikor veszélybe érezzük azt, ahova jutottunk, és Jézus rávilágít valamire az életünkben, és nekünk ez nem tetszik, és mi elkezdjük őt számon kérni. Miért mondod ezt? Miért teszed ezt, Uram? Milyen isteni hatalom a kritika, az ítélet, az intés? Hát az Isten nem csupa szeretet, irgalom és megértés kell, hogy legyen. De van ennek a kérdésnek egy másik oldala is. Milyen sokszor úgy érezzük, hogy Jézus nem válaszol a feltett kérdéseinkre. Mennyi értetlenség, kínzó gondolat, bizonytalanság van sokszor a szívünkbe, az életünkbe, és mi tudni szeretnénk, hogy miért van ez így, de valahogy nem kapunk rá választ. Pedig, kedves testvérek, Jézus válaszol. Még akkor is, ha látszólag nem. Még akkor is, ha látszólag elutasítja a kérdést. A választ azt valójában a nép vezetői fogalmazzák meg. Amikor azt mondják egymás között morfondírozva, keresztelő Jánossal kapcsolatosan, hogy miért nem hittetek neki. És itt ebben a kérdés felvetésben nem csak keresztelő Jánosról van szó, hanem Jézusról is. Miért nem hittetek neki? Mindannyiunk számára fölteszi Isten igéje a kérdést. Miért nem hittetek neki? Mert hogy a hit útján Ez az igazán lényeges kérdés. Mégpedig azért, mert ez az a kérdés, ami a jóra való változást elindíthatja bennünk. Miért nem hittetek neki? Adja Isten, hogy amikor személyesen minket szólít meg ez a kérdés, akkor magyarázkodás, mentegetőzés helyett tudjuk őszinte szívvel megvallani: én Uram és én Istenem. Amen.
0: Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket, hangzott Jézus válasza, miután a főpapok és a vének nem tudtak felelni az ellenkérdésre. A bibliai történet mélyebb összefüggéseit Körkonégéresi Tíme, a csécsi lelkipásztor világította meg ige hirdetésében.

0: Négy gyülekezet összefogásával július utolsó hetében a Cohen program alapján Rám talált címmel szerveztek napközi gyermektábort Sajó Szent Királyon. A 30 résztvevővel zajló táborról Rákos Loránd püspök helyettessel, a gyülekezet lelkipásztorával beszélgetek.
1: 2018-ban tartottuk meg az első táborunkat kövecsesi helyszínnel, a kövecsesi alapiskolának az épületében és a hozzátartozó udvaron, és azóta ez már immár hagyománnyá vált, hogy minden nyáron megszervezzük a vakációs biblia táborunkat. Hozzánk négy gyülekezet tartozik, Kövecses, Sajórecske, Sajószentkirály és Naprágy, és hát igyekszünk úgy szervezni ezeket a táborokat, hogy mindig más helyszínen. Egyrészt a gyermekek megismerkedjenek adott gyülekezetnek a helyszíni sajátosságaival, másrészt pedig azt a célt is hogy nem mindig ugyanazt a gyülekezet terheljük a tábor szervezésének a feladataival. Bár annak ellenére, hogy mindig más helyszínen van a tábor, a négy gyülekezet összefogással valósítja ezt meg.
0: Hány gyermeket tudnak fogadni egy-egy táborozás alkalmával?
1: Az ez évi táborunk a létszám tekintetében rekordot döntött, most vannak a legtöbben. Arra kényszerítünk, hogy 30 főnél meghúzzuk a felső határt. Figyelembe kellett vennünk a helyszíni kapacitásunkat és a segítő erő kapacitást is.
0: Kikre tud támaszkodni egy-egy tábor megszervezésekor?
1: Hála Istennek minden évben vannak segítőkezek, akik odaadóan és önszántukból jelentkeznek a táborban segítkezni. Az egyik legfontosabb a gyerekekkel való foglalkozást elősegítő pedagógusoknak a jelenléte, tehát gondolok itt óvó pedagógusokra, illetve iskolai pedagógusokra. Jelenleg is ők segítkeznek a tábor tartalmának a biztosításában, illetve ugyanolyan fontos szerepet töltenek be a konyhában működő, a háttér technikai feladatokat ellátó kedves testvérek is, akik egyrészt a gyermekeknek az ellátását biztosítják, másrészt azt az eszköz háttered, amelyek elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék magukat és szórakozni tudjanak a szünetekben. Gondolok itt a Sajószentkirály polgármesterére, Véres Ferencre, a gondnokunkra, Véres Erikára, a presbitereinkre, a gyülekezeti tagjainkra, akik tényleg örömmel és mosolyjal jönnek, és a gyermekeknek felszolgálják a szendvicset, leszögezik a sátrat és itt tovább.
0: Milyen program alapján valósul meg a tábor?
1: Amit táborunk igazodik a Cohen programhoz. Minden tábor előtt komoly szervezési munkát valósítunk meg, összörünk és átvesszük a Cohen által nyújtott tartalmat. Mi azért igazítjuk le úgy, hogy a gyermekeknek emészthető és felfogható legyen.
0: Gondolom a bibliai üzeneteken kívül egyéb szórakozási lehetőségeket is biztosítanak a gyerekek számára. Ugye most is halljuk őket a háttérben. Ilyenkor most reggel, amikor készül a beszélgetés, szabad játékok vannak a gyerekek számára.
1: Igen, hát ugye a gyermek 3-8-tól érkezhetnek a tábor területére. Hivatalosan a nap 9 órától kezdődik, addig pedig az iskola udvar által nyújtott lehetőségekkel élhetnek. Van itt trambulin, csúszda, mászóka, előkerül a labda is, fel van állítva egy sátor a napsütés ellen. Most éppen a kicsik közül néhányan színeznek. Az előző napokban a bibliai történeteket feldolgozó rajzfilmeket vetítettünk a gyermekeknek addig, amíg várakoznak a kezdő időpontig. Átismételjük az előző napnak a tematikáját, amiben általában jól szoktak remekelni a gyermekek. Énekelünk egyet, 10 óra után egy kicsit futkároznak, aztán utána beülünk a terembe, ahol átvesztük a bibliai történetet, az aranymondásokat, azokat feldolgozzuk, majd kijövünk megint az udvarra, és Biblia Olimpia keretében ügyességi versenyeken vesznek részt a gyermekek. Ezután a helyi kastélyba átsétálunk, ahol üzemel a önkormányzatnak a konyhája, és ott szoktunk ebédelni, majd ha visszajövünk, folynak a kézműves foglalkozások. A mai nap során ez annyival egészül ki, hogy ebéd után átmegyünk a helyi református templomba, mert fontosnak tartjuk, hogy a táborozók megismerkedjenek a gyülekezetnek a templomával és annak berendezésével. Aztán visszajövünk és folytatjuk a kézműves foglalkozásokat, amely során nem csak a Cohen által felajánlott foglalkozásokat szoktuk átvenni, hanem olyan alkotásokat is készítünk, amik tábori szuvenírként is hazavihető a gyermekek számára. Remélhetőleg kellemes emléket fog majd nyújtani nekik a elkövetkező évek során, ha ránéznek.
0: Miért fontos gyermektábort szervezni?
1: Egyházi gyermektábor talán az egyik legszebb és legélménydúsabb kifejeződése annak a Jézusi felszólításnak, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Egyház talán egy ilyen tábor során tudja a legjobban Krisztushoz csalogatni ezeket az ifjú lelkeket, és játékosan, nem egy szigorú, konvencionális módon bemutatni nekik, hogy ki is az Isten, hanem tényleg egy ember közeli Istent tudunk neki bemutatni. És hát bízunk abban, hogy az ilyen táborok felejthetetlen és maradó maradandó értéket, illetve információt nyújtanak ezeknek a gyermekeknek ahhoz, hogy a későbbiekben aztán számíthassunk rájuk, mint Krisztus követőkre.
0: Hogyan lehet számukra átadni az üzenetet, hogy ne csak egy jól eltöltött napokra emlékezzenek vissza, hanem arra is, hogy itt valami többet is kaptak?
1: Ugye az üzenet átadása az nem csupán a bibliai történetek előadásával, közvetítésével történik, hanem én úgy gondolom, hogy ez folytatódik például a szünetekben, szabad foglalkozások során is, amikor a megélt pillanatokban figyelünk arra, hogy egymással krisztusian, emberségesen tudjanak viselkedni, hogy ne csak önmagukkal önérdekesen törődjenek, hanem figyeljenek oda egymásra. Tehát az a krisztusi üzenet, hogy szeressétek egymást, ahogy én szeretelek titeket, az igazából a tábor minden pillanatában meg kell, hogy valósuljon, és erre figyelünk is, hogy ez megvalósuljon, és próbáljuk úgy vezetni, irányítani ezeket a gyermekeket, hogy ők is figyeljenek egymásra, hogy úgy szeressék egymást, hogy Krisztus szerette őket és minket. A szülőkkel való beszélgetés során lecsapódott bennem, hogy azért küldik ide a gyermekeket, mert itt csak jót tanulhatnak.
0: Gondolom, ez egy jó értékelés.
1: Igen, úgy gondolom, hogy ez egy pirospontos értékelés a szülők részéről, hogyha úgy gondolja, hogy a gyermekét egy ilyen táborba azért küldi el, mert itt csak jót tanulhat, illetve valami többletet kaphat, amit hazavihet magával, és amit értékesíthet a mindennapokban is.
0: A beszélgetések között a táborozók legkedvesebb dalait elevenítjük fel, amelyeket nagy lelkesedéssel adtak elő, és amelyekkel most a mi szívünket is megajándékozzák.

0: Nagyon sok segítő van itt a táborban, az egyik közülük.
1: Csubánikő vagyok, immár 5 éve itt táborozóként, mint felügyelő pedagógusként vagyok. Nagyon nagy elvárás nekünk pedagógusoknak is, hogy minden évben új gyerkőcök érkeznek, sok visszatérünk van, innen Sajószentkirályról is minden évben visszatérnek a gyerekek. A lányom is velem együtt 5. alkalommal, mint gyermek van.
0: Miért vállalta ezt a szolgálatot?
1: Nagyon szeretem a gyerekeket, és nagyon szeretek velük foglalkozni, és minden évben azt veszem észre, hogy nagyon nagy szeretettel vannak ők is irántunk. Csak úgy jött magától, hogy én itt részt vegyek reformátusként. Igen, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek minden évben, és nem bánom, hogy a szünetemet, a szabadságomat elviszi ez az 5 nap, mert nagy élményekkel térek haza minden nap.
0: Milyen feladatai vannak itt a gyermektáborban?
1: Hát ugye a tábor előtt mindig vannak megbeszélések, előkészületek, hogy mit is fogunk a gyerekekkel csinálni, mint képzőművészet terén. Olimpiai játékokat szoktunk, ilyen ügyességi feladatokat elkészíteni. Most 26 gyerekünk van, ami a legtöbb eddig. Óvodásoknak is külön feladatokat készítünk el, és az iskolásoknak is külön feladatok vannak, amit nagyon élveznek, és nagy sikerélmény számukra.
0: Mi a legjobb itt ebben a gyermektáborban?
1: Itt mink is pedagógusok egymásra találunk, mert pedagógusok vagyunk, de mindenki máshol tevékenykedik. Vannak, akik falubeliek, vagy ma régebtől ismerjük egymást, de itt egymásra találunk mink is mindnyájan, és minden nap nagyon szép élményekkel megyünk haza a történetek után, és a hit, a szeretet és a remény az, amit minden nap azzal megyünk haza nagy boldogsággal és örömmel.
0: Tábor zenei felelőse Martinovics János. Mi a feladata egy zenei felelősnek?
2: Igazából az a megnevezés, hogy zenei felelős.

0: Ez érdekes egyébként ezt lehet, hogy hallani, de látom azt, hogy a gyerekek örömmel jönnek egy táborban, nem csak annak a szándékában, hogy valahol legyenek, hanem látom azt rajtuk, hogy ők örömmel jönnek, mert szeretnek közösségben lenni, és ugyanígy érzem magamat, hogy a gyerek légkörben nagyon jól érzem magam, ugyanis látom azt, hogy milyen fejlődéseken mennek keresztül, és hogy hogy válnak a szemem előtt kis felnőttekké. Úgyhogy ez fantasztikus érzés, amikor látom azt, hogy azok a nevelési módszerek, azok egyszer csak beérednek.
1: Játékokon kívül, vagy a szórakozáson kívül érdeklődnek-e a bibliai történetek iránt is, és az üzenetekre is fogékonyak-e? Beszélnek-e róla, vagy érdekli-e őket?
0: Abszolút. Meglepődne egy átlagos ember azon, hogy mennyire tud fogékony lenni egy gyerkőc, és hogy mi minden megragadja őt egy ilyen bibliai történeteknél, s hogy mennyire szépen le tudja vonni a következtetéseket és a tanításokat. Má is volt egy ilyen, amikor egy gyerkőc fantasztikusan vissza tudta idézni a tartalmát, és én nagyon-nagyon örültem ennek, mert erre van az a mondás, hogy miből lesz a cserebogár. Úgyhogy nekem fantasztikus ezek az élmények, pont emiatt is érdemes járni így a táborokban, mert a gyerekek csupa meglepetéseket tudnak okozni.
1: Hogyan tud egy segítő feltöltődni a tábor ideje alatt, illetve tud-e épülni az itt elhangzottakból, vagy az élményekből?
0: Ezek az üzenetek nem csak a gyerekeknek, hanem nekünk is szólnak. Ez egy szolgálat, ez egy hivatás, táboroztatni csak azok jöjjenek. Itt is érzem ezt, hogy itt a táboroztató segédek mind olyanok, akik érzik azt, hogy ők elhivatottságot éreznek abban, hogy itt legyenek.
1: A tábor legfiatalabb segítője?
2: Keresztes Zoé Rebeka. Vigyázok a gyerekekre, és újakat mutatok nekik, hogy mit lehet csinálni. 2018-tól kezdtem, gyerektáborban is én voltam, ilyen 8 lehettem.
1: A bibliai történetek is megfogtak téged, vagy inkább a játék?
2: A bibliai történetek is szép történetek voltak, érdekesek is, siacva mutattak be. Hát már kinőttem, 14 évesig lehet, úgyhogy inkább kisegíteni jöttem, meg óvónőa szeretnék lenni, úgyhogy ez is besegít nekem, hogy tudjak figyelni rendesen a gyerekekre, és megtanulják több dolgot.
1: A most tanult, vagy elhangzott történetek közül van-e kedvenced, és hogyha igen, akkor melyik és miért?
2: Mindegy. Egyiket mondhatom kedvencnek, mert mindig Isten felnyitotta a szemüket. Mai történet is nagyon jó volt. Akar, hogy is rossz ember volt, Zákeus. Isten bízott benne, hogy meg tud változni.
1: Miért volt rossz ember?
2: Kapzsi volt, sok pénzt akart, és többet kért, mint amennyit kellett, hogy neki jobb legyen, másoknak pedig nem.
1: Boldog volt?
2: Ő is ezt gondolta, de nem lett boldog, csak amikor Isten végre felnyitotta a szemét.
1: A Sajó Szent Királyi Gyülekezetnek a gondnokasszonya.
3: Béres Erika vagyok. Gyülekezet tagjaink, az asszonyok besegítenek, anyagilag támogatnak, ellátnak. Süteménnyel, kalacsal próbáltunk a gyerekeknek ugralóvárat. Jönnek a lovasok Pelsőtről. A helyi tűzoltó önkéntes szervezet bemutatót készítettek a gyerekeknek. Vatacukrot rendeltünk nekük. Van itt nálunk egy kis vendéglő, ottan fagyira voltak. Úgyhogy mindig találunk valamit, hogy a gyerekek jó szórakozzanak.
1: Gyülekezet gondnokaként miért tartja fontosnak, hogy a gyerekeknek szervezenek gyermektábort?
3: 4 gyülekezetünk erősödik. Mindenféle rendezvényen mindig egyformán veszünk részt. Tényleg azt mondhatom, hogy kitűnő a kapcsolat minden 4 gyülekezettel.
1: Itt a konyhában ön irányítja a gyermekeknek az étkeztetését, a főzést. Azt közösen találták ki a többiekkel, vagy ön összeállította a menüt?
3: Lényegében én összeállítottam, de kértem ki a segítségeket, úgyhogy mindenki hozzászólhatott.
1: Finom süteményt is kaptunk ebéd után. Itt sütötték, vagy valaki a gyülekezetből megsütötte, mert ez az ő felajánlása.
3: Igen, az asszonyok minden nap hoznak süteményeket, gyümölcsöket, dinnyét kaptunk, banán kaptunk, almát kaptunk, úgyhogy sütemény napról napra van. Hozzák a gyülekezeti asszonyok, a tagok, akik tényleg besegítenek, és nagyon örülök neki, hogy nagy összefogás van.
1: Tehát akkor a gyülekezet tagjainak fontos, hogy legyen itt tábor, és hogy örömet szerezzenek a gyerekeknek, és mindent meg is tesznek azért.
3: Pontosan, igen, úgyhogy a gyerekek nagyon örülnek, tényleg barátságok alakultak ki. Nem csak református gyermekek vannak a táborban, hanem más gyülekezetből is vannak katolikus, evangélikus, de mi mindegyiket örömmel fogadjuk, mert szerintem ez nem a rovasra, hanem a gyerekek lelki egyben is erősödnek.

0: A mai bibliai történet Zákeusról szólt. Mi az, amit mindenképpen hangsúlyozni szeretett volna a gyerekek számára? Rákos Lóránt, lelkipásztor, püspök helyettes.
1: Az egész tábornak a központi témája az, hogy rám talált. Mármint, hogy Jézus Krisztus rám talált különböző helyzeteimben. És hát ugye Zákeusról tudjuk, hogy egy vámszedő volt, aki nem egészen egy közkedvelt ember volt a maga népe körében. Sőt, kifejezetten gyűlölt ember volt. Rettetesen gazdag emberről van szó. Aki, hogy amikor Jézus Jerikóban járt, szégyelve, nem szégyelve önmagát, alacsony termetű volt, felmászott egy fügefára, hogy láthassa a megváltót, Krisztust, Istennek a fiát. A mai napnak a története pont arra koncentrál rá, hogy Jézus Krisztus a földi szempontból anyagilag nagyon gazdag emberre lelkileg rátalált, és a gazdagság egy másik pólust vett fel. Értem ez alatt azt, hogy az anyagi gazdagsághoz való ragaszkodás helyett Zákeus átbillent egy pillanat alatt a Jézussal való találkozás következtében a lelki gazdagság birodalmában. És ez a komor Zákeus, akit mindenki gyűlölt, onnantól kezdve egy boldog Zákeusként élhette az életét.
0: Ki mindenkire talált még rá Jézus a hét folyamán?
1: Eddig ugye átvettük Péter apostolt, Jézusnak az első tanítványa volt, akire a félelmeiben talált rá Jézus. A történet ugye arról szólt, hogy a genezareti tavon Péter kiszáll a hajóból, és a vízen sétáló Jézushoz próbál elsétálni, csak hogy a vihar által keletkeztetett óriás hullámoktól megijedt ez a Péter, és elkezdett süllyedni, hitében elkezdett egyre alacsonyabbá válni, mire Jézus megmarkolta az ő kezét, és kihúzta a veszélyből, kihúzta a félelmeiből. Tehát Jézus Krisztus az embert az ő félelmeiben is képes megtalálni. Nincs az a mélység, amiből Jézus Krisztus ne tudná kihúzni az embert. Keddi napon ugye átvettük Lévit, a Lévinek az elhívását, aki Zákeushoz hasonlóan szintén egy gyűlölt vámszedő volt, egy boldogtalan, megkeseredett ember, akire Jézus éppen a vámszedő asztalnál talált rá, és egy nagyon frappáns, egyszerű mondattal meg is változtatta az életét örökre. Jár és köves engem, mondja a Lévinek, és onnantól kezdve Máté apostollá és Máté evangelistává vált az ember, aki onnantól kezdve Jézus Krisztus követőjeként valószínűleg egy boldogságtól duzzadt szívű emberré vált.
0: A gyerekek számára mennyire van kihangsúlyozva, hogy ő rájuk is, rájuk találhat Jézus?
1: Ez a cél, hogy ezt kihangsúlyozzuk, hiszen a történetek feldolgozása előtt pontosan azt próbáljuk feltérképezni a gyermekek körében, hogy kinek milyen mélységei vannak az életében, vagy voltak idáig az életükben. Gondolok itt akár a félelem mélységeire, vagy akár az elhagyatottság, a magányosság mélységeire. És hát azért nagyon színes válaszokat szoktunk kapni, mert bármennyire is fiatalok ezek a gyermekek, bizony már az ő életükben is előfordulnak ezek a mélységek, ahonnan bizony Jézus Krisztusra rászorultakká válnak. Lehet, hogy idáig még nem is tudták megnevezni, hogy Jézus az ő szabadítójuk, de most ez a tábor is azt a cél szolgálja, hogy ha innen majd hazamennek és valóban megélnek megint egy-egy ilyen mélységet, akkor el tudják kiáltani Jézusnak a nevét, ahogy Péter is tette, Uram, ments meg engem.
2: Boba Gabriel.
3: Molnár Adam.
4: Kuhin Krisztián.
5: Suba Luce.
6: Balacsek Regina.
0: Miért jöttetek el ebbe a táborba?
2: Nem akartam otthon lenni, kikapcsolódást és szórakozást szerettem volna ott élni. Azért is, mert különben itt jó a társaság és jó barátok vannak itt. 2 éve járok már ebbe a táborba, szóval ez nem az első.
3: Hát én azért jöttem, mert barátok jöttek, unatkoztam már otthon, meg nagy részben, mert mama beiratott is, tavaly is itt voltam. Barátok vannak, ki lehet kapcsolódni, éneklünk, jó dolgokról tanulunk, Jézusról.
7: Anyukám is mindig jön felügyelni, már 5 éve járok, mindig nagyon jók a programok, sokan vannak, akiket ismerek, és új barátokat is szoktam megismerni.
8: Anyukám beiratott,
9: barátaim vannak, szereztem újakat is, dalokat tanulunk.
2: Szoktunk kézműveskedni, és csináltak nekünk munkafüzetet, amiben feladatok szoktak lenni.
0: Kinek a történetéről tanultatok?
10: Zákeusról.
11: Vámszedő volt, és nem szerették az emberek, azért, mert mindenkitől ellopta a pénzt.
3: Minden embernek a kétszerűsét fizetette ki vele.
0: Miért kér többet tőlük, mint amennyit kellett volna beszednie?
3: Hát, mert átadta ellenségnek.
2: Lényegében kapzsi volt. Azért, mert ő a pénz felé hajtott, ezért az emberek nem szerették, és ezért nem voltak barátai. Később rájött, hogy ez nem jó neki. Zákeusnak az élete először szegényes volt, de utána, miután már beszedte a valmokat, azután már kezdett gazdagabb lenni. Amikor már gazdagabb lett, akkor már annyira nem élvezte az élete, életét, mert nem voltak barátai, a családja se szerette őt.
4: Mit gondoltuk, hogy a gazdag embert nem szeretik az emberek, vagy valami más gond is volt?
3: Az olyan gazdag embereket szeretik, akik tisztességesen dolgoztak meg, de akik csak lopnak és csalnak, ezeket nem tisztelik.
4: Boldog volt Zákeus?
3: Nem. Lehet, hogy boldog volt, hogy csalód, de szerintem a lelkében megtudta, hogy rossz dolgot csinált.
4: Mi történt az ő életében egyszer, egy napon, amikor megtudta, hogy Jézus arra jár?
2: Kis testalkata volt, és ezért felmászott egy falra, hogy lássa Jézust.
4: Mit gondoltok, miért akarta Jézust látni?
3: Találkozni akart vele, és aztán meghívta Jézus vacsorázni. Próbált figyelmet kelteni, és észrevette.
4: Miért akart Jézussal találkozni?
9: Azért, hogy boldogabb legyen az életem.
4: És mi történt a találkozás után?
3: A vacsora után jobb ember lett, és megfizette a négyszeresét, amit ellopott pénzt az embereknek vissza.
9: Jó tette.
4: És megkönnyebbült ettől?
7: Hát szerintem igen, mert elgondolkozott, hogy milyen rosszat tett, és akkor eladományozta a szegényeknek, koldusoknak, meg akik betegek, és nincs rá pénzük a meggyógyításra.
4: Gondoljátok, hogy most már lettek barátai?
7: Hát szerintem igen, mert már kicsit a jobb ember lett, meg amennyit kért, amennyit kellett, meg jól tette, hogy a pénzt ezt odaadta a szegény embereknek, vagy a koldusoknak.
4: Még történet gondolkodtatott el benneteket, és miért?
2: Zákeus története, mert nem létezik, hogy egy ember ilyen gyorsan megváltozik. Meghallott, hogy Jézus jön a városba, ezért most ő, hogy oda megyen, és meg akarja változtatni életét. Hát ez nagyon elgondolkodtatott engemet, hogy miért változott meg ilyen hamar.
3: Nekem is az Zákeus két okból is. Az első ok, ugyebár az, hogy ilyen hamar tényleg egy ember megváltoztatni azért, mert Jézus jön a faluba. A másik azért, hogy inkább tisztességesen csinálj valamit, ne csinálj benne. Amit elkezdte, azt tisztességesen fejezzük be.
9: Nekem azt tetszett, ahogy voltak a kis csónakon, utána meg jöttek a nagy hullámok, ez nekem nagyon tetszett. Genezaretában volt, és akkor nekem az nagyon jó volt, amikor Jézus járt a vizen, és Péter, ő is járt a vizen.
4: Gondolod, hogy te is tudnál járni a vizen, vagy mi kell ehhez?
9: Jézus segítsége.
3: Ugyabár, ahogy a táborban is elmondták, hogy hinni kell nagyon Jézusbe, és meg tudod csinálni.
5: Összeállításban számoltunk be a július végén négy gyülekezet összefogásával Sólyószentkirályon Rám talált címmel megvalósult ötnapos gyermektáborról. A riportban megszólalt Rákos Lóránt püspökhelyettes, a gyülekezet lelkipásztora, Béres Erika, a gyülekezet gondnoka és a segítők, Martinovics János, Suba Enikő és Keresztes Zói Rebeka, valamint a táborozó gyerekek Bobán Gabriel, Bolacsek Regina, Kuhin Krisztián, Molnár Ádám és Suba Luca.

Kedves hallgatók, vallási műsorunk református kiadása ezzel véget ért. A most hallott egyházi műsor hétfőn, a 13 órai hírek után ismét meghallgatható. Elköszön a műsorvezető szerkesztő, Iski Ibolya. Áldás békesség, a viszonthallásra!

0: Pátria Rádió. Szenc, FM 102,4.
1: Laudetur Jézus Krisztus.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Itt a Vatikáni Rádió.
2: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
1: A Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértes Ajai László,
3: Gedő Ágnes
2: és Somogyi Viktória. Adásunk tartalmából 14. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája.
1: Leó pápa szerdán megemlékezett a kommunizmus első lengyel vértanú papjáról.
2: Leó pápa imádkozik a magyarországi buszbalesetben elhunyt lengyel zarándokokért. Tizennegyedik Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. A szervezet éves találkozójának témája az emberi méltóság és a mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és kontroll. Lehetőséget kínál arra, hogy a hálózat képviselői elgondolkodjanak korunk egyik alapvető kérdésén. A mesterséges intelligencia rendkívüli fejlődése olyan horizontokat nyit meg, amelyeket a korábbi nemzedékek el sem tudtak képzelni. Minden technológiai eredmény azonban egy erkölcsi kérdést is felvet az emberiség számára. Nem csak azt, hogy mit tehetünk, hanem azt is, hogy mit kellene tennünk. Kezdte beszédét 14. Leó a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának képviselőihez augusztus 21-én pénteken a Vatikánban. A megalapozott jogszabályoknak ösztönözniük kell a tudományos és technológiai kreativitást, miközben védelmezik az alapvető emberi jogokat és szabadságokat. Meg kell védeniük a felhasználókat a kizsákmányolástól, meg kell őrizniük a személyes adatok védelmét, biztosítaniuk kell az új technológiák használatának átláthatóságát, és garantálniuk kell, hogy azok erősítik a demokratikus intézményeket. 14. Leó ezt a meggyőződését fejtette ki a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata képviselőinek. A jogalkotásról elmélkedve a pápa megismételte, hogy szilárd jogi keretekre, független felügyeletre, tájékozott felhasználókra és egy olyan politikai rendszerre van szükség, amely nem hárítja el magáról a felelősségét. Megjegyezte, hogy az ilyen felügyelet több szinten, helyi, nemzeti és nemzetközi szinten is működhet, elősegítve a vonatkozó etikai keretrendszerek nyílt megvitatását, és alávetve azokat a társadalmi igazságosság közös normáinak, biztosítva, hogy ne legyen egyetlen ideológia vagy érdek sem, amely diktálna a mesterséges intelligencia rendszereibe ágyazott értékeket. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia gyors fejlődése azzal a kockázattal jár, hogy a technológiai függőség új formáit hozza létre, a szegényebb nemzetek egyre inkább a gazdagabbakra támaszkodnak, mutatott rá Leó pápa. Ébereknek kell maradnunk ebben a tekintetben, nehogy az innováció az ideológiai vagy gazdasági gyarmatosítás újabb eszközévé váljon. Sajnálatos módon a dominancia egy finom formájával találkozunk, amikor algoritmusok döntik el, hogy ki látható és ki marad láthatatlan, amikor a digitális platformok elszámoltathatóság nélkül alakítják a közbeszédet, és amikor a munkavállalók méltóságát a rendszerek optimalizálásának rendelik alá. Leó pápa figyelmeztetett, hogy az ilyen fejlemények feltárják az uralkodás és a szolgálat nélküli uralom ősi kísértésének új arcát. A Szentatya szerint a hatalom kultúrájával szemben az egyház a szeretet civilizációját javasolja. Egy ilyen társadalomban az emberiség első iskolája a család lenne, szögezte le Leó pápa. Mert a családon belül tanuljuk meg először a bizalmat a számítás előtt, a nagylelkűséget a verseny előtt, a párbeszédet a megosztottság előtt, és a szeretetet a hatalom előtt. Ennek tudatában Leó pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligenciának soha nem szabad megengedni, hogy erodálja a társadalom eme elsődleges sejtjét, akár úgy, hogy a személyeket és a kapcsolatokat adatokká és szimulációkká redukálja, akár úgy, hogy a fiatal elméket oly tartalommal árasztja el, amely eltorzítja a vágyakat, akár olyan gazdasági modellekkel, amelyek gazdaságilag bizonytalanná teszik a családi életet. Ezért jelentette ki a Szentatya, arra buzdítalak benneteket, hogy támogassatok olyan politikákat, amelyek erősítik a házasságot és a családokat, támogatják a szülőket nevelési küldetésükben, és képessé teszik a fiatalokat arra, hogy bizalommal tekintsenek a jövőbe. Kedves barátaim! A világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely kisebbíti az emberiséget, hanem inkább emberi intelligenciára van szüksége, amelyet megvilágosított a bölcsesség. A lelkiismeret által vezérelt politikai hatalomra és a szeretet által irányított technológiai innovációra van szüksége, figyelmeztetett Leó pápa. Csak így nem válik a mesterséges intelligencia az emberiség riválisává, hanem a közjó szolgájává. 14. Leó azzal zárta beszédét, hogy ezekkel a gondolatokkal együtt azért imádkozik, hogy a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tanácskozása bőséges gyümölcsöt teremjen a résztvevők nemzetei és az egész emberiség számára.
1: Leó pápa szerdán megemlékezett a kommunizmus első lengyel vértanú papjáról. A Szentpéter bazilikában tartott szerdai katekézis végén Leó pápa a lengyel zarándokokat köszöntve boldog Vladislav Findis atya a kommunista üldöztetés első boldog avatott mártírjának alakját Lengyelországban. Tanúság tétele arra emlékeztet minket, hogy a szeretet civilizációját, a megbocsátás és a rossz jóval való legyőzése építi. A Szent Zenéről tartott katekézise után az egyes nyelvű csoportokat köszöntve a Szent Atya így szólt. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket. Augusztus 23-a a sztálinizmus és a nácizmus áldozatainak európai emléknapja. Ezen a napon a liturgia Vladislav Findis atyára emlékezik, az első lengyel papra, akit a kommunista üldöztetés mártírjaként boldoggá avattak. A II. Vatikán zsinat idején lelkileg támogatta a zsinat munkáját, a szeretet és az erkölcsi megújulás cselekedeteivel bevonva a híveket a zsinati jótett művébe. Tanúság tétele emlékeztessen minket arra, hogy a szeretet civilizációja a megbocsátás révén és a rossznak jóval való legyőzése által épül. Áldáson mindannyiukra! Boldog Vladislav Findis atya sorsa jól példázza a kommunista hatóságok egyházzal szembeni gyűlöletének mértékét. Hamisan azzal vádolták meg a papot, hogy embereket kényszerített vallásgyakorlatra, és ezért 2,5 év börtönbüntetésre ítélték. Bebörtönzése alatt fizikai és lelki bántalmazásnak volt kitéve, és a hatóságok megakadályozták neki a nyelőcső rákja miatt szükségessé vált műtétet. Büntetése letöltése után rendkívül legyengült állapotban szabadult, és néhány hónappal később meghalt, de életszentség hírében. Sem börtön, sem halál nem választotta el Krisztustól és a rábízott jóktól, írta róla Ferenc pápa a vértanúságának 50. évfordulójára írt levelében. Boldog Findis atya legyen minden pap számára meghívás a hűségre, az életszentségre és a teljes odaadásra Krisztus és testvérei mindennapi szolgálatában. Minden hívő számára legyen az Istenbe vetett bizalom, valamint a Krisztushoz és a minden emberhez szóló evangélium értékeihez ragaszkodás radikális jele és példája. Vladislav Findis 1907-ben született a dél-lengyelországi Kosienko Nizsnyiben, az akkoriban osztrák megszállás alatt álló területen. Gyermekkorának legnagyobb vesztesége, hogy még 5 éves korában elvesztette édesanyját. A fiatal Vadek a háborús tapasztalatok árnyékában nőtt fel, és 1927-ben, immár az újjászületett Lengyelországban, az érettségi vizsgálja után a papi hivatást választotta. 1932-ben szentelték pappá, majd káplánként dolgozott ki plébánián, amelyek ma már Ukrajnához tartoznak. 10 évvel később, 1942-ben lett Novizs Migród plébánosa. Az ország náci megszállása idején megpróbált reményt adni az elkeseredett embereknek, együtt tudott érezni mások életével, megvigasztalta őket. Findis atya életét kockáztatva segítette az üldözötteknek és a halállal fenyegetett embereknek, nemzetiségüktől és vallásuktól függetlenül, beleértve zsidókat is. Sokan az ő támogatásával tudtak éppen Magyarországra menekülni, amely akkor bátran befogadta a lengyel menekülteket. Findis atya felismerte, hogy a háború utáni nehéz idők hozzájárulhatnak a háború és a megszállás által súlyosan érintett nemzet megosztottságához. A híveknek nyújtott konkrét segítség mellett a Nemzeti Egység szószólója és a rendíthetetlen remény prédikátora volt az élet minden területén. Ezt a háború utáni kommunista állam alapelveivel dacolva tette, amelynek célja Isten kiiktatása volt a társadalmi életből, és elnyomás alá helyezte a katolikus egyházat és annak papjait. 1946-tól kezdve Findis atya a biztonsági szolgálat megfigyelése alatt állt. 1952-ben az iskolai hatóságok felfüggesztették a katekizmus tanítását a helyi középiskolában. A legsúlyosabb üldöztetés ideje azonban egybeesett a II. Vatikán zsinat munkájával 1962 és 1965 között. Stefan Wyszyński bíboros prímás vezette be Lengyelországban, a 23. János pápa kezdeményezte imádságot a zsinatért és a zsinati jótett cselekedeteit. Findis atya határozott lelkipásztori szolgálata kiváltotta a kommunista hatóság indulatát. 1963-ban letartóztatták és börtönbe zárták, ahol fizikailag bántalmazták és lelkileg meggyötörték. Többek között az alkotmány és a lelkismereti szabadság megsértésével, valamint a katolikus hit megvallására való kényszerítéssel vádolták, és egy koncepciós perben 2,5 év börtönbüntetésre ítélték. A börtönben már láttak, hogy rákos betegségben szenved és sürgős kezelésre szorul, a börtön és az igazságügyi hatóságok megtagadták tőle a megfelelő kezelést és megakadályozták, hogy a korábban tervezett nyelőcsőrák műtéten átessen az egyházmegyei hatóságok és egy ügyvéd közbenjárása ellenére. Ennek következtében a fizikai és lelki bántalmazás mellett egészségi állapota is gyorsan romlott. 1964. február 29-én rendkívül legyengült állapotban feltételesen szabadlábra helyezték. Visszatért első plébánosi helyére, Novizs Migródba, ahol pár hónappal később, 1964. augusztus 21-én meghalt életszentség hírében. 2005. június 19-én Varsóban avatták boldoggá. Nagy tisztelője, II. János pápa ezt már akkor a mennyből szemlélte.
2: Leó pápa imádkozik a magyarországi buszbalesetben elhunyt lengyel zarándokokért. 14. Leó mély fájdalommal értesült a tragikus közúti baleset híréről, amely egy Medjugorjéből hazatérő lengyel zarándokokat szállító busszal történt. A balesetben 12 ember vesztette életét, 10 pedig súlyosan megsérült. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt és a zarándokok egyházmegyéinek, Adam Schall Przemyśli érsekének és Jan Watroba Rzeszowi püspöknek címzett augusztus 18-i táviratban a pápa lelki közelségét fejezi ki a tragikus esemény által érintettekhez. Azokért a testvérekért és nővérekért, akik a hit zarándok útjáról visszatérve befejezték földi zarándoklatukat, Leó pápa különleges imákat mond.
1: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 8 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Kártérítést nyújt a kormány a viharkárokért. Horvátországi erdőtüzek miatt elrendelték 3 kanadai állampolgár őrizet bevételét. Kellemesen meleg időnk lesz 28 fok körüli maximumokkal. Jó reggelt kívánok, Ürge Tamás vagyok, következnek a részletek. Tart a kárfelmérés a pénteki éjszakai rendkívül intenzív viharok után. Közép-Szlovákia déli régiói különösen érintettek a rimaszombati járásban, az infrastruktúrát ért károk miatt rendkívüli állapotot hirdettek. A viharok összesen 15 községben okoztak károkat. Az intenzív esőzéssel együtt tartó orkán erejű szél 10-15 percig pusztította a környéken. A szél több tetőt is megkárosított, néhányat le is tépett. A szombati vihar egyebek mellett az áramellátásban okozott problémákat, szakemberek megfeszített erővel dolgoznak a károk eltávolításán, de nem zárható ki, hogy több esetben máig elhúzódnak a javítási munkálatok. A kormány pénzügyi segítséget és kártérítést nyújt minden olyan szlovákiai településnek és városnak, amelyet az elmúlt időszak heves viharai és felhőszakadásai sújtottak. Robert Fico miniszterelnök a szombati sajtótájékoztatón megerősítette, hogy az illetékes szervekkel közösen folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet. Az időjárás által sújtott önkormányzatoknak hivatalos kárigényt kell benyújtaniuk, a kormány ezt követően biztosítja a károk megtérítését. A gyermekszemészeti vizsgálatát még az iskolakezdés előtt érdemes elvégeztetni, ha a szülők változást észlelnek a gyermek szemének állapotában vagy látásában. Erre a közegészségügyi hivatal hívja fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a gyerekek nem mindig tudják maguktól jelezni, ha rosszul látnak. Figyelmeztető jelek, amelyekre a szülőknek figyelniük kell. A gyermek gyakran hunyorog vagy kancsalít, amikor távolabbi tárgyakat néz. Nehezen tud egy adott pontra vagy szövegre koncentrálni. Olvasás vagy tévénézés közben szokatlanul közel hajol a tárgyakhoz, vagy oldalra dönti a fejét. Gyakori fejfájásra, szemfáradtságra panaszkodik, vagy sokat dörzsöli a szemét. A szakemberek szerint a korai felismerés kulcsfontosságú, mivel a kezeletlen látás problémák jelentősen rontják a gyermek iskolai teljesítményét és koncentrációját. Franciaország új légvédelmi rakétákat szállít Ukrajnának, mivel az orosz támadások miatt Kijev készletei kifogyóban vannak. Erről Emmanuel Macron francia elnök számolt be tegnap. Vladimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Kijev az orosz gazdasági célpontok elleni csapásaival megnyitotta Pandóra szelencéjét, és válaszul Moszkva Ukrajna legérzékenyebb gazdasági szektorait fogja támadni. Gyújtogatás gyanújával elrendelték 3 kanadai állampolgár őrizetbevételét Horvátországban, közülük 2 szökésben van, jelentette be pénteken a főügyészség. Kihallgattak egy 30 éves nőt, mert azzal gyanúsítják, hogy augusztus 17-én 2 másik kanadai állampolgárral együtt meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenyi Knin megye Drnis nevű települése közelében. A szökésben lévőket körözik. Egy másik erdőtűz ügyében a horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít. Ott az ügyészség azt vizsgálja, hogy terrorcselekménynek minősülhetnek-e a Zadar megyei szándékos gyújtogatások. Rövid sporthírek, Zsigárdi László, tiéd a szó.
2: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 szombati eredményei: Dac Podbrezová 5-0, Košice Slovan 1-2, Michalovce Skalica 2-0, Ruzsomberok Banská Bystrica 0-1, illetve Vasas Felcsút szintén 0-1 és MTK Nyíregyháza 2-1. A cseh-svéd-török azeri közös rendezésű női röplabda Európa bajnokság második játéknapján Svédország-Szlovákia 3-2 és Lengyelország-Magyarország 3-0.
0: Időjárás.
1: Országszerte napsütéses, kellemesen meleg idő következik, említést érdemlő felhőzet, illetve csapadék nem várható, 28 fok körüli északnyugaton, északon inkább pár fokkal az alatti maximum hőmérséklettel számolhatunk. Időnként felélénkülő északnyugati légmozgás valószínű. Éjszaka szélcsendes idő következik csillagfényes égbolttal, hétfő hajnalra 15-9 fok közé hűl le a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet a D1-es autópályán a Zelenyecsi pihenő után Nagyszombat irányába. Közlekedjenek biztonságosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Ez a Bagoly mondja. A Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja. Egy podcast, amelyben felvidéki magyar tudósok beszélnek kutatásaikról, eredményeikről, könyveikről, közérthetően és érdekesen. Egy műsor, amelyből kiderül, hogy mivel is foglalkoznak a szlovákiai magyar történészek, etnológusok, szociológusok, irodalmárok s más tudományágak képviselői. Bagoly mondja.
0: A műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározza a Pátria Rádió.
4: Jó napot kívánok! Lampa Zsuzsanna vagyok, üdvözlöm a Bagoly mondja podcast hallgatóit és nézőit, és szeretettel üdvözlöm a beszélgető társamat, Öllös László egyetemi docenst, politológust és a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnökét. Nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni, mint általában. A mai témánk az a nemzeti harc és a nemzeti béke. Ugye ezek ilyen nagyon elvont dolognak tűnnek első hallásra, és éppen ezért én ilyen abszolút alap dologgal kezdeném ezt a beszélgetést, hogy mi is az a nemzeti harc, ez a nemzetek egymás közötti harca, nemzetállamok egymás közötti harca, nemzetek és nemzetiségek egymás közötti harca, illetve esetleg olyan is, hogy nemzetiségek egymás közötti harca. Tehát mi az a nemzeti harc? Te hogy értelmezed ezt a fogalmat?
5: Köszönöm szépen a kérdést, én is mindenkit üdvözlök, aki érdeklődik ezen téma iránt. Hát mindaz, amit kérdeztél. Arról van itt szó, hogy az emberiség ugye hosszú-hosszú történelme során többféle konfliktus formát alkotott meg, hogy nagyon szépen fogalmazzak.
4: Ez tényleg szép fogalmazás.
5: És hát ezek közül jó néhány erőszakos, tehát a modern ember persze már kidolgozott olyan konfliktus formákat is, amelyek nem erőszakosak, ilyen például a verseny, ugye már. Amit még ritualizálunk is, hát az élsport erről szól, hogy átéljük ezt az egészet. De hát vannak erőszakos formái is, amikor elsősorban arra megy ki a játék, hogy a másik felet legyőzzem, és saját magam uralma alá hajtsam, vagy akár teljesen megsemmisítsem, tehát ott már nem is uralkodok fölötte, mert nem létezik a továbbiakban abban a formában, amiben korábban létezett. Na és hát ezek a háborús formák, ezek mindig igazodtak az adott társadalom fejlettségi szintjének értékrendjéhez és a társadalom szerkezetéhez persze. Tehát beszélhetünk ugye törzsi háborúkról, és itt tovább, rendi háborúkról, vallási háborúkról. Mindenki érti és érzi, hogy miről volt szó bármelyikben közülük. Na és hát így eljutunk persze a nemzetek háborújáig, amikről például Winston Churchill is megmondta, sokkal véresebbek lesznek, mint korábban a királyok háborúi, azt mondja. Mert hát ott igazából a vezető réteg háborúzott elsősorban, míg a nemzetek háborúi, a két világháború már ilyen volt, azok már tömegháborúkká váltak. És nem csak a technika okán, hanem az értékrend okán is. Tehát a nagy nemzeti tömegek háborúztak egymással, a nemzeti identitás, ugyanis tömegidentitás, ez gyakorlatilag mindenkinek a lelkét és értelmét átitatja. És persze a konfliktusok is ilyenné válnak utána.
4: Írod egyik tanulmányodban, hogy a nemzeti harcnak az ideológiai alapja a nemzeti egyenlőtlenségnek az elve, ami azt jelenti ugye, hogy ennek az elvnek az értelmében egyik nemzet leigázhatja a másikat, amit azzal magyaráz, hogy vannak ugye olyan nemzetek, amelyek, hát mondhatjuk azt, hogy fönsőbbrendűek, és ez igazolja azt, hogy az általuk alsóbb rendűnek tartott nemzetet leigázhassák. Most ez, ahogy az első kérdésben kérdeztem, hogy nemzetek, nemzetiségek, szóval ez az elv szintén alkalmazható például arra is, hogy nemzetek, illetve nemzetiségek harca.
5: Hogyne, persze.
4: Bocsánat, itt még talán annyit pontosítanék, hogy ugye szerintem ez nagyon jól értelmezhető, ez a te kijelentésed, amire az előbb hivatkoztam, mondjuk nagy nemzetek esetében, akik hát gyarmatosítottak, és a többi pont ezen elvek alapján, de mennyire értelmezhető ez mondjuk a mai világpolitika vetületében, esetleg magyar-szlovák viszonyban.
5: Hát módszertanilag ugyanannyira. A mögötte álló értékrend lényege az a nemzeti relativizmus. Tehát arról van szó, hogy a nemzeti célok, érdekek fölötte állnak az egyetemes emberi értékeknek. Ezt erről egyszer korábban már beszélgettünk, ezt már a felvilágosodás idején Immanuel Kant észre is veszi az egész felfogásban, csak nem oldja fel ezt a problémát. Tehát az én nemzetem mindenek fölött áll, következésképpen az egyetemes emberi értékek, például az emberi jogok, azok alatta vannak. Nos, mivel nemzetből nem egy van, hanem sok, ezért ezt mindenki állíthatja a saját nemzetéről, amiből aztán teljes relativizmus fakad, mindenki a magáét tekinti legfőbb emberi értéknek. Hát ebből eredtek aztán a világháborúk is például. Tehát különféle érdekeket fogalmaznak meg maguknak. A világ mely része tartozzék az én uralmam alá. Ezt jelentette a gyarmatosítás, hogy vagy kicsiben itt Közép-Európában a határ ide-oda tologatása. Milyen egyéb emberek tartozzanak az én uralmam alá, akiknek eszük ágában sincsen oda tartozni, tehát nem a saját akaratukból, lehet még a sajátjaimnak sem a saját akaratából kell oda tartoznia, ez itt Közép-Európában különösképpen fontos. És ezért mi mindent tehetek meg? Na, és itt jön az a sajátossága ennek a konfliktusformának, hogy nem kell feltétlenül fegyveres harcnak lennie. Tehát persze az a legdurvább formája nyilvánvalóan, de ezt nem közvetlenül fegyveres úton is lehet folytatni ezt a harcot. Tehát a hatalmam alá kerültek, a relativizmus okán a hatalmam alá kerültek nemzeti identitása, az alacsonyabb rendű, mint az én nemzetemé, ergo elnyomható.
1: A Bagoly Mondja című műsort hallgatják. Üllős László egyetemi docenst, politológust, filozófust, a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnökét Lampal Zsuzsanna kérdezi.
4: Igen, és hát most említetted, hogy a nemzeti harcnak nem csak ez a véres formája van, hogy úgy mondjuk, hanem mondhatjuk azt, hogy van egy ilyen szellemi nemzeti harc is, egy ideológiai nemzeti harc is, aminek nagyon fontos része aztán a propaganda, ugye, ami segít meggyőzni a tömegeket arról, hogy tényleg igazunk van, amikor például erőszakot követünk el másokon.
5: Így van. Sőt, mi több, nem csak arról lehet meggyőzni a széles nemzeti közvéleményt, hogy teszem az az államnak, a vezetőinek joga van arra, hogy mások ellen erőszakot alkalmazzon, hanem arról is, hogy neki magának is joga van. Tehát a mindennapi életben ő is érvényesítheti azt, ha egyszer mondjuk többségben van az adott államban, vagy uralkodó pozícióban egyáltalán, hogy az én kultúrám, az én nyelvem előbbre való, a tiéd pedig alacsonyabb rendű. Te igazodjál hozzám, ne én, te hozzád. Akkor is, ha egy üzletben vásárolsz, akkor is a kiszolgáló nyelvéhez kell igazodni, már pedig elvileg ugye a kiszolgálónak kellene a vásárló nyelvéhez igazodnia. Ha egy állami hivatalban megyünk be, akár egy önkormányzatiban, akkor is a hivatalnok nyelvéhez kell igazodni, már pedig elvileg ő nyújtja az állami szolgáltatást, neki kellene a polgárok nyelvéhez igazodni, stb. Akár a mindennapi beszélgetések során is. Most ez egy borzalmas következménnyel jár, aminek a hatását most kezdik érezni, lassacskán csak még nem tudatosítják, de érezni most kezdik azok, akik ma már a globalizáció versenyét kénytelenek valami módon állni. Nevezetesen, hogy elválasztjuk az egyik kultúrát a másiktól, ahelyett, hogy megtermékenyítenénk őket, egyiket a másikkal, a másikat meg az egyikkel, ahelyett elzárjuk az egyik közvéleményt a másiktól, amennyire csak lehet. Ez pedig hatalmas versenyhátránnyal jár. A globalizáció nem ezt szereti, a globalizáció azt szereti, hogy a magunk kultúrájába különféle dolgokat átveszünk a másikéból, amik értékesek, amik valóban komoly teljesítményt jelentenek. És hát kinek a kultúrájából lehetne a legkönnyebben? Hát a szomszédéből. Nyilvánvalóan. Aki ezer dolog köt össze, csak hát ugye a nemzetvezetők ezt szépen kisajátították, és megpróbálják csak a sajátként beállítani. Noha ez nem igaz. Ez pedig főleg az ilyen kicsik számára, mint amilyenek mi is vagyunk, szerintem pusztító következménnyel jár. Itt kéne felváltani tulajdonképpen a háborút, a harcot a nemzeti békével.
4: Hát igen, azt gondolom, hogy ez a pusztító erő ennek az egyik következménye. Gyakorlatilag az asszimiláció is, aminek természetesen nem ez az egyetlen oka, de hogyha az ember érez egy folyamatos nyomást, amit esetleg nem is tud megmagyarázni, az a lényeg, hogy érzi, akkor ez elvezeteti ahhoz, hogy valóban hasonulni akarjon ahhoz, aki őt éppen el akarja nyomni. Persze más tényezők is közre játszanak, de hát mindenképpen ez belepasszol ebbe a témába.
5: Abszolút belepasszol, és ha jobban belegondolunk, éppen az előbbi szempont alapján, ez egy nagyon rossz, nagyon hibás döntés végül is. Hát miért jó az nekem, hogyha egy nagyon-nagyon fejlett kultúrát feladok? Ugye? Nem jó, nagyon rossz. Nagyon-nagyon rossz és káros. Akár én, akár a gyerekeim számából. Neki az lenne az előnyösebb, hogy az egyiket is megismerem, és a másikat is megtartom. Jobban mondva, az egyiket megtartom, és a másikat is megismerem. Az lenne napjaink világában, és a belátható jövő világában az igazán előnyös. Miért kell feladni egy olyan kultúrát, most már magunkról beszélünk, hogy amely egy csomó Nobel-díjas termelt. Ez az élem, ez a hegy csúcsa, a hegy alja az, hogy kiváló szakácsokat, egyéb mesterembereket produkál, ezt a nemzetközi összehasonlítások jól mutatják, és a kettő között nagyon sok minden. Miért kellene ezt feladni? Ez valami olyan megfontolatlanság, meggondolatlanság, ami pontosan ebből fakad, ebből a nyomásból. Ahelyett, hogy a másik kultúra, ezt akarják elérni, hogy feladja az ember a korábbi kultúráját, ugye?
4: És hát sokaknál el is érik.
5: És sokaknál el is érik.
4: Pontosan. Mert hát, hogyha ezt mindenkinél elérnénk, akkor mi most nem léteznénk.
5: Így van,
4: így
5: van.
4: Én se nem beszélgetnénk.
5: Nem, akkor
4: szerencsére azért van körülbelül 500 000 ember, aki ezt azért érzékeli, és tudja, nem szabad ezt a dolgot föladni, nem szabad föladni a nemzeti identitást. Most egy másik kérdés, ami nem ezzel függ össze teljesen. Egyik tanulmányodban azt is írott, hogy tulajdonképpen a nemzeti harc vezet el odáig, hogy a politikát az érdekek harcának tartsuk. És ezen úgy meglepődtem, mert szerintem a politika az tényleg az érdekek harca. Ettől függetlenül is az érdekek harca.
5: Ó, persze.
4: Nem gondolod?
5: De hogy nem, természetes módon, de nem feltétlenül csak az.
4: Vagyis?
5: Vagyis lehetnek olyan állandó értékek is, amelyek mentén konfliktusok robbannak ki. Persze ezek konkrét érdekekhez is kötődnek aztán abban a pillanatban. Tényleg csak vissza megint a korábbi konfliktusokhoz. Ugye azt sem lehet állítani, hogy a vallásháborúk azok csak érdekháborúk voltak. Nem csak azok voltak, teljesen nyilvánvalóan, ugyebár. Két törzsi háború sem csak érdekháború nyilvánvalóan. Ott még az őseik is, a totemisztikus őseik is mások. A mai nemzetiek sem csak azok. Persze látni kell bennük a konkrét érdeket is. Ám de is ugyanakkor a pusztán érdekek mentén történő megbékélés, tehát a hadakozás abba hagyása sem jelent szerintem tényleges békét. A felek pontosan tudják, hogy ez érdekkötődésű. addig áll fent, amíg a közös érdekek vannak, és hogyha azok esetleg valamikor megváltoznak, akkor megint visszajöhet a mély konfliktus. A nemzeti béke lényege az az, szerintem, hogy a két nemzeti közvélemény nagy többsége, túlnyomó többsége együtt akar élni és működni a másik féllel. Ma a globalizáció időszakában azt is felismeri, hogy a sorsuk is közös. Még olyan nagyon jól működő, sok kultúrájú vagy több kultúrájú államok is léteznek jó nagy számban a világban, ugyebár, amelyek még egy közös politikai közösséget is alkotnak. A kezdetén csak Svájc volt ilyen, ma már van egy csomó, Kanadától kezdve egy csomó európai államik, és ezek nagyon jól működő államok. Mondhatni, hogy jobban működő államok, mint azok, amik teljesen csak homogének, vagy arra próbálnak tendálni legalábbis. Hogy hogyan lehet ezt elérni? Na, ez a nagy kérdés.
4: Hát ezt a kérdést még nem tettem fel.
5: Ez igaz.
4: De szeretnék kitérni erre a könyvre is. Ennek az a címe, hogy Identitás Mensini, az Arenyisna a politikán a Szlovensku po roku 1989. Ezt most ilyen felemásom mondtam. És ez egy kollektív monográfia, aminek te vagy az egyik szerzője.
5: Te pedig a másik.
4: Igen, és a kolléganőnk a harmadik, hogy őt is említsük. És ebben a könyvben már a nemzeti békéről is írsz, tehát én most érnék át a nemzeti harcról, a nemzeti béke témájára, annak ellenére, hogy te már ezt úgy kezdted perzegetni. Igen, és hát nem véletlenül tettem fel azt a kérdést, hogy a politika az valóban érdekharc, illetve hát az előbb, amikor beszéltél erről, nem csak érdekharc, hanem más dolgok is, ideológia és egyéb dolgok is kötődnek hozzá. Én ezt pont azért kérdeztem, mert úgy gondolom, hogy a nemzeti béke is valahol az érdekek mentén kötődik meg, legalábbis ezt bizonyítja szerintem a történelem folyamata, ez bizonyítja egy csomó geopolitikai mű, ez bizonyítja a saját élettapasztalatom abból, amit látok a mostani világnak a fejlődése, és itt fölmerül a kérdés, hogy akkor egyáltalán beszélhetünk-e hosszú távú nemzeti békéről.
1: A Bagoly Mondja című műsort hallgatják. Üllős László egyetemi docenst, politológust, filozófust, a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnökét, Lampal Zsuzsanna kérdezi.
4: Hogy az a nemzeti béke, ami mondjuk egy adott pillanatban úgymond létrejön, hogy az nem csak egy ilyen lélegzetvételnyi idő-e, mondjuk két újabb nemzeti harc között?
5: Hát az lehet, amennyiben csak érdekekhez kötődik. Hogy nem?
4: Akkor mondunk olyan példát, amikor nem csak érdekekhez kötődne, akár egy hipotetikus példát is mondhatunk.
5: Erre céloztam az imént gyakorlatilag. Azt hiszem, akkor nem csak érdekekhez kötődik, érdekek is kell, hogy kötődjön természetesen, nyilvánvalóan, akkor nem csak érdekekhez kötődik, amennyiben a felek fölismerik azt, hogy kultúrájuk összekapcsolása, nem feloldása a másikban, hanem összekapcsolása.
4: Egy más kiegészítés.
5: Így van, és az a teljesítményei kombinálása az sokkal dinamikusabb jövőt kínál számukra, sokkal eredményesebb jelent és jövőt kínál számukra, mint az, hogyha a kulturális elválasztásban megragadva a maguk taktikázásait folytatnák, akár érdekeik hébe-hóba történő össze kapcsolásával is.
4: Vagyis akkor tulajdonképpen a nemzeti béke is egy érdek, mert ez is, amit te most mondtál.
5: Hát így is megfogalmazható,
4: hát ez
5: de...
4: Ez is érdek, hogy jobban fejlődjön akár a gazdaság együttműködések által, kulturális együttműködések által gazdagíthatjuk egymást. Valahol ez is egy érdek.
5: Érdeknek is nevezhető, de én nem így nevezném. Ez több annál. Ez... Ez tulajdonképpen a sorsközösség értéke. amelyhez aztán különféle érdekeket illik igazítani. Úgy megfogalmazni őket, és úgy alakítani őket, hogy ezt erősítsék, ne gyengítsék. Nézzünk csak vissza a nemzetállamok kezdetére. Azok sem örökké léteztek, hanem valamiből kialakultak. Na, ott is ezt kellett csinálni gyakorlatilag. A korábbi törzsi struktúrákat kellett úgy összerakni, hogy végül is az a közösség végül is egy közösségnek lássa magát, noha azok az emberek ugye tovább is sokfélék maradtak.
4: De tudjuk, hogy ez is sokszor erőszakos
5: volt. Ó, ebbe is volt erőszak, természetesen, de azt hiszem, hogy ilyesmivel a modern világban, az alkotmányos rendben már eredményt elérni nem lehetne. Ez nyilvánvaló, arról nem is beszél, vagy az a pusztítás, amivel ez járna, ez végképp kiütne bennünket a globalizáció versenyéből, úgyhogy az, azt hiszem nem járható út.
4: Nem járható,
5: mert mondom, a végeredmény az nem ez lenne, hanem még nagyobb elmaradás volna. A mi kis közép-európai világunk számára a fő kihívás eddig ugye mindig az volt, hogy utolérjük el fejlettebb nyugatot, vagy nem érjük utol, vagy épp elmaradunk tőle. Na mostanra az a fejlettebb nyugat, már Nyugat-Európára gondolok elsősorban, szintén elmaradó félben van, ugye ezt is látják most már egyre többen. Nekünk most már, mint Münchhausen báró, saját magunkat kellene kihúznia a mocsárból. Ezt nagyon sokan megcsinálták már a világtörténelemben. Tehát elmaradt régiók képesek voltak feltörni a világ élvonalába, akkor is, ha látszólag kicsinek számítottak, itt vannak a kis tigrisek például a Távol-Keleten, ugyebár, vagy Európa történetén belül különösen ide számítható Skandinávia, tehát ami korábban a Úristen háta mögött volt több kilométerrel, és hát ma meg lehet nézni, ugye. Ez nekünk is sikerülhet Közép-Európában, de csak együtt. Ez nyilvánvaló. Külön-külön megmaradunk a nagyhatalmak függésében, és az egymás elleni taktikázás különféle manővereiben lényegében. Mi akkor is, ha időnként érdekeink így úgy, ahogy összekapcsolnak bennünket.
4: Ugye te említed azt, hogy a nemzeti harc alapját képező nemzeti reaktivizmus az oda vezet, hogy az egyetemes emberi értékek pont ennek nevében sokszor sárba vannak tiporva, és ebből az következik, hogy a nemzeti béke meghozza azt az állapotot, amikor az egyetemes emberi értékek élveznek majd elsőbbséget, vagy ott, ahol ez már létezik, ez az állapot, ott az egyetemes emberi értékek élveznek elsőbbséget?
5: Nem. Azok sem élvezhetnek elsőbbséget a nemzeti értékekkel szemben, mert a nemzeti értékek egyike másika nélkül azok sem tudnak létezni. A megoldás nem az, hogy az egyik vagy a másik élvez elsőbbséget, a megoldás az, hogy bekerülnek a nemzeti értékek és az egyetemesek közé. Ugye?
4: Nem,
5: most egyáltalán nem. Rövid kis bölcseti eszmefuttatás, tehát ugye a modern polgár az úgy tudja átgondolni a saját alkotmányos berendezkedését, saját országának alkotmányos berendezkedését, és azon belül a politikai életét, hogy ezt átgondolja. Megvannak a fogalmai, megvannak a közelítésmódjai, az egészet átgondolja és megérti. No, de mivel gondolja át? Hát az anyanyelvével. Már pedig nincs egységes emberi anyanyelv, hanem sokféle anyanyelv van. Ha az egyik anyanyelvet, a másik anyanyelv az másodrendűségbe tudja szorítani, akkor ez az átgondolás sem lehet egyenlő. Nyilvánvalóan, ugye? A megoldás az, hogy mindegyik anyanyelv egyenlőséget élvez. Egy államon belül mindegyik hivatalos nyelv. Mindig ott, ahol az adott anyanyelvet használók élnek, ugye? A legkevesebb. A világ számos államában már így van. Nem véletlen. Sorolhatnám ezeket a példákat. Tehát tulajdonképpen a nemzeti jogok, a nemzeti szabadság és egyenlőség az a részévé válik az alkotmányos szabadságnak és egyenlőségnek. Ez a megoldás.
4: Hát ez a megoldás tulajdonképpen egy makrotársadalmi megoldás.
5: Így van.
4: nem igazán az egyéntől függő megoldás. Ezzel együtt azért én mégis föltenném a kérdést, hogy mit tehet az egyén, az ember, az individuum ennek érdekében, mert hát ugye te említetted a közvéleményt is, közvélemény ereje az nagyon sok esetben számít, sok esetben nem számít, de az egyénnek van ezen a téren valami lehetősége arra, hogy ezt a nemzeti békeállapotot valamilyen módon előre mozdítsa?
5: Természetesen. Nem értenék egyet azzal a megjegyzéssel, hogy ez pusztán makrotársadalmi jelenség. Nem. Ez a közvélemény
4: akkor
5: kezében
4: elsősorban,
5: van.
4: Elsősorban makrotársadalmi. Itt én arra gondoltam, hogy

0: Most a Fórum Kisebbség Kutató Intézet elnökét Lampal Zsuzsanna kérdezi.
1: Ez így is van, de ez fordítva is lehet.
2: Azaz, hogy...
1: Tehát, hogy az ember maga is megfordíthatja ezt a dolgot. Rámutathat arra, hogy itt mire megy ki a játék, és rámutathat arra, hogy ez gyakorlatilag most már perspektívátlan. Ebben már nincs fejlődési energia a mai globalizálódó világban. Ebben már csak elmaradási energia van. És ezt teheti nagyon hangosan. Hát itt az internet, ugye mindenfélét megírhatunk és elmondhatunk. Korábban a tömegkommunikációs eszközök azok elég kevesek kezében voltak, csak ma már nem. Most már mindannyiunk kezében vannak az internet révén. Persze klasszikusak ma sem, de az új, ez az internetes forma, ez most már itt van. Felléphetünk ezzel. Nagyon fontos az, hogy a korábbi konfliktusos identitásnak ne csak a kritikáját adjuk meg, hanem újat állítsunk a helyébe. Egyébként rámutathatunk számos ponton, hogy miért nem működik ez, de nem tudjuk felváltani újjal. Na hát itt fel kellene. Ez az új lehet az, amire céloztam eddig. Az értékeink összekapcsolása és az azzal való élés. Egy jó múltkori beszélgetésünkön vetődött fel az, hogy teszem azt, kisebbséginek lenni egy adott országban, ahol nincs is nemzeti egyenlőség, mégis előnyösebb lehet, mint nem az, mert mind a két kultúrába belelát az ember és belenyúl. És
2: hát ez tény.
1: Ez tény. Ez tény. Sőt, mi több, így van. Ezt előnnyé lehet fordítani. No, ezt az előnyt kell felmutatni mindenki számára. Az, hogy én nem olyan nemzetiségű vagyok, mint te, az neked is jó. Sokkal jobb, mintha olyan lennék, mint te. Olyan tudok neked szolgáltatni, mondani, közvetíteni, amit egyébként nem tudsz megkapni. És ezt tehetjük nagyon demonstratívan, nagyon hangosan is. A nemzeti mozgalom elején is tömegmozgalom volt, ugyebár. Azt nagyon nagy mértékben értelmiségiek indították, nem is elsősorban politikusok, azok csak később veszik át. Sőt, jó sokáig tiltják is, hát tudjuk, hogy a német himnusz jó sokáig be volt tiltva, ugye? Azért, mert nem a németek mindenki fölöttiségét jelentette az elején, hanem Németország egységét jelentette, és a helyi hatalmasságok azt tiltották, stb. Tehát nagyon sok helyen... A lényeg a példa, tehát ezek tömegmozgalmak voltak, ennek az újnak is annak kell lennie, nyilvánvalóan úgy, ahogy ez az identitás és tömegidentitás, az újnak is tömegidentitássá kell válnia, szélesebben, mint az eddigi nemzeti. És ez az eddigi nemzetiek számára is perspektívát kínál, a továbbfejlődés lehetőségét, ahelyett, hogy felolvadnának valamilyen jellegtelen commerce identitásban.
2: De valójában ez is a nemzeti identitás maradna, csak a nemzeti identitásnak egy más típusa.
1: Pontosan.
2: Én ezt úgy képzeltem el magamban, mert én általában ilyen képeket látok magam előtt, hogy amikor olvastam az írásodat a nemzeti békéről, akkor azt képzeltem el, hogy ugye van ez a neoparadicsomi állapot, amikor az oroszlán és a gödölye egymás mellett heverésznek, és jóban vannak. Hát... Te is így képzeled el?
1: Nem.
2: Ilyen általános békenyugalom jólét állapotaként? Vagy nem. Ebben is ott vannak egyéb, esetleg egy újabb fajta konfliktusnak a lehetőségei?
1: Biztos. Azért emberek maradunk. Csak azok már újabb fajták lesznek, tehát nem azok, amik eddig voltak. Gyakorlatilag az egyén nemzeti szabadsága és egyenlősége, lakjon bárhol, éljen bárhol, az alkotmányos értékké válik, és kulturális értékké válik. Tehát a döntő többség által elfogadottá válik. De az ilyesmi az nem születik meg mindenhol egyszerre, ez az egyik dolog, másrészt meg jó esetben Európában. Tehát a világ azért megmarad.
2: Csak Európa.
1: Így van, nem csak Európából áll a világ. Sőt. Nagyon nem. Egyre inkább látjuk, hogy nagyon nem, ugyebár. Igen. Tehát lesz itt gond továbbra is, csak akkor már számíthatunk egymásra.
2: Hát erre csak azt tudom mondani, hogy úgy legyen. És mivel lassan lejár az időnk, én meg is köszönöm a beszélgetést.
1: Egy dolgot még, hogyha be lehetne venni ezt a könyvet. Szóval erről szívesen megemlíteném ezt a könyvet. Ugye a címe is szlovák, A címe

0: szlovák a közös könyvünknek. A dizájnja különösképpen érdekes, mert a szlovák és a magyar zászlót összetolták, hogyha megfigyeljük. És a kiadója az a Szlovák Tudományos Akadémia kiadója, a Veda. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen részt azért csak lehet imit amod ütni az eddigi kulturális elválasztás vastag falán.
1: Hát én azért azt gondolom, hogy van azért több rés is, persze, van sok
0: persze,
1: rés
0: hát
1: is.
0: Üssünk még újakat és újakat, persze.
1: De valóban, hát ez a címlap a színeivel, hát tulajdonképpen az bizonyítja, amiről te itt az előbb beszéltél, hogy gazdagítani egymást. Színeinkkel is gazdagíthatjuk persze. egymást.
0: Így van.
1: Van még valami, Laci, amit szerettél volna mondani?
0: Nagyon sok minden van, de majd,
1: hát
0: de majd
1: igen,
0: később.
1: Úgyhogy majd esetleg visszatérhetünk ezekhez a témákhoz, és én akkor még egyszer megköszönöm, hogy beszélgetettünk, és köszönjük a hallgatóknak, nézőknek, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!
0: Viszontlátásra!
2: Üllős László egyetemi docenst, politológust, filozófust, a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnökét Lampa Zsuzsanna kérdezte.
3: A Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja a Bagoly Mondja szólt. A podcastot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.
4: Az elhangzott műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározta a Pátria Rádió.

0: az örök klasszikus Ének az esőben.
1: Volt egy csomó régi dala a 20-as, 30-as évekből, és akart egy filmet, ami ezekre épül.
0: Oktató kaptár Lendván.
2: Intézményesítették a méhészetüket, ők is nagyon segítettek a régi tárgyak beazonosításában, meg adományoztak ki is tárgyakat.
0: Pablo Picasso művészete.
3: Mondani sem kell, milyen kényeztetésbe kezdtek, hogy a megmaradt gyermek jól érezze magát.
0: Média személyiség és polgármester Dömsödi Gábor.
4: És aztán onnantól kezdve 89-ig ott voltam, és akkor utána jött ez a rendszerváltó napzártás, címzáros TV2 műsor, ami nem a mostani kereskedelmi TV2, hanem az MTV-nek volt a kettes csatornája.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: 9 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Késik a költségvetés, nincs egyesség a koalícióban. Irán óva inti az államokat attól, hogy csatlakozzanak a Trump-féle gazdasági háborúhoz. Kellemes meleg időnk lesz ma, 28 fok körüli maximumokkal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ürge Tamás, következnek a részletek. Az állami költségvetésnek már szeptemberben el kellett volna készülnie a nagy nyári tervekből, azonban mostanra valószínűleg csak egy újabb halasztás marad. A koalíció még mindig nem tudott megállapodni a költségvetés pontos formájáról, és minden párt foggal körömmel védi a saját feltételeit. A TA3 hírtelevízió információi szerint már az a forgatókönyv is számításba jött, hogy a következő évben egyáltalán nem hajtanak végre további konszolidációt. Úgy tűnik, a koalíció biztosan nem fogja tudni elfogadni az állami költségvetést az eredetileg tervezett szeptemberi határidőig. Szeptemberben nem fogjuk jóvá hagyni az állami költségvetést, majd idézhetnek engem, jelentette ki Mihály Simecska, a Progresszív Szlovákia elnöke. Ez egy kezdeti dátumjavaslat volt, de amíg nincs megegyezés, addig szeptemberben ezt nem lehet beterjeszteni, mondta Richard Takács, a SZMRSZD földművelésügyi minisztere. Ez nem meglepetés, én is sok mindent el szeretnék intézni szeptemberben, ami végül nem sikerül. A koalíció esetében pedig ez 8-szorosan igaz, reagált Martin Tubéci, a parlament PSS alelnöke. A költségvetési tárgyalások, mint tudják, nem egyszerűek és hosszú ideig tartanak, fogalmazott Boris Szuszko, SZMRSZD-s igazságügyi miniszter. A koalíciós partnereknek a nyár folyamán kellett volna dőlőre jutniuk az állami költségvetés szerkezetéről. Az ellenzék szerint azonban a tárgyalások teljesen eredménytelenek maradtak. A kormány pénzügyi segítséget és kártérítést nyújt minden olyan szlovákiai településnek és városnak, amelyet az elmúlt időszak heves viharai és felhőszakadásai sújtottak. Robert Fico miniszterelnök a szombati sajtótájékoztatón megerősítette, hogy az illetékes szervekkel közösen folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet. Az időjárás által sújtott önkormányzatoknak hivatalos kárigényt kell benyújtaniuk, a kormány ezt követően biztosítja a károk megtérítését. A gyermekszemészeti vizsgálatát még az iskolakezdés előtt érdemes elvégeztetni, ha a szülők változást észlelnek a gyermek szemének állapotában vagy látásában. Erre a közegészségügyi hivatal hívja fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a gyerekek nem mindig tudják maguktól jelezni, ha rosszul látnak. Figyelmeztető jelek, amelyekre a szülőknek figyelniük kell. A gyermek gyakran hunyorog vagy kancsalít, amikor távolabbi tárgyakat néz. Nehezen tud egy adott pontra vagy szövegre koncentrálni. Olvasás vagy tévénézés közben szokatlanul közel hajol a tárgyakhoz, vagy oldalra dönti a fejét. Gyakori fejfájásra, szemfáradtságra panaszkodik, vagy sokat dörzsöli a szemét. A szakemberek szerint a korai felismerés kulcsfontosságú, mivel a kezeletlen látás problémák jelentősen rontják a gyermek iskolai teljesítményét és koncentrációját. Irán óva intett más államokat az Egyesült Államok gazdasági háborújában való részvételtől és megtorlásként földrengésszerű válaszlépésekkel fenyegetőzött arra az esetre, ha csatlakoznának a szankciókhoz. Teherán kijelentette, hogy a korlátozásokban résztvevő országokat ellenségnek fogja tekinteni, és célba veszi a gazdasági érdekeltségeiket. Mohsen Rezai, az iráni legfelsőbb nemzeti biztonsági tanács titkára kijelentette, hogy az amerikai gazdasági nyomás fokozódása esetén a válaszlépésük olyan erejű lesz, mint egy földrengés. Rövid sporthírek következnek, Zsigárdi László, tiéd a szó.
2: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 szombati eredményei: Nacpot Brezová 5-0, Košice Slovan 1-2, Michalovce Skalica 2-0, Ruzsomberok Banská Bystrica 0-1, illetve Vasas Felcsút szintén 0-1 és MTK Nyíregyháza 2-1. A cseh-svéd török azeri közös rendezésű női röplabda Európa bajnokság második játéknapján Svédország Szlovákia 3-2 és Lengyelország Magyarország 3-0.
0: Időjárás.
1: Országszerte napsütéses, kellemesen meleg idő következik, említést érdemlő felhőzet, illetve csapadék nem várható, 28 fok körüli északnyugaton, északon inkább pár fokkal az alatti maximum hőmérséklettel számolhatunk. Időnként felélénkülő északnyugati légmozgás valószínű. Éjszaka szélcsendes idő következik, csillagfényes égbolttal, hétfő hajnalra 15-9 fok közé hűl le a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsony püspökén a Vinohradnyickán a Miloszlávó, vagyis Anna Major felé vezető szakaszon vasúti átjárót javítanak. Az mindkét irányban le van zárva, kerülni csölle vagy hideg hét felé lehet. Közlekedjenek biztonságosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm augusztusi műsorunk minden kedves hallgatóját. Ma egy 2024 júliusában közvetített összeállításunkat ismételjük meg. Ebben a szlovákiai magyar kultúra és művelődés három olyan jelentős alakjáról emlékezünk meg, akik abban az időszakban hunytak el, betölthetetlen űrt hagyva maguk után. Kvitner János, Kovács László és idősebb Rejter István emlékét idézzük ma fel. Tartsanak velünk, és emlékezzünk rájuk tisztelettel. Kvitner Jánosról, hazai néptáncmozgalmunk egyik megalapozójáról többször szó volt a Pátria Rádió műsoraiban. A híres pozsonyi Szőttes Kamara Néptánc Együttest 1969-ben megalapító és 83-ig vezető koreográfus gazdag életpályáját és termékeny munkásságát itt most nem tudjuk bemutatni. Annyit azonban feltétlenül el kell róla mondani, hogy számos koreográfiát készített. A Zselízi és a Gombaszögi Népművészeti Fesztiválra, a Kassai Tália és a Komáromi Hajdani Matesz számára, filmekbe, a Szlovák Népművészeti Együttesnek, ausztráliai emigrációja során a Melbourne-i Újszőttes, valamint a Sydney és a Canberrai együtteseknek. Többek között itt rendezte meg 1995-96-ban az István a Király című rockopera első tengeren túli bemutatóját. 1998 tavaszán Pap Sándor beszélgetett vele egy itthoni bemutatás előtt álló művéről.
2: Csupán néhány nap választ el bennünket a 43. országos kulturális ünnepély kezdetétől. Kvitner Jánost, a Regés üzenet című műsor rendezőjét kérdezem, milyenek az előkészületek, milyen lesz a műsor?
3: A műsor gyártására elég rövid idő állt rendelkezésre, de a táncegyüttesek és a műsorba szereplő csoportok jó hozzáállásán ezt a időhiányt kezdjük pótolni. A csomagok anyagi gondjai miatt csak egy közös próbára kerül sor, azon is csak a környékbeli csoportok vesznek részt, majd a főpróbára, Gombaszögve nagyon bízunk, hogy a műsor teljességében össze fog állni.
2: Milyen lesz a Regés üzenet műsor tartalma? Miről szól ez az összeállítás?
3: A Regés üzenet 98 nem egy szokványos népművészeti műsor. Mind a címében rejlik, üzenetet szeretnénk átadni, ezévi üzenetet, amely üzenet megoldásokat nem tartalmaz, de fölhívja a figyelmét egész szlováki magyarságnak azokra a problémakörökre, amelyek nap mint nap érintik őket itt Szlovákiában.
2: Mi a fő mondani valója ennek a műsornak?
3: 20 évvel ezelőtt a Szőttes Népészeti csoport, amelynek a művészeti vezető koreográfusa voltam, a Gombaszögi mutatta be a Tavasz trilógiát, amely akkori itt élő magyarság problémáit próbálta fölvetni. Ma ez a műsor 20 év után egy folytatása. A mai problémákról beszél, hogy a gyermektől el akarnák venni anyanyelv lehetőség tanulását. Most ezt mind népdalszövegek, mondókákból rejtett mondani valók próbálják kibogozni. Maga a műsor csak azt akarja kidomborítani, hogy egyfajta összefogásban lehet ezt a problémákat megoldani. Mintha az emberek valót csak hibákat keresnének, nem akarják észrevenni azt, hogy minden emberbe jó és rossz lakozik.
2: Milyen szimpati megoldásokat használ rendezőként?
3: Az utolsó ausztráliai tartózkodásom alatt fölfigyeltem olyan művészeti mozgalomra, amelyik a folklór nyelvén akarja elmondani a mai gondokat. A folklór találkozzon a mával, és a máról szóljon. A folklór szóljon a mához, mának. Talán ez nagyon összetetten hangzik, de ez egyik alapja.
2: Ez azt jelenti, hogy régi népművészeti megoldásokkal mai gondolatokat fejezzen ki?
3: Igen, gondoljunk a világpiacon megjelent Deep Forest-ra. A Deep Forest az egy CD sorozat, amelyik folklort vegyít a ma zenéjével, és népszerűsíti az egész világba. Nem érti a más nyelvű hallgató, hogy mit énekel, de alatta alákevert, alákomponált zene az meg a máról szól, és arról, amit ő énekel. Na, valami ilyesmit próbálunk mi is a regés üzenette 98-al. Nagyon sokat dolgoztam rajta, remélem, hogy nem fog csalódni a közönség.
1: Kvitner Jánostól 2024. július 16-án vettek végső búcsút barátai és tisztelői Pozsonyban.
4: Egy kis patak mindig rohan, s egyre csak énekel.

Kovács László a tudáshoz, műveltséghez vezető utat lámpásként megvilágító nagybetűs tanár volt. Hajdani diákjai szerint a Somorjai Gimnázium fennállása óta annak egyik legkedveltebb tanára, majd igazgatója volt. Nem csak tanított és nevelt, hanem vezette is diákjait a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem zegzugos útjain, az összefüggések megértése a tisztánlátás felé. De dolgozott a Csemadokban, nyelvhelyességi versenyeket szervezett, és előadott bárhol, ahol erre felkérték. Többek között a Pátria Rádióban a Görföl Jenő által szerkesztett Vándorbot című műsornak is munkatársa volt.

0: Templomokat a kereszténység kezdeteitől fogva a keresztény szertartások rendjének megfelelő formában építettek, vagyis a templomépületeknek, a liturgikus előírásoknak kellett megfelelniük. A templomok fontos kelléke a keresztelőmedence. Kovács László most a felső-csallóközi Árpád-kori templomok keresztelő kútjairól beszél.
1: A középkori plébánia templomokban mindenütt találhatunk régi, sokszor a templom építésének idejéből származó keresztelőmedencét, hisz a plébánia templomok egyik kánoni joga volt a keresztelés. A keresztelőmedencékről általában annyit kell tudnunk, hogy az ősi keresztelőkápolnák, baptisztériumok kicsinyített másai. Közismert, hogy az ókeresztény bazilikák mellett rendszerint megtalálhatók a kerek vagy nyolcszögletű baptisztériumok, keresztelőkápolnák. Ezeket az alapformákat őrizték meg a középkori templomok keresztelőmedencéi is a csallóközi templomokban. A keresztelőmedencéken, mint művészi értékű alkotásokon épp úgy megfigyelhetők a különféle stíluselemek, akárcsak a szobrászati vagy festészeti alkotásokon. A románkor ízlése rendszerint henger vagy félgömb alakú medencéket alkotott minden díszítés nélkül. A félgömb alakúak általában nagyobb méretűek voltak, ezek közül ma már egyik sem használatos. A Várkonyi és az Egyházgalei templom udvarán látható ilyen. A kisebb méretűek közül feltűnően azonos vonásokat mutat a Csütörtök és a Sügyi templomban található, mindkettőt ma szentelt víztartóként használják, ugyanis a félgömbnek 4 füles díszítése van. A csütörtöki érdekessége még, hogy nem homokkőből készült, mint a románkori keresztelőmedencék általában, hanem sütői vörösmészkőből. A gótikus korban előbb karcsúbbá, kecsesebbé váltak a medencék, serleg vagy kehely formát vettek föl, és a nyolcszögű megoldás vált általánossá. A hídesi templomban a korai gót jegyeket mutató keresztelőmedence homokkőből készült, a talpa fölött henger alakú, maga a medence horonyszerű mélyedésekkel díszített, a felső része nyolcszögben kiképzett, minden oldalán egyenlőszárú görög keresztel. A csütörtöki templomban található vörösmészkőből készült medence talpa fölött csavar díszítésű a nyaka, maga a medence nyolcszög alakú. Bár ma szentelt víztartóként használják, egészen biztos, hogy eredeti helyén áll. Ugyanis ahol nem volt önálló baptisztérium, ott a keresztelőmedencét az északi mellékhajó bemeneteli kapujánál állították fel. Mindkét medence a 14. század első felében készülhetett. A késő gótkorban a keresztelőmedencék szélesebbekké, öblösebbekké váltak, és az egész darab alacsonyabb és zömökebb lett. Ezek a jegyek megfigyelhetők a csütörtöki, ma is keresztelőmedenceként használatos 15. század végi darabon. Ez egészen alacsony talpú és ötszögű alkotás, szintén sütői vörösmészkőből készült. A reneszánszkor a külső formákban visszatért a régi őskereszténykorhoz, amennyiben újból a félgömb alakú medencék válnak általánossá. Igaz, már talpon állnak, mint a gótikus korban. A Szent Mihályfai templom 1538-ból származó, ma is használt keresztelő medencéje mutatja tisztán ezeket a formákat. Messzebbről nézve tökéletesen kehely formájú. A középkori eredetű keresztelőmedencék a csallóközi templomokban igazi művészeti értékek is, rendeltetésükön túl esztétikai élményben is részesül, aki megtekinti őket.

0: Ha valaki a felső csalló közben jár, meglepi őt az egymáshoz közeleső falvakban található feltűnően sok középkori templom. Olyan sűrűségben fordulnak elő ezek a zömükben több mint 700 éves építészeti emlékek, hogy a Kárpát-medencében is szinte párját ritkítja. S ami még különlegessé teszi ezeket az emlékeket, hogy felfedezhetők rajtuk az azonos stílus jegyei, mint téglából épültek, eredetileg román stílusban, egyhajú alaprajzzal, keletelt szentéllyel és nyugati homlokzaton toronnyal. Most ezekről a tornyokról beszél a templomok történetét kutató Kovács László.
1: A csallóközi középkori templomok jellegzetes elemei a tornyok. A tornyok akár csak a középkori lakótornyok kezdetben védelmi funkciókat is elláttak, később a harangokat helyezték el bennük. A román korból származó tornyok hatalmas, minden esetben négyszög alaprajzú falteste szinte belevágódik a nyugati homlokzat falába. Két templom, a csütörtöki és a gelei ikertornyú. Általában félköríves ablakok vagy keskeny hangnyílások tagolják. A gazdagabb díszítésűek ikerablakokkal vannak ellátva, esetenként két, sőt három szinten. A félköríves ikerablakok oszlopait kőből faragták, oszlopfőjüket gömböcskét díszítik. Legtöbbször bennük nyílik a kapu, s alsó szabad részük a templom belsejének előteréül szolgál. Általában innen vezetnek lépcsők a toronyba, a harangokhoz is. Ezek a románkori tornyok olykor annyira uralkodnak a templomon, hogy az a benyomásunk, hogy a hajó szinte csak hozzá van ragasztva a toronyhoz, annak jelképes alárendelt része. A csütörtöki templom két tornya között igen szép román kapuzat található, díszítés nélküli fölköríves, három ívkaréjos záródású béllettel. Az eredeti tornyok vagy gúla alakú, vagy nyolcszögesített toronysisakban végződnek. A toronysisakokat általában téglából rakták, de készültek kőből is. Kősisakos például a gombai templomtornya. A torony négy szögletén fiatornyok láthatók. Kivétel nélkül minden középkori templom esetében. Ez a jellegzetessége ezeknek a templomoknak már messziről szembe ötlik. A román formaelemek legtisztábban a gútori és a csütörtöki kéttornyú templom déli tornyán figyelhetők meg. A tornyok elég gyakran megrongálódtak, sőt esetenként lepusztultak. Ez történt a csütörtöki templom északi tornyával is, mely az újjáépítéskor már gótikus jelleget kapott. A tornyok átalakítása a gótikus korban történt. Megőrizték minden esetben a toronysisakot és a fiatornyokat, ám a toronyablakok mérmíves gótikus kiképzést kaptak. Ilyen jellegzetes gótikus mérmíves ablakai vannak a dunaszerdahelyi, a hidasi és a püspöki templom tornyának. Az utóbbi hatszögű formája is különlegesnek számít. A legtöbb templom toronysisakja ugyanis nyolcszögű. A gelei templom két tornyos főhomlokzata pedig felvonultatja a középkori építészet összes jellegzetes elemét. A gúla alakú kősisakos torony két emeletén félköríves hangnyillások, a párkány alatti fűrészfogas fríz, a rózsaablak mind románkori elemek, míg a csúcsívessé alakított kapuzat, a díszesebb faragást kapott rózsaablak, a nyomott csúcsívű ikerablak, a támpillérek, a gótika főismérvei. Több középkori templom tornya teljesen lepusztult. Ilyen a sámoti, az erzsébetmajori, a békei. Két templom, az illésházi és a szarvai pedig az újabb korban barokk stílusú tornyot kapott. Ezek a jellegzetes középkori eredetű tornyok a román és gót építészek remek példái, megtekintésre ajánlhatók.

0: másik dolog az, hogy kegyelmedről azt írják, mint más levelemben is írtam, hogy kegyelmed az ő felsége díciójába zászlókat osztat és hadakat fogad. Ítélje meg kegyelmed, mint tetszené kegyelmednek, ha kegyelmed híre nélkül valaki ezt mivelné az kegyelmed díciójába. Én ő felségének megjelentettem, hogy nem hihetem, ezért ő felsége várja az kegyelmed információját. Kegyelmednek igen szükséges, hogy ne késlelje főemberét küldeni ő felségéhez. Ad Dominicam Laetare együtt leszünk ő felségénél, akarnám, ha addig bizonyost értenék. Tartsa Isten kegyelmedet egészségbe!
1: Mint az előbb idézett levél szövegéből kiderül, szerzője kora politikai történéseinek is formálója volt. Mi azonban egyházi emberként és közművelődésünk jeleseként tartjuk számon elsősorban. Hiszen Pázmány Péter, mert róla van szó, alapítója volt a Nagyszombati Egyetemnek is. Erről beszél most Kovács László.
2: A magyar oktatásügy történetében kiemelkedő szerepe volt a 17. században Pázmány Péternek. Az ellenreformáció vezető egyénisége az iskolának, a művelődésnek fontos szerepet szánt a katolikus hit és egyház megújulásában. Jezsuita iskolák egész sorát alapította, segítségével és támogatásával külföldön, elsősorban Rómában tanultak magyar fiatalok. Mindez azonban kevésnek bizonyult, mert az iskolák hálózatából feltűnő módon hiányzott a felsőoktatás legfelsőbb fóruma, az egyetem. Nem ő az első, aki Magyarországon egyetem létrehozását megkísérelte. Nagy Lajos, Zsigmond, Hunyadi Mátyás, valamint Báthori István erdélyi fejedelem egyaránt megtette már ezt, alapításaik azonban rövid életűeknek bizonyultak. Pázmány az első, aki maradandó, folyamatosan működő univerzitás alapjait fektette le, olyan intézményét, amely a későbbiekben állandóan bővülve és erősödve, többször átszervezve, mind a mai napig működik, ma Ötvös Loránd Tudományegyetem néven. 100 000 forintos költséggel 1635. május 12-i alapító levelével hívta életre az érsek a Nagyszombati Egyetemet. Azért Nagyszombatban, mert a török fennhatósága miatt az esztergomi érsek ideiglenesen Nagyszombatban működött. Az egyetem alapításával kettős célt kíván szolgálni: vallásának terjesztését és az ország kultúrájának szolgálatát, mindezzel a nemes magyar nemzet tekintélyét akart emelni. Alapító levele hangsúlyozza, hogy mind a magyar egyház kormányzására, mind pedig az állam szolgálatára alkalmas embereket kell képezni. A megindulás nem volt zökkenőmentes, mivel a szokásos 4 kar bölcseleti, teológiai, jogi és orvosi helyett csupán az első 2-vel kezdődött meg az oktatás, a pápa vonakodott jóváhagyni a tervet. Második Ferdinánd király viszont ezt haladéktalanul megtette, így még ugyanazon év októberében mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal felruházta a nagyszombati alapítást, amelyekkel a német birodalmi egyetemek rendelkeztek. Sor kerülhetett ezután az ünnepélyes tanévnyitóra, amelyen számos egyházi és világi előkelőség mellett több külföldi egyetem és a jezsuita rend küldöttsége is jelen volt. Teljes jogú, de csonka szervezetű egyetem jött így létre Nagyszombatban, amely azonban néhány évtized múlva kiegészült a jogi karral, majd Mária Terézia idején az orvosi fakultás is csatlakozott hozzá. A 18. század végén Budára, onnan Pestre települt át, és ekkortól már valóban az egész ország legfontosabb oktatási intézményé vált. Pázmány Péter tervét siker koronázta. Az intézmény falai között egyre növekvő mértékben kaptak helyet a különböző tudományágak, így Magyarországon évszázadokra megalapozódhatott az egyetemi szintű oktatás. Nagyszombatban máig megtekinthető a 17. században Pázmány Péter által alapított egyetem épülete és az egyetemi templomként szolgált gyönyörű barokk jezsuita templom.
3: Kedves hallgatóink, az előző percekben a közelmúltban elhunyt Kovács Lászlót idéztük fel, akiből még a rádiós előadásban is kibújt a tanár, hiszen a keresztelőmedencékről, a Csallóközi templomtornyokról és a Pázmány Péter által alapított egyetemről elmondott ismertetését is azzal fejezte be, hogy ajánlja megtekintésre. Tisztelt tanár úr, köszönjük azt a sok szépet és jót, amivel élete során elhalmozott bennünket.

Kodály esti dalát a komáromi Concordia vegyeskar adta elő Stubendek István vezényletével. Idősebb Rejter István neve mindenek előtt a pozsonyi zenekedvelők számára cseng ismerősen, hiszen majd 30 évig 1960

0: Az apai ágon pedig az édesapámnak a húga, az a konzervatóriumnak volt a tanárnője, Liszt Ferenc Akadémiát végzett a két világháború között. Tanított nagyon sokat, sok évtizedig tanított a Kassai Konzervatóriumban. Édesanyám is kitűnő zongorista volt, úgy volt, hogy erre a pályára megy, de neki jobban tetszett a matematika, fizika. Elment a Prágai Károly Egyetemre, és ott végezte el az első világháború után az egyetemet, de még úgy volt, hogy még jár gyakorolni, még fizetett egy zongorát valahol, és még járt tehát egyszer-kétszer gyakorolni, annyira szerette a zongorát. A Chopin etüdőket játszott, egy kitűnő zongorista volt. Édesapám is tanult zenét, ők polgári családból származtak. Polgári családokban kivétel nélkül mindenki tanult zenét. Jó, rosszul, ez nagyon jó volt, mert házi muzsikálás volt, értettek a zenéhez, és tudták értékelni azt, hogyha jött egy művész, és ugyanazt a művet, aztán tényleg valami egy csodálatos művészi szinte előadta, nagy szeretettel összejártak, az egy gyönyörű dolog volt abban a korban. Így az apai nagymamám például zongorázott, az ő testvére csellózott, és van egy szép képünk, ők ülnek, és a hegedűt egy akkori színész játsz, egy magyar színész játsz a Kassán.
1: Polgári körökben ez szinte természetes volt, hogy akármilyen tehetséggel is rendelkeztek az emberek, a zenével foglalkoztak, tehát megtanultak valamilyen szinten muzsikálni, még hogyha nem is készültek művészi pályára, vagy ha menet közben kiderült, hogy nincsen hozzá akkora tehetségük.
0: Pontosan így van. A tehetség egyáltalán nem játszott szerepet. Ha valakinek nem volt jó füle, zongorát tanult. Sőt, voltak olyan jobb módú polgári családokban, sok gyerek volt általában, vette két zongorát is, hogy egyszerre négykezest is játszott, meg külön is gyakorolsa meg. És nagyon jó volt, hogy mikor elmentek ezek az emberek az étterembe, ott cigányok játszottak többnyire, vagy kávéházi zenészek, ők is olyan zenét játszottak, ami azoknak az embereknek tetszett. Például Kassán, az az én szülővárosom, ott a két világháború között 77 cigány zenekar működött, nem beszélve a többi egyéb mindenféle zenekarról. Pedig akkor a lakossága nem volt, mint most 200 ezer vagy mennyi, csak olyan 61 néhány ezer.
1: És a te szüleid, vagy azok az emberek, akik a két világháború között zenét tanultak, azok magánzenetanároktól tanulták a zenét, vagy voltak speciális zeneiskolák is abban az időben?
0: Abban az időben nem voltak, nem hemzseket a sok zeneiskola. Kassán egy zeneiskola volt, és az be volt fejezve. Az az igazság, hát nagyon soknak főiskolai végzettsége volt. Abból lett aztán a konzervatőn könnyedén alakulhatott meg, mert kitűnő tanárokat, hát egyszerűen csak átmentek, mikor megalapították egyáltalában a konzervatóriumot, tehát a középiskolát, és magántanárokhoz is jártak. Az teljesen normális dolog. Úgy, mint ahogy jártak nyelvekre, úgy jártak táncra, aztán tornára jártak, lovagolni jártak, teniszezni. Többnyire magántanároktól tanulták meg.
1: Hogyan esett a választás éppen a hegedűre?
0: Hárman voltunk fiúk. A legidősebb fiú a zongorázott, nem lett belőle zongorista, ő vegyész lett. A második bátyám, tehát a középső, ő csellózott, ő sajnos meghalt, nagyon fiatalon, de csellózott, aztán énekelt, az operába is már énekelt, már volt a kisebb szerepe, és sajnos egy gyilkos betegség elragadta tőlünk. És én pedig a hegedűhöz úgy jutottam, hogy a példaképünk Zatureszky Ede volt, aki édesapám osztálytársa volt, aki járt nálunk az 50-es évek elején, hallott engem hegedűn, hát ott nyikorogtam valamit, azt mondta, hát el kell őt vinni minél hamarabb Pozsonyba, és aztán ott van nekem egy volt növendékem, Tibor Gasparek, azt taníthatná majd később, aztán majd én magamhoz veszem. Ez volt a terv. Úgy is lett, a szülők ezt nagyon komolyan vették, ezt az indítást, ebbe az irányba haladtam, de nagyon nagy zökkenőkkel.
1: Tényleg elmentél Pozsonyba, és ott tanultál hegedülni.
0: A hegedülés nem megy olyan gyorsan, mint mondjuk az éneklés, vagy pedig egy fúvós hangszer. Egy fúvós hangszeren elég egy 5 évet tanulni, és beülhet egy zenekarba. Ha tehetséges az az illető, egy énekes szintén. De egy hegedűs az minimum 15 év. Az a legkevesebb. Már gyerekkoromban elég szépen megtanultam meg, hiszen 11 éves koromban, akkor 5-es voltam a zeneiskolában, akkor megnyertem az első díjat Szlovákia területén. Volt egy ilyen zeneiskolák közötti verseny, Zsolnán, és ott megnyertem az első díjat. 13 éves koromban a szülők, ahogy megígérték, ahogy el volt ez tervezve, elküldtek Pozsonyba, kis nyeszlett gyerek voltam, nagyon beteges, hát ez nekem szörnyű volt. Hát itt teljesen visszaestem. Itt voltam 5 évig, de hát az utolsó közt kullogtam, talán az utolsó is voltam. Akkor visszakerültem Kassára újból, úgy nézett ki, hogy nem is leszek hegedűs, nagy más szakmát választok, és itt kezelésbe vett egy nagyszerű ember, Takács Kálmán, aki nagyon jóba volt a nagynénimmel, és akkor együtt támogattak. Hát akkor egy hét alatt annyit tanultam, mint Pozsonyba 5 év alatt. Úgyhogy 2 év alatt teljes gyorsasággal fölfejlődtem, és fölvettek a főiskolára, amit aztán sikeresen elvégeztem.
1: Akkor ezek szerint Zatureszky Edének már nem volt alkalma téged tanítania, nem kerültél a keze alá?
0: Nem, mert sajnos fiatalon meghalt, viszonylag fiatalon meghalt, elvitte a szíve.
1: Elvégezted a zeneművészeti főiskolát, akkor így nevezték ezt az intézményt.
0: Először nagyon is féltem az első osztályban, mert még mindig csak csipkednem kellett magam, és ott voltak a rémületes rossz emlékek a konzervatóriumból. Na, de aztán kezdett jól menni. lenni az egész dolog, hogy

0: kapaszkodtam. A második és harmadik évfolyam közötti nyáron megnősültem elég korán, úgyhogy aztán már azon kellett törnöm a fejem, hogy ha már így van, hogy akkor nekem már pénzkereset után kell néznem, úgyhogy én a negyedik osztályt úgy végeztem, hogy jártam a főiskolára, egyben már a Filharmónia tagja voltam, ahol megcsináltam a felvételit.
1: Akkor végül is egy zenekar tagjaként kezdted a művészi pályádat, elég sok időt eltöltöttél a Szlovák Filharmónia zenekarában, hány évet is voltál ott?
0: 1968-ban kezdtem, és 1997-ben fejeztem be október 1-én.
1: Tehát közel 30 évet töltöttél ott?
0: Közel 30 évet, igen.
1: Ott van lehetőség az előrelépésre, mondjuk egy ilyen zenekarban, hol kezdi a kezdő hegedűs pályáját, és hát mire viheti egy zenekarban?
0: Hát általában másodhegedűben kezdik, én is ott kezdtem, de aztán nagyon hamar áttettek engem az első hegedűbe, de ott hátul játszottam, vagy 10 évig a hátsó állványoknál, és aztán ott sokat-sokat dolgoztunk, kapirgáltam, egyszer csak meghaltak a nagy koncertmesterek, idősebb emberek voltak hirtelen, és kellett a szakember, és aztán rám esett a választásuk, mert a többiek nem vállaltak. Ez egy nagyon nehéz feladat. Odaültem az első állványhoz, tehát a koncertmester mellé, és 11 évig voltam a koncertmester helyettese, úgyhogy cserélkeztünk, és ez azt jelenti, hogy ha a felvételeket, meg a turnékat, meg mindent belekalkulálom, több százszor ültem a Szlovák Filharmóniának a koncertmesteri székén.
1: Ha egy kicsit beavatnád a hallgatókat ebbe a hierarchiába a zenekarban, mert hát ugye a laikusok nem sokat tudhatnak arról, hogy mi a szerep egy másodhegedűsnek, első hegedűsnek, és főleg a koncertmesternek, ugye, aki a hegedűsöknek a vezetője is.
0: Az egész zenekarnak az első reprezentása, aki képviseli a zenekart, az a koncertmester. Az a hangversenymester, aki ott ül mindjárt a karmester mellett, méghozzá kívülről. Nem csak az a feladata, hogy tökéletesen eljátsza azt, amit el kell játszani, hogy ő játsza aztán a szólókat, ha első hegedűsök akkor leállnak, akkor ő szólózik, csak egy maga játszik, ami egy kellemetlen dolog, mert ha az ember egyedül játszik, vagy csak egy zongorával mondjuk, kisebb partival, akkor nincs olyan nagy felelősség, de ott valamit az ember elront, sőt, még a kamera így 5 centire van az embertől, meg a mikrofonok, a rádió, meg mindenki, és több államban egyenesbe közvetítik, akkor elrontom nem csak az egész zenekarnak, sokszor még egész államnak is elrontom a jó hírnevét. Na, szóval ez egy nagyon nehéz és felelősségteljes funkció, de ez még nem fejeződik be, mert ő neki vezetnie is kell az első hegedűsöket. Akkor hozzá kell tudni szólni a vonósoknak, sőt a fúvosoknak is a játékához, hogyha ott valami nem stimmel, és a karmester nem tud vele mit kezdeni. Akkor neki partnere kell, hogy legyen, segítenie kell ebben a karmestert. Szóval állandóan figyelnie kell az összes hangszert. Nézzük a partitúrát, ott van az a rengeteg sor, azt neki fülben el kell tudni képzelni, nem csak magáét kell játszani, állandóan kell figyelni az egész zenekart. Ki mit játszik, és meg kell találni gyorsan a hibát, és irányítani is kell tudni. Alkalomatnál, hogyha a karmester mondjuk nem jön rá, ez is benne van, és bármikor, hogyha valami másfajta szervezési vagy ilyen dolgok, akkor föl kell lépnie, és akkor neki el kell tudnia mondani, hogy a zenekarnak ez az akarata, és meg kell védeni a zenekart, akkor az érdekébe fel kell tudni lépni országvilág elé. Szóval egy hangversenymesternek ilyen diplomata feladata is van.
1: Ha már így a zenekarról esett szó, a 30 év alatt, amíg a Filharmóniában játszottál, körülbelül hány művet adtatok elő?
0: Nagyon sok művet. Annyit tudok mondani, azt nem tudom, több százat, talán ezren fölül, talán több ezret, én azt nem tudom egész pontosan elmondani, mert nagyon sok felvételt készítettünk, tehát azok újabb művek voltak, rengeteget.
1: Azt is el lehet mondani egy zenekarról, hogy vannak bizonyos zeneművek, amelyeket jobban elő tudnak adni. Hogy van ez a zenekarban?
0: Ideális az lenne, ha egy zenekar minden zsánert egyformán jól tud játszani, de hát ilyen nincs. Vannak olyan zenekarok, akik ehhez közel járnak, de a nagy zenekarok, a leghíresebb zenekarok, például az avantgárd modern zenével abszolút távol állnak tőle. A kísérletező, az új és a félig érthetetlen. Ezek arra nem fecsérelik az erejüket. Többnyire csak a klasszikus repertoára érik be, az is rengeteg.
1: Hogyha egy vezető zenei együttesről van szó, elmondható, hogy sűrű megfordulnak nem csak az adott ország hangversenytermeiben, hanem gyakran eljutnak külföldre is. Ez alatt a 30 év alatt sok helyen megfordultatok a zenekarral. Ha mondjuk erről kéne statisztikát készítened, körülbelül hány helyen jártatok, mint Szlovák Filharmónia?
0: Jártunk nagyon sok országba, fél világot bejártuk. Az igazság az, hogy erről nem tudok statisztikát, úgyhogy nem tudom elmondani számokban. Közel 30 év alatt minden évben mentünk többször ki külföldre, mindig máshova. Nagyon sok helyen fordultunk meg, nagyon sok mindenfélét láttunk. Egy nagyon szép dolog volt. Mindenütt tanult az ember. Én különben is ilyen csodálkozó fajta vagyok. Én nekem ez egy nagy szerencsém, hogy unatkozni nem tudok.
1: Japánban sűrű megfordultál, de volt-e esetleg más ázsiai ország, ahol jártál?
0: Volt, hogy ne lett volna, de már aztán, hogy elmentem a Filharmóniából. Külföldön érdekesebb lett a munkám. Voltam Dél-Koreában, aztán voltam Bangkokban, Tajföldön, Tajvan szigetén, az Egyesült Államokban voltam többször.
1: Egy zenekarban játszottál, koncertmester helyettese voltál több mint egy évtizedig, sőt, gyakran voltál koncertmesteri szerepkörben. Ez egyfajta szólista lehetőség. Szólistaként is megnyilvánulhattál ennek köszönhetően. Te eredetileg szólista muzsikus szerettél volna lenni, és ez csak 30 évvel teltével vált időszerű, vagy hogy volt ez?
0: Azt hiszem, én vagyok a zenetörténelemben az első, aki öregen, hát akkor 53 éves voltam, fölálltam a zenekari állvány mellől, és eltökéltem, hogy most szólozásba fogok megélni. 50 után már törvényszerűen mennek lefelé a hegedűsök, mert nem bírják ezt a nehéz fizikai munkát. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, nem tudom miért, hát én most jobban hegedülök, mint 20 éves koromban. Kész csoda. Én végtelen hálás vagyok a sorsnak, hogy ez nekem így adódott.
1: Szóval mi volt az a legfőbb ok, ami miatt aztán úgy döntöttél, hogy ott hagyod a filharmóniát, és erre a rögös számodra talán ismeretlen útra lépsz?
0: Egyszerű a válasz, a megélhetés. Az volt. Hát aki profi zenész, abból él, abból a fizetésből, pedig egyik legjobb fizetését kaptam, amit egyáltalán ott adtak, abban a fizetésből nem tudtam eltartani a családom. Egyszer csak már betelt a pohár, és fölálltam, és azt mondtam, hogy már elég. Ez volt az első, és aztán a másik az volt, hogy a filharmónia aranykorát megértem. Az addig tartott, míg szét nem vált a két ország. Aztán a filharmónia sajnos ilyen lejtőn kezdett elindulni, amiben nem csak az adott körülmények játszottak szerepet, nem csak ez, hanem a pillanatnyi zenekari tanácsnak a nem hozzáértése. Ez nagyon szomorú számomra, mert amit felépítettünk velem együtt, azt a filharmóniát, az már ma nincs.
1: Visszatérve egy rövid időre a filharmóniához, hogy egy szimfonikus zenekarnak a teljesítményét nem csak az ott muzsikáló zenészek képességei adják meg, hanem nagyon fontos az, hogy milyen karmestere van az együttesnek. Emlékszel nagy karmester egyéniségekre, akik vezénylése alatt muzsikálhattál?
0: Hogyne. Hát az ember életében, szóval ez is megadatott nekem, hogy a sok gyöngébb vagy a közepes karmester mellett nagyon, de nagyon sok egész első osztályú karmesterre volt lehetőségem együttműködni, de akkor a zenekar is, hát az teljesen szárnyakat kapott, mondjuk Sergio Celli Bitákival játszhattam. Akkor mentük a prágai tavaszra, és a csehek, akik hát eléggé olyan finomak, meg fenntartásokkal vannak, ugye szétverték a termet. Akkor Libor Pesek, akit itt aztán egy nagyon rövid ténkedés után gyorsan innen kiintrikáltak, ez is olyan dolog volt, hogy ez egy világhírű nagyság lett. Csodálatos karmester volt. Akkor nem beszélve arról, hogy hosszú évtizedeken keresztül Zene Kossler járt ide. Egy ideig itt is volt, és az opera főneke volt. Hát az egy egészen rendkívüli ember volt. Volt szerencsém Ferencsik Jánossal is többszörösen együttműködni. Államszép koncerteket csináltunk. Szóval annyi szép dolgot kaptam ezektől az embertől, ezektől kapott az ember. És még ezek a közepes és nem túlzottan tehetséges karmesterek, azok mindig csak szívták az erőnket. Az eredmény is gyöngébb volt. De hát ilyen az élet, hát ez már így van. Például Ricardo Muttival volt szerencsém játszani, a korunk egyik leghíresebb, legfelkapottabb karmestere.
1: Most akkor beszéljünk a te szóló zenészi pályádról. Nem csak egyedül szoktál fellépni, tudom, egy időben vonós négyesed is volt, nem tudom, még megvan-e, és hát most van egy kisebb zenekar is, amely gondolom, hogy alkalmi zenekar, de gyakran szoktatok fellépni. Hát milyen zenét játszotok?
0: Elsősorban klasszikus zenét játszom, már gondolom a sorrend minőségi, mert mégiscsak abból indul ki aztán a többi. De nagyon sok szalonzenét játszom, a bécsi zene is a része, illetve azok a művek a klasszikus zenéből, mondjuk a Brahmsnak a magyar táncai, vagy valami ilyesmi, vagy Bozsáknak a szláv táncai, amit az emberek nagyon szívesen hallgatnak. Ilyen műveket is nagyon sokat játszok. Ők általában eszkédik, sőt, nagyon sok tánczenét tanultam meg, nagyon sok örökzöld dallamot, még a jazzel is egy kicsit barátságba kerültem, de hát az még nem megy nekem. És általában egész első osztályú jazzmenekkel szoktam játszani, vagy tánczenészekkel, szóval egészen a legmagasabb szinten. Ezt a szalonzenét is tényleg a világ legelegánsabb helyein volt szerencsém játszani. Most talán be az utolsó 7 évben az anyahajója, lényegében a bécsi zene, az a fajta zene, az a tevékenységemnek a fő centrum, itt van közelben Bécs, és ezt már kevesen művelik a Stegeger, tehát a Strauss-szerű hegedűst, aki szólóban játsza azt az első dallamot, és a többiek kísérik, de úgy, hogy ő itt a dirigál, de többnyire játszik, és lényegében vezeti azt a kisebb-nagyobb együttest.
1: Nem csak pályát módosítottál, és a szimfonikus zenekart ott hagyva szólózenészi, szólóhegedűsi pályára álltál, hanem, ha jól tudom, utóbbi időben komponálással, vagy pontosabban ismert művek átírásával is foglalkozol, sőt, vannak saját szerzeményeid is. Miért ilyen későn fedezted fel magadban ezt a képességet?
0: Az igazság az, hogy én fiatalon írtam műveket, 17-18 éves korom táján, amikor jó körülmények között éltem otthon a családi házban 2 évig. De aztán megint elkerültem otthonról, hát nehéz élet, az már nem engedte meg nekem. Kegyetlenül keményen dolgoztam. Filharmoniában bányamunkát végeztem, úgyhogy olyan fáradt voltam mindenféle szempontból, eszembe se jutott. Most meg rengeteg időm van arra, hogy pihenjek, kaptam több felkérést, hogy ez kéne vagy az, és ezt szépen megírtam, és mindenütt sikerem van. Írok modern műveket is, amelyek az én valódi műveim, de aztán írok, amit mondanak, és annak is nagy sikere van. Most nem tudom, hogy ez most minek tudható be, ez is külön szerencsém.
1: Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a Reiter családban már régen, már a nagyszülők idejében is sokat muzsikáltak, és ez egy hagyománnyá vált. Nem titok, a muzsikálásnak lesz folytatása is a családban, hiszen diplomás hegedűművész fiad is van, akivel gyakran szoktatok együtt is szerepelni. Hogy látod, István milyen hegedűs lesz?
0: Ő már egy kész művész, hál' Istennek nem unatkozik, mert jobbra-balra hívják. Néha az a baj, hogy nincs egy szuszanásnyi ideje, úgyhogy amióta megkapta a diplomát, elvégezte a főiskolát, azóta állandó úton van, és hasonlóképpen, mint én, koncertezik. Ő például a régi zenében is kezd belemerülni, mert vannak ilyen speciális zenekarok, akik régi hangszereken játszanak, és úgy adják elő a 17. század zenét, ahogy azt akkor játszották. Ilyenbe is játszik, ő egyszerűen egy kiváló művész, és nagy boldogság, hogy minden reménye megvan rá, hogy jobb lesz, mint az édesapja.
1: Milyen érzés az egy apának, hogy a fiával együtt muzsikálhat?
0: Egy euforikus, csodálatos érzés, mert ő a gondolataimat is olvassa, szóval neki nem kell magyarázni ezt, vagy mutogatni, mert ő mindent tud magától. Ez nekem egy különlegesen nagy öröm bele együtt működni, és nagyon jól is megy nekünk.
1: Mit kívánnál magadnak mondjuk az elkövetkezendő évtizedekre?
0: Azt szeretném elsősorban, hogy egészségesek legyünk minnyájan, és azt kívánom, hogy béke legyen. Elsősorban az emberek önmagukba keressék a békét, és úgy térjenek nyugvóra este, hogy jól legyen a lelkiismeretük.
2: És most hallgassuk meg apa és fia, ifjabb és idősebb Reiter István előadásában Bartók Béla Este a székhelyeknél című művét.

0: Laca Tihamér 2006-ban a Mozart év kapcsán is kíváncsi volt Reiter István véleményére a nagy zeneszerzőről.
1: Melyik volt az első Mozart mű, ami megszólalt a hangszereden?
2: Mozartnak a D-dur hegedű versenye volt az első, amit megtanultam tőle. Nem emlékszem, hogy előtte tanultam volna valamit, mert Mozartra engem valahogy nem nagyon tanítottak. Érdekesen a konzervatóriumon, hát ott tanultam ezt az egy hegedű versenyt, de amúgy nem tanították meg. A lényeget, hogy miért kell őt szeretni, és fiatal emberként távol álltam ettől a zenétől. Nem értettem, hogy mi a nagy benne, hogy mi a jó, meg aztán nem voltak ilyen nagyszerű információk sem, mint most. Akkor, ha valaki nem ment el koncertre, meg se hallgathatta ugye azt a művet, mert akkor nem volt így, hogy minden lépnyomon CD-knek a ezrei dobálják ki félig ingyen az áruházakban a hétköznapi ember után. Nem volt az a lehetőség.
3: És aztán, amikor alaposabban megismerkedhettél vele, és már profi zenészként, akkor mi volt az, ami Mozartban téged leginkább megragadott?
2: Mozartnak a lelke. Érdekes, a nevében is pontosan kifejeződik az ő alfája és omegája. A cár szó Mozart, attól van a cár, az helyesen fordítjuk, nem tükör, de helyesen, akkor törékeny. Törékeny, tehát valami túlérzékeny, valami nagyon finom, bársonyos. Az ő lelke egy ilyen finom lélek volt, belülről egy gyönyörű ember volt, kifelé állítólag nem, hogy kimondta, csúnya volt, azt mondják a kortársak, ha igaz, de most a Mozart kúgelen meg a sok gicses képen egy gyönyörű férfi mosolyog ránk, úgyhogy nem akarom senkinek se elrontani az örömét ebből a szempontból.
3: Ilyen jellegű Mozart műveket játszottál.
2: Minden második, harmadik, negyedik koncerten van Mozart. Ez így van, ez egy tradíció. Elsősorban az emberek megszokták, ha szeretik, ha nem, hát nyomkodják az emberekbe Mozartot is, nem csak őt, de hát a híres zeneszerzőket, mert ma már a közönségen nagy baja van a zenésznek, főleg a klasszikus zenésznek, úgyhogy ezért teszik be azokat a zeneszerzőket, akiknek nagyon, de nagyon jó a nevük, és a másodlagos csak az, hogy mit írtak, és milyen az előadás.
3: A szimfonikus művek közül gondolom, hogy több szimfóniát és versenyművet is volt alkalmad megszólaltatni, akár úgy, hogy a zenekar tagja akár szólistaként is, de szólistaként kamara műveit is játszhattad. Volt-e valamilyen kamara darab, amit magad vagy esetleg néhány muzsikus társaddal adtatok elő?
2: Kamara zene műveit nagyon sokat játszottam. Játszottam a trióit, az összest, akkor játszottam nagyon sok vonós négyest. Van egy Reiter vonós négyese, tehát ugyan hívják ezt a vonós négyes, mint engem. Tényleg a lovaglásról van ott szó. Nehéz megmondani, egyik műve jobb, mint a másik. Mozart nem írt rossz művet, nem írt közepes művet, ő csak nagyon jó műveket írt, vagy még annál jobbakat. Mozartnál az az érdekes, hogy általában úgy kezdi a mondókáját, hogy mond valami szinte nevetségesen egyszerű hétköznapi dolgot, egy triviális dolgot. Tehát, ha zenei nyelvre fordítom, egy buta témával kezdi. Majd csak mondhatni. Többnyire. És nem tudom, hogy csinálja az az ő titka, hogy valahol a 7.-8. taktus táján ott valamit megfordít, valamit hozzáfűz, és felszáll a menyekbe.
3: És ha választani kellene a 600-valahány Mozart mű közül, melyik lenne az, ami a szívedhez a legközelebb áll, vagy legalábbis amit legszívesebben szoktál hallgatni?
2: Kedvenc művem, Mozart művem van sok, de talán az a sok kedvenc között a C-dur zongora versenyének a második tétele, az áll hozzám a legközelebb.
0: Ezzel a csodálatos zenével búcsúzunk a két évvel ezelőtt elhunyt idősebb Reiter Istvántól, illetve a korábban hallott Kovács Lászlótól és Kvittner Jánostól. Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszöni figyelmüket, és kellemes nyári napokat kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Választás 2026. Csak az állandó lakhely szerinti településen lehet szavazni, választási igazolványt nem adnak ki. Irán óva inti az államokat attól, hogy csatlakozzanak a Trump-féle gazdasági háborúhoz. Kellemes, meleg vasárnapunk lesz, 28 fok körüli maximumokkal. Jó napot kívánok, a részleteket Ürge Tamás mondja el. A választópolgárok az októberi összevont önkormányzati választásokon csak az állandó lakhelyük szerinti településen szavazhatnak, figyelmeztet a belügyminisztérium. Az állandó lakhelyen kívüli szavazásra jogosító választási igazolvány választói igazolvány kiváltására ezeknél a választásoknál nincs lehetőség. Választani és indulni a választásokon nem csak a szlovák állampolgároknak, hanem a Szlovákiában állandó lakhellyel rendelkező külföldieknek is jogukban áll. A szavazóhelyiségbe való belépéskor személy azonosító igazolvánnyal vagy a külföldiek részére kiállított tartózkodási okmánnyal kell igazolni magunkat. A választók polgármestert, önkormányzati képviselőket, megye elnököt, valamint a megyei önkormányzat képviselőit választják meg. Pozsony és Kassa esetében ezen felül a városrész polgármesterére és a helyi önkormányzati képviselőkre is szavaznak. A helyi önkormányzati választások szavazólapjai fehér színűek lesznek, míg a megyei önkormányzati választások esetében a választó polgár kék színű borítékot kap. Az összevont önkormányzati és megyei választásokat október 24-én szombaton tartják. A kormány pénzügyi segítséget és kártérítést nyújt minden olyan szlovákiai településnek és városnak, amelyet az elmúlt időszak heves viharai és felhőszakadásai sújtottak. Robert Fico miniszterelnök a szombati sajtótájékoztatón megerősítette, hogy az illetékes szervekkel közösen folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet. Az időjárás által sújtott önkormányzatoknak hivatalos kárigényt kell benyújtaniuk, a kormány ezt követően biztosítja a károk megtérítését. A gyermekszemészeti vizsgálatát még az iskolakezdés előtt érdemes elvégeztetni, ha a szülők változást észlelnek a gyermek szemének állapotában vagy látásában. Erre a közegészségügyi hivatal hívja fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a gyerekek nem mindig tudják maguktól jelezni, ha rosszul látnak. Figyelmeztető jelek, amelyekre a szülőknek figyelniük kell. A gyermek gyakran hunyorog vagy kancsalít, amikor távolabbi tárgyakat néz. Nehezen tud egy adott pontra vagy szövegre koncentrálni. Olvasás vagy tévénézés közben szokatlanul közel hajol a tárgyakhoz, vagy oldalra dönti a fejét. Gyakori fejfájásra, szemfáradtságra panaszkodik, vagy sokat dörzsöli a szemét. A szakemberek szerint a korai felismerés kulcsfontosságú, mivel a kezeletlen látás problémák jelentősen rontják a gyermek iskolai teljesítményét és koncentrációját. Franciaország új légvédelmi rakétákat szállít Ukrajnának, mivel az orosz támadások miatt Kijev készletei kifogyóban vannak. Erről Emmanuel Macron francia elnök számolt be tegnap. Vladimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Kijev az orosz gazdasági célpontok elleni csapásaival megnyitotta Pandóra szelencéjét, és válaszul Moszkva Ukrajna legérzékenyebb gazdasági szektorait fogja támadni. Rövid sporthírek következnek, Zsigárdi László, tiéd a szó.
2: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 szombati eredményei: Nac Podbrezová 5-0, Košice Slovan 1-2, Michalovce Skalica 2-0, Ruzsomberok Banská Bystrica 0-1, illetve Vasas Felcsút szintén 0-1 és MTK Nyíregyháza 2-1. A csehsvéd török azeri közös rendezésű női röplabda Európa bajnokság második játéknapján Svédország Szlovákia 3-2 és Lengyelország Magyarország 3-0.
0: Időjárás.
1: Országszerte napsütéses, kellemesen meleg idő következik, említést érdemlő felhőzet, illetve csapadék nem várható, 28 fok körüli északnyugaton, északon inkább pár fokkal az alatti maximum hőmérséklettel számolhatunk. Időnként felélénkülő északnyugati légmozgás valószínű. Éjszaka szélcsendes idő következik, csillagfényes égbolttal, hétfő hajnalra 15-9 fok közé hűl le a levegő.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Dolny Elefántovce és Oponyice között motoros baleset történt, a rendőrség az érintett útszakaszt mindkét irányban lezárta, kerülni kell. Közlekedjenek biztonságosan.
3: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Losonc. FM 98. Pentaton. Puha Józseffel.
4: Lesz jövő, de nem lesz hosszú. Ez lehetne a mottója a felső 10 000 legutóbbi Kicsi forradalom című nagylemezének. Könnyű zenei műsorunk beszélgetős változatában az együttes frontemberét, a többek között a Galaxisokban és a Platon Karateben is zenélő Sallai László énekes gitárost kérdezem, aki a főzenekarával egy burkoltabban, a Szabó Benedek vezette Galaxisokkal pedig egy nyíltan rendszerkritikus albumot készített. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk, szép napot, jó szórakozást kívánok!
5: Laci, felnevettem, amikor készültem erre az interjúra. Az első beszélgetésünk során, ahol az egyes aktuális együtteseidről esett szó, azokról beszélgettünk, akkor ott megjegyezted, hogy bár úgy tűnhet, nem vagy zenekarhalmozó. Most, hogy készültem erre a beszélgetésre, beírtam a nevedet a keresőprogramba, és az első cikk, amit kidobott az internet veled kapcsolatban, az a következő mondattal kezdődik: a notórius zenekarhalmozó Sallai László.
6: Hát igen, úgy tűnik, hogy rám égett ez a dolog. Tulajdonképpen szerintem most is úgy áll a helyzet, hogy 3 aktívan koncertező zenekarunk van, illetve van 2, ami ilyen, hát inkább ilyen kampányszerűen működik, szóval hát összességében igen, azért az, hogy valakinek 3+2 zenekara van, azért az nyilván az átlagnál több. Ugye Magyarország nem egy olyan nagyon nagy piac, hogy ezeket a zenekarokat ne lehetne egymás mellett működtetni, tehát hogyha lenne, nem tudom, minden évben egy 18 állomásos vidéki turnénk, akkor nagyobb lenne a probléma, így azért megoldható a dolog.
5: De a notórius az nem feltétlenül egy pozitív jelző, sőt, az egy negatív jelző, miközben, hogyha valaki több zenekarban zenél egyszerre, az az én olvasatomban azt jelenti, hogy szuper a kötődése a zenéhez, tehát a zenéhez való kötődését illusztrálja.
6: Ez részemre nem is volt szándékos, bár mióta zenélek, azóta mindig legalább 2 zenekarban vagyok egyszerre, de azt hiszem, hogy valahogy mindig azért alakult úgy, hogy egy zenekarba belépjek, vagy alapítsak egyet, mert hogy ezek a feladatok úgy mindig valahogy megtaláltak, akár baráti kötődéseken keresztül, vagy egy más jellegű kapcsolaton keresztül. Azért az is benne van, hogy nem munkaként tekintek ezekre a zenekarokra, hanem alapvetően nagyon szeretem csinálni ezt az egészet. Úgyhogy egyáltalán nem bánom, hogy így alakult, még ezt a notórius jelzőt sem feltétlenül bánom, de hát azért persze ez így van, hogy általában, hogyha az emberek velem találkoznak, akkor az első dolgok egyik, ami eszükbe jut, az, hogy sok zenekarban játszom egyszerre.
5: Bevallom, picit bajban vagyok, 3+2 együttest említettél, a 3-at tudom, az ugye a főzenekarod a felső 10 000, a Szabó Benedek és a Galaxisok, valamint a Platon Karatev, a 2 az a Somersault Boy nevű formáció, trió, és mi az 5.
6: Van egy Captain Average nevű zenekar, talán ez a legkevésbé közönségbarát zenekar az 5 közül.
5: Ez a szóló projekted?
6: Tulajdonképpen igen, tehát az akkor indult, amikor éppen a Somersault Boy nem működött, és akkor szerettem volna valami hasonló, de azért annál egy picit keményebb hangzásút, vagy kicsit ilyen kísérletezősebb hangzású zenekart csinálni, és akkor tulajdonképpen ez úgy alakult, hogy felvettem egy lemezt lényegében egyedül, egy dobosnak a segítségével, aki Justin volt egyébként, aki a felső 10 000-ben gitározott, és akkor így vettük fel ezt az első lemezt, most majd össze fog megjelenni a második, viszonylag sok időt kell rá várni, mert ez most egy 5 éves szünet a 2 lemez között, de tulajdonképpen ez is egy aktív zenekarrá vált, csak közben az az öröm is van, hogy a Somersault Boy, ami hát sokáig ilyen inaktívnak tűnt, most már az is újra aktív lett, az maradt ennél a kicsit dallamosabb punkzenei iránynál.
5: Erről majd még beszélgetünk, a Somersault Boy nevű együttesről. Térjünk ki arra, hogy egy szigetes fellépés utáni délelőttön beszélgetünk. A Platon Karatevvel koncerteztetek tegnap este a Sziget Fesztiválon. Milyen volt?
6: Nagyon jól éreztük magunkat, és azt gondolom, hogy egy magyar zenekar zenekarnak mindig nagy megtiszteltetés a szigeten játszani. Nyilván a közönségnek egy igen nagy része külföldi, most ismét van egy magyar színpad, ez is egy öröm, vagy hát egy ilyen dedikáltan magyar színpad, mert az utóbbi években ez így talán nem volt annyira előtérben a szigeten. Ráadásul egy ilyen elég impozáns méretű színpadon játszhattunk tegnap, és hál' Istennek nagyon jól sikerült a fellépés, és még a tűző napsütés sem zavarta meg sem minket, sem a közönséget, úgyhogy egy nagyon jó élmény volt, meg hát önmagában a szigeten ott lenni mindig nagy öröm, pláne úgy, hogy ott tavaly egy kicsit ugye ilyen viharfelhők voltak a fesztivál körül, és ugye volt egy, hát majdnem egy pár hét, amikor úgy tűnt, hogy ugye nem is biztos, hogy lesz idén ez a fesztivál, úgy meg külön öröm, hogy tulajdonképpen most az látszódik a szigeten, hogy mintha mi se történt volna, üzemel tovább, és vannak látogatók, vannak zenekarok, és szuper napokat lehet ott tölteni.
4: Ti zenészek, hogyan éltétek meg ezeket a heteket, amikor komoly kérdőjel lebegett a Sziget Fesztivál jövője fölött?
6: Hát szerintem ugye egyfelől valamiféle tehetetlenséget éreztünk, tehát ugye itt olyan dolgokról van szó, hogy ugye eleve ilyen befektetési, tehát hogy ugye volt egy az a befektető, aki ugye tulajdonképpen szerintem nem teljesen értette meg a Szigetnek a profilját, vagy nem tudom, egy kicsit a más irányba vitte Szigetet. Szerintem mindenki hirtelen elkezdte az emlékeit összegyűjteni, hogy mikor volt először a Szigeten, mi volt az utolsó fantasztikus koncert, amit látott, vagy melyik volt az ő legjobb fellépése. Tehát, hogy már szerintem elindult egy ilyen gyászfolyamat, és szerencsére ezt nem kellett végigvinni, hanem jött az örömteli hír, hogy mégiscsak lesz fesztivál. Én azt gondolom, hogy ez egy elég különleges dolog, hogy egy ilyen jellegű fesztiválunk van. Persze lehet mindig fanyalogni, hogy lehetne jobb a line-up, és így tovább, de én azt gondolom, hogy itt szerintem a közép-európai fesztivál felhozatalban is ez egy teljesen különleges és jó fesztivál, amit érdemes meglátogatni. És hát kicsit a hangulata is olyan, amit szerintem érdemes legalább egyszer az életben megtapasztalni, ténylegesen egy szigeten lenni, besétálni a hídon, a fesztiválra, ez egy ilyen nagyon jó élmény, úgyhogy én nekem nagyon közel áll a szívemhez, persze nem tudom, néha én is szoktam mondani, hogy bárcsak ez lenne, meg az lenne, de összességében azért nagyon örülök neki, hogy úgy alakult, hogy úgy tűnik, hogy minden rendben van a sziget körül.
4: Most, mint látogató közelítetted meg ezt a témát, és úgy válaszoltad meg, és hogyha szakmai szemszögből közelítjük meg, akkor mit mondasz?
6: Egyfelől azt látom, hogy azzal, hogy ugye most tulajdonképpen visszakerült az eredeti tulajdonosok kezébe a fesztivál, én abszolút látok benne egy olyat, hogy és most én több interjút is meghallgattam ezzel kapcsolatban a szervezők részéről, és azt látom, hogy tényleg van egyfajta törekvés arra, hogy kicsit a régi szigetnek a hangulatát visszahozzák, és hát az is lehet tudni, hogy az idei azért nem a legszerencsésebb év a szigetnek, tehát hogy nagyon későn lehetett csak elkezdeni szervezni, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy ez jövőre valószínűleg sokkal hatványozottabban fog, akár a programszervezés szempontjából, akár a mindenfajta egyéb program szempontjából is látszódni. Ugye azért a Sziget az egy olyan fesztivál, ami nem csak is kizárólag a koncertekről szól, hanem egy kicsit van egy ilyen kaleidoszkópszerű hangulata, hogy vannak ezek a színházi sátrak, cirkuszi sátrak, civil falu, nem tudom, ilyen nagyon színes az egész felhozata. Ezek én azt gondolom, hogy a következő években valószínűleg még inkább fognak érvényesülni, és hát remélem, hogy a közönség is ezt még nagyobb látogató számokkal fogja majd jutalmazni.
4: Eszedbe jutott úgy is a Sziget Fesztivál jövője, mint bevételszerzés?
6: Hát nyilván különösen szerintem az elmúlt hónapoknak a fényében ez is egy szempont, tehát hogy azért a magyar fesztiválpiac az úgy alakult az utóbbi időben, hogy hát nem a legfényesebb évek következnek, tehát hogy sok olyan fesztivál bedőlt, vagy úgy döntöttek, hogy nem folytatják, ami mondjuk a mi szempontunkból fontos volt. Én most azt látom, hogy nagyjából minden zenekarnál, függően attól, hogy mennyire volt aktív az előző években, azért van egy ilyen 40%-os visszaesés a koncertek számában az idei évben, és már tavaly is látszódtak ennek a következményei. Ha valami előnye van a notórius zenekar halmozásnak, akkor nyilván az, hogy ez ugye kicsit kevésbé érint, hogyha sok zenekara van az embernek, de az elmúlt években tényleg egy kicsit úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag a nyáron eszembe se jutott nyaralni, mert annyira sok fellépés volt, hogy muszáj volt gyakorlatilag folyamatosan készenlétben lenni. Most az idén ez sokkal kevésbé van így. Én egy kicsit azt is érzem, hogy van egy olyan hatás ellenhatás is ebben, hogy egy picit szerintem túlságosan kövér volt a magyar fesztivál piac egy jó darabig, tehát egyszerűen egy ekkora piac nem tud ennyi fesztivált eltartani. én nagyon örülnék neki, és szerintem ez egy fontos dolog, hogy például tök jó, hogy a Sziget most úgy tűnik, hogy jó kezekben van, és jó a jövőkép, de hogy nagyon örülnék annak, hogyha ezek a kis és közép fesztiválok is ugyanúgy egy ilyen biztos jövőképet tudnának találni. Azt hiszem, hogy azoknak a fesztiváloknak is ugyanúgy megvan a helye egy ilyen szórakoztatóipari spektrumban, és azoknak teljesen más a funkciója, tehát van egy ilyen kicsit ilyen tehetségkutatási funkciója is, és teljesen más 600 emberrel együtt bulizni, mint több tízezer emberrel.
4: Mondtad te is, hogy a Sziget látogatók jelentős része külföldi. Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor éppen a Platon Karatev európai turnéra készült, miközben pont akkor váltottatok angol nyelvű szerzeményekről magyar nyelvűekre. Hogyan sikerült ez a turné, és hogy gondolod, ez az átállás a magyar nyelvű dalokra, ez helyes lépés volt?
6: Én azt gondolom, hogy a zenekarban ez egy teljes konszenzus, hogy a nyelvi váltás, az, ezzel sokkal inkább megtaláltuk azt, amit szerintem az elején valahogy vízióként a zenekar előtt lebegett. Most már ugye a második magyar nyelvű nagylemezünk is megjelent azóta. A közönség részéről ez nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Nyilván az egyik jó kérdés, hogy ez külföldi terveket ez mennyire befolyásolta. Mi például ezen a bizonyos turnén, ami 2022-ben volt talán, ugye egy izlandi zenekarral együtt voltunk, akik egyébként szintén úgy voltak vele, hogy voltak angol nyelvű szerzeményeik is, de például izlandi nyelven is énekelnek. És azt éreztük ezen a turnén, hogy úgy indultunk neki, hogy meglátjuk, hogy mennyi magyart fogunk belekeverni, és aztán az lett a turné végére, hogy tulajdonképpen több magyar szerzemény hangzott el, mint angol a programban, és inkább azt láttuk, hogy van egy kíváncsiság az emberek részéről, hogy jó, ezeket a dalszöveket nem értettük, és akkor oda jöttek beszélgetni, kérdezgetni, hogy miről szólnak ezek a dalok. Úgyhogy nem éreztük a hátrányát egyáltalán. Azt nem mondom, hogy hosszú távon a külföldi építkezésnek ez a leglogikusabb lépése, tehát nyilván általában az angol nyelv az abban segít, hogy az ember kicsit ilyen nyelvi sorompókat át tudjon törni. Viszont egyébként közben azóta azért úgy alakult, hogy egyfelől lett pár gyermek a zenekarban, szóval ezek a külföldi tervek sokkal inkább azért másodlagosak lettek, nem a nyelvi váltás miatt, hanem inkább egyszerűen logisztikailag most már ezért nehéz azt megoldani, hogy 2-3 hétre mondjuk elmenjünk itthonról. Sokkal inkább szeretnénk a magyar piacot, illetve hát a határon túli területeket is minél gyakrabban meglátogatni, úgyhogy most nem mondom, hogy óriási nemzetközi tervek vannak a zenekarral, de hogyha vannak ilyen jellegű megkeresések, akkor azért nem szoktunk elugrani előlük.
4: Most, hogy készültem erre a beszélgetésre, újra végighallgattam az összes zenekarod aktuális vagy legutóbbi nagylemezét, és utolsóként a Platon Karatev napkötöző című albumát hallgattam meg, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy te most nagyon jól érezheted magad szakmailag, mert szerintem minden egyes zenekarral a csúcson vagy. Tehát minden egyes zenekar kapcsán elmondható, hogy a legjobb lemezeteket készítettétek el utolsóként.
6: Hát ezt nagyon köszönöm, hogyha így látod. Ez egy ilyen nehéz teher is ugyanakkor, mert hogy az ember ugye mindig azért arra törekszik, hogy még magasabbra szárnyaljon. Belülről ezt inkább úgy tudom magamnak megfogalmazni, hogy szerintem egy zenekar általában akkor fogy el, amikor és akkor merül föl, szerintem először az, hogy akkor érdemes ezt folytatni, vagy nem. Amikor nem látszódik az, hogy miben tud még többet nyújtani az előző lemezhez képest. És hát én azt érzem, hogy szerencsére mindegyik zenekar tele van ebből a szempontból ötletekkel, tehát hogy ahogyan egyébként most már készül egy új felső tízer lemez is, egy új Platon lemez is, tehát hogy egyáltalán nincs egy ilyen megrekedés kreatív értelemben. Ez azért abszolút egy ilyen örömteli dolog, és szerintem ez az, ami számunkra is izgalmassá teszi ezt az egészet, tehát hogy zenésznek lenni egy picit azt is jelenti, hogy van egy, ennek is egy olyasfajta mókuskereke, mint amikor az ember bemegy reggel 9-re a munkahelyére, csak nyilván más a ciklus, tehát van ez, hogy lemez készít az ember, utána őszi klub turné, fesztivál turné, stb. Ahogyan ugye már említettem, azért ezek nem óriási piacok, tehát előfordul az, hogy igen, most mindig ugyanabban a városban megyünk vissza, vagy mindig ugyanazon a fesztivál, ugyanazon színpadán játszunk, viszont akkor, hogyha mindig új és új a tart, vagy van valami fajta plusz, ami mondjuk az előző fellépéshez képest van, ilyenkor tud szerintem az ember továbbra is kíváncsi maradni, és ez az, ami szerintem mindegyik zenekart hajtja előre.
4: Laci, vesézzük ki ezeket az egyes nagylemezeket. Kezdjük a felső 10.000 kicsi forradalom című albumával. Ez az eddigi legegységesebb lemezetek. Gondolom, ezt már mondták mások is, és ti is érzitek.
6: Abszolút, és nagyon tudatosan törekedtünk rá, hogy így legyen. amikor felvettük ezt a lemezt, akkor például sokkal több számot vettünk föl eredetileg, és nagyon tudatosan lehagytunk róla számokat, tehát azt mondtuk, hogy inkább legyen ez egy fél órás nagyon tömör egység, és azok a dalok, amiket pluszban felvettük, azokat pedig inkább kislemezekként jelentettük meg. Az elején ez nem volt tudatos, hanem amikor elkezdtük az ötleteket kidolgozni, akkor vettünk észre egy olyan fajta mintázatot, mint hogyha nem tudom, kicsit közösen gondolkodnánk a világ dolgairól, és hogy ilyen kicsit melankolikus, vagy kicsit ilyen, hát nem is tudom, nem a deprimált szót akarom használni, de hát az kétségtelen nem ez a legvidámabb lemezünk, és tulajdonképpen akkor, amikor már ezen az első nagy demózáson túl voltunk, akkor döntöttünk úgy, hogy megpróbálunk ez a koncepcióhoz jobban illeszkedni, és tulajdonképpen innentől már eléggé tudatosan dolgoztam én is azon, hogy a szövegek is egy egységet képezzenek, illetve azt is, vagy azon is nagyon sokat gondolkoztunk, hogy a dalok milyen sorrendben kövessék egymást. Ennek ellenére nem mondanám azt, hogy kifejezetten egy koncept lemezről van szó, tehát nincs egy története a lemeznek, de erre a tudatos szerkesztésre azért nagyon erősen törekedtünk, és igen, én azt látom, hogy ez viszonylag jól érzékelhető a közönség számára is, tehát hogy ez mindig egy fontos dolog, hogy az ember valamit elképzel a saját lemezéről, de hát aztán utána valahogyan azt akkor működik, hogyha a közönség is hasonlóan érzi, és én azt láttam, hogy ez viszonylag könnyen kommunikálható volt a közönség felé, és ők is érezték ezt. Ami talán egy picit ilyenkor mindig a nehézség, hogy a mi korábbi lemezeink azok inkább igyekeztek ilyen viszonylag színesek lenni, amiben talán kicsit több stílus elem keveredik, még akkor is, hogyha felismerhető talán szerintem a zenei világa a zenekarnak. Én valahogy úgy gondolom, hogy amikor valaki a Felső Tízezer lemezeit hallgatja, ez tipikusan az a lemez, amit érdemes egyben meghallgatni, ahol nem a slágereket keresi az ember, hanem inkább valahogy az egész hangulat az így egyben működik. Talán a korábbi lemezeinknél jobban szétszedhető ilyen darabokra az egész.
4: Hát igen, nincs rajta egy semmi pánik, vagy építek egy űrhajót kaliberű szerzemény, viszont nem egyértelmű mondani valójú lemez. Én sokszor végighallgattam, és nem tudtam eldönteni, hogy ez mennyire politikai felhangú lemez, mert ha akartam, akkor sok politikát képzeltem a dalok mögé, de úgy is hallgattam, amikor teljesen elvonatkoztattam a politikától, a közélettől.
6: Ez egy nagyon fontos törekvés, hogy én azt gondolom, hogy az ember nagyon aktuál politikai üzenetekre szorítja le a zenéjét, akkor az a szavatosság időt is meg fogja határozni. Tehát nekem az egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a dalok 10 év múlva is érvényesek maradjanak, és akkor is ugyanúgy lehessen őket hallgatni, és ne csak egy ilyen kuriózum maradjon, hogy hát igen, volt ilyen is. A 80-as évekbeli magyar zenekarok voltak mindig előttem, mint például amilyen az Európa Kiadó, vagy mondjuk a Kontrollcsoport, akik szerintem pont egy ilyen érdekes, hogy mondjam, egy ilyen kettős beszédet tudtak a dalszövegekben megfogalmazni, amik szerintem a mai napig érvényesek maradtak, tehát hiába már egy másik politikai konstrukcióban élünk, tehát ugye ezek még a szocializmus alatt születtek ezek a dalok. Lényegében azért a cenzúrát is meg kellett kerülni ezekkel a szövegekkel, bár mondjuk ők radar alatt repültek talán. Ez nekem egy nagyon szimpatikus dolog volt. És a másik, amit mondtál, hogy néha nem tudtad eldönteni, hogy mennyire közéleti vagy mennyire nem. Én is valahogy sokkal inkább hagytam azt, hogy a zene hangulata vigyen, és hogy sokszor igazából nem is az volt, hogy én valamit el akarok mondani, hanem sokkal inkább hagytam, hogy a zene, hogy a zenéből valami fajta szöveg sugalmazódjon. Általában úgy szoktam szöveget írni, hogy nagyon-nagyon sok szöveget írok, és akkor abból szerkeztem meg a végső szöveget, és hogy valahogy ezek az ilyen kevésbé egyértelmű, vagy inkább metaforikus jellegű szövegek, ezek jobban illettek az egészhez. Ez ugye azért egy picit váltás talán, mert hogy a Felső Tízezer korábbi lemezein én azért nagyon törekedtem az egyértelmű érthetőségre. Kicsit ehhez a mindennapi beszédhez próbáltam közelíteni a dalszövegeket, és most ezt én is éreztem, hogy ezekhez a dalokhoz, ezekhez a hangulatokhoz ez nem annyira illik, és emiatt ez nekem is egy kicsit ilyen újdonság volt ez a dolog.
4: A másik együttesed, a Galaxisok legutóbbi albuma, az Ellenszélben viszont nagyon is politikai felhangú lemez. Idézek most az egyik dalból: engem nem érdekel a kelet, én holnap is nyugaton kelek, nekem nem mondd meg, kitől kell félnem, nekem te vagy az ellenségem. Ezek egyértelmű sorok, miközben, hogyha a te zenekarod, a Felső Tízezer egy
5: egyik dalából idézek, azt mondja, hogy én azt hiszem, hogy elolvastam már olyan könyveket, amiket betiltottak, de nem volt bennük semmi érdekes, csak mondat és mondat és mondat egymás után. Óriási a különbség a kettő között.
6: Igen, az is egy jó dolog, hogy ugye amikor ezek a különböző zenekarokban ugye más szerepet tölt be az ember. Nekem egyébként például nagyon tetszettek a Benedek szövegei ezen a lemezen. Ő nagyon frappánsan tud erre a helyzetre reagálni, de én például nem vagyok arra alkalmas, hogy így írjak dalokat, és egy picit talán az is benne van ebben, hogy az Ellenszélben viszont egy olyan lemez volt, amit Benedek nagyon tudatosan tervezett az elejétől kezdve, tehát én azt gondolom, hogy benne ilyen évekig forrongtak ezek a gondolatok, és aztán egyszer csak azt mondta, hogy na, akkor ezt most kell megírnom, és amennyire emlékszem, ez egy nagyon gyors alkotói folyamat volt, tehát tulajdonképpen Benedek egymás után hozta a dalokat, egymás után összeraktuk őket a próbaterembe, mentünk a stúdióba, két nap alatt felvettük, tehát volt egy ilyen nagyon erős spontaneitás is abban, ahogyan ez a lemez született, miközben szerintem a Benedek nagyon tudatosan készült erre a lemezre idézőjelben. Egy év különbség van a két lemez között, vagy talán ugyanabban az évben jelentek meg, most ebben nem vagyok egészen biztos, de nem nagyon messze egymástól, az bizonyos, és hogy teljesen érdekes volt, hogy miközben azt hiszem, hogy a közönség egy kicsit kereste ezeket az üzeneteket mindkét zenekarban, azért teljesen másképpen reagáltak, és volt, aki azt mondta, hogy ő nem tud mondjuk a felső tízer lemezével mit kezdeni, más meg azt mondta, hogy a Galaxisok túl direkt, és hogy ő ezt nem annyira kedveli, szóval igazából ugye a közönséget is egy picit ilyen kinek ez, kinek az állt jobban, és hát ez meg érdekes volt külön, hogy így én tulajdonképpen mindkét alkotói folyamatban részt tudtam venni.
5: Akkor elmondom, hogy én ezt hogy látom rádió szerkesztői szempontból, hogyha apropó zenét keresek, vagy keresnék egy-egy beszélgetés után, akkor azt hiszem, hogy négyszer a Szabó Benedek és a Galaxisok Ellenszélben című albumát venném elő, és csak egyszer a felső tízezert, mert hogy a tiéteket sokkal nehezebb megemészteni a te szövegeidet.
6: Hát igen, azt hiszem, hogy ez abszolút így van, tehát, hogy ha egy úgymond ilyen frappáns választ keresel, vagy egy frappáns zenei illusztrációt keresel, akkor a Galaxisok valóban jobb döntés, és talán igen az, amit az előbb is próbáltam így valahogyan a felső tízer lemezéről, hogy egy kevésbé szedhető szét talán a darabjaira a lemez, tehát inkább tényleg egy ilyen egybehallgatni valóként működik. Ez azért is érdekes, mert hogy igazából ez ilyen szerkesztőként is egy érdekes dolog, már mint zenei szerkesztőként is egy érdekes dolog, hogy nyilván ezt tudja az ember, hogy tehát amikor mondjuk a Kicsi Forradalom lemez megjelent a felső tízezertől, tudtam, hogy igen, nem ebben lesznek a rádiós slágerek, viszont nagyon jó visszajelzés volt ez a közönségtől, hogy nagyon sokan mondták maguktól, tehát nem is kellett rájuk erőltetni, hogy ők ezt igenis egyben szeretik hallgatni, és talán emiatt is van az, hogy igen, egy ilyen apropó zeneként talán kevésbé funkcionál jól a felső tízezer.
5: Hát csak azért is így van, hogy a Galaxisok albumát venném elő, mert szerintem az Ellenszélben az eddigi legpopulárisabb albuma a zenekarnak, míg a mondani való ellenére is én úgy látom, hogy minden egyes dal sláger ízű.
6: Pont az előző lemezünk, annak ugye az volt a címe, hogy Minket ne szeress, abban talán volt egy ilyen kicsit ilyen tudatos eltávolodás, nem az volt, hogy nem akartuk, hogy ne járjon senki a koncertjeinkre, hanem az egy ilyen nagyon öntörvényű lemez volt, ami szintén egy ilyen kicsit furcsa koncepció határozott meg, ott ugye egybejátszottunk fel minden dalt, és ott kicsit a 80-as évek ilyen új hullámos szellemiségét akartuk megidézni. Ezek után szerintem egy picit egy ilyen ellenreakció volt az, hogy az Ellenszélben az tényleg egy nagyon slágeres lemez lett, tehát hogy a klasszikus Galaxisokat talán jobban megidézte, mint az előző lemezünk. Igazából is ezért is mondtam, hogy ugye addig érdekes egy zenekart csinálni, amíg vannak ilyen jellegű ötletek, tehát hogy a Galaxisoknál is azért ez sokszor megtörtént, hogy van egy valami fajta esztétika felé való eltáncolás, aztán utána ez nem egy, nem tudom, lemezeken keresztül ívelő dolog, hanem utána valami fajta más fejezet kezdődik a zenekar történetében, és egyébként most éppen a felső tízezerrel is egy hasonló kalandban vagyunk, mert az előző lemezünk az nagyon ugye ilyen furcsán működött, ugye eleve a zene az sokkal inkább közös volt, és egy ilyen közös elvonulásokon született meg. A mostani pedig megint a hagyományosabb módon született, tehát hogy inkább most én ilyen magányos dalszerzőként funkcionáltam, és aztán a próbateremben fejeztük be közösen a dalokat. És én is azt éreztem, hogy nem tudnék most megint egy ugyanilyen lemezt készíteni, hanem sokkal inkább a 3 perces kompakt történetek érdekelnek. Én azt remélem, hogy a közönség számára is azért izgalmas, mert hogy valahogyan a a közönség is velünk együtt nő fel, vagy velünk együtt követi azt a történetet, amik velünk történnek, mert az viszont én egészen biztos vagyok benne, hogy azok, hogy milyen világban élünk, milyen szakaszában tartunk az életünknek, az szerintem valamennyire mindig kiolvasható ezekből a lemezekből.
4: A Hahó kapitán című szerzemény már ennek a készülő lemeznek az előhírnöke, mert ez a dal már megint egy másik kategória, ez már megint a slágeres kategóriába sorolható, ezt már el tudom képzelni például a Petőfi Rádió zenei étlapján.
6: Ezt egyébként furcsa módon pont a Kicsi Forradalom lemez idején vettük föl, és ezt a dalt azért is nem raktuk rá lemezre, mert azt éreztük, hogy nagyon idétlenül hatna, sokkal direktebb, sokkal slágeresebb. Én nagyon szeretem az ilyen amerikai folk-punk dalokat, és kicsit annak az ihletésére született. Én még azon is gondolkoztam, hogy nem tudom, hogy ebből feltétlenül felső tízezer dalt kell csinálni, de aztán annyira gyorsan összeállt a próbateremben végül, és ez egy kicsit másképpen is született. Tehát ugye, amit az egész lemezről ugye azt mondtam, hogy inkább egy közös alkotói munkának az eredménye, ez a klasszikusabb vonal volt, hogy én ezt otthon megírtam ezt a dalt, és aztán a próbateremben megszületett a végleges változat. Úgyhogy igen, ezt emiatt is hagytuk le, illetve van még egy ilyen dal, ami idén jelent meg, ez a Viszlát és közt a semmit című dal. Ugye a mi lemezeinken egy picit ez a magánéleti tematika, ez visszaszorult az elmúlt egy-két lemezen, és akkor azért is lett volna egy kicsit fura, hogyha most ezen az egyébként inkább ilyen közérzeti lemezen van egy ilyen nyíltabban, hogy mondjam, szerelmi tematikájú dal, akkor az nagyon furcsán hatna. Úgyhogy ez azt hiszem idén tavasszal jelent meg. És igen, tehát, hogy emiatt éreztük azt, hogy fontos az, hogy ne rakjunk rá mindent, ami éppen ebben a korszakban megszületett, hanem sokkal inkább tudatosan bánjunk ezekkel a dalokkal. De például mondjuk ez a Viszlát és közt a semmit című dal, ez szerintem kicsit előrevetíti azt, hogy mi az, amire a következő lemezen várható tőlünk, illetve most már hát a pár héten belül majd az új dalok már meg is fognak jelenni, vagy legalábbis egy néhány már meg fog belőle jelenni.
4: Mosolyogtál, amikor a Petőfi Rádiót említettem, amikor meghallgattam a Kicsi Forradalom című lemezeteket nem sokkal a megjelenése után, akkor számomra egyértelmű volt, hogy erről a lemezről egy dal sem fog bekerülni a rádió kínálatába, sem ezért, sem azért.
6: Igen, és ezzel mi is tisztában voltunk. Ugye vannak dalok, amiket egyébként szokott játszani tőlünk a rádió, és meglepő módon az utóbbi hetekben pedig azt tapasztaljuk, hogy egyébként mégiscsak bekerült erről a lemezről is egy dal, az Ugyanolyan nap című dal szokta játszani, de az kétségtelen, hogy amikor ez a lemez megjelent 2 évvel ezelőtt, akkor sem a hangzása nem tette túl valószínűvé, hogy ez egy rádió sláger legyen valamelyik dalból, meg nyilván azt hiszem, hogy el is voltunk könyvelve ilyen kevésbé kívánt zenekarként a rádió kínálatában. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem ezen múlik a mi életünk, tehát a közönségünk az akkor is eljön a mi koncertünkre, vagy akkor is megveszi a lemezünket, hogyha játszik minket a rádió, és akkor is, hogyha nem. Szerencsére sosem azzal a gondolkodással készítjük a lemezeket, hogy na most akkor ezt most vajon játszani fogja a rádió. Eleve a zenekar első pár lemeze idején ez nem volt egy reális dolog, hogy minket a rádió játszon.
4: Laci, megkérdezhetem, hogy milyen napod volt 2026. április 12-e?
6: Április 12-én rettenetesen feszült voltam. Azt éreztem, hogy az egész,

0: nagyon-nagyon sokáig, hogy ez egy kimozdíthatatlan állapot. És igazából nagyon megdöbbentő volt, amikor 12-én este kiderült, hogy ez mégsem egy megváltoztathatatlan állapot, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon, hogy mondjam, egy nagyon erős élmény. Olyannyira, hogy például tegnap, amikor a szigeten jártam, és találkoztam egy ismerőssel, és egyébként zenekarokról beszélgettünk, és koncertekről beszélgettünk, a beszélgetés 5.-6. percében valahogy mégis mind a ketten elmeséltük, hogy éltük meg az április 12-i éjszakát és a 13-ai felébredést, hogy ebben abszolút szerintem van egy ilyen generációs élmény. És őszintén szólva, ha 2 évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy most ebben a helyzetben fogunk már beszélgetni, akkor nem biztos, hogy azt mondtam volna, hogy én biztos vagyok benne.
1: Mikor érezted azt, hogy bekövetkezhet itt kormányváltás?
0: Az a típusú ember vagyok, aki soha semmit nem mer elhinni addig, ameddig nem történik meg, és ez ebben a helyzetben is így volt, és én azt láttam egyébként az én környezetemen, vagy zenésztársaimon is akár, hogy senki nem tette zsebre még ezt a kormányváltást, még a megelőző órákban sem, tehát például pont 12-én még volt egy zenekari próbánk is, és akkor ott is még ilyen nagyon óvatos becslések voltak, pedig akkor már ugye nyilván a szavazatok nagy része már az urnákban volt. Azt éreztem, hogy talán soha nem volt ekkora esély rá, de nem voltam benne egészen biztos, hogy ez ténylegesen megtörténik, és szerintem egy picit a történelmi tapasztalataink is erősítették azt, hogy ne legyünk túlságosan optimisták, tehát hogy szerintem valahogy a magyar történelem elég sok része azt mutatja, hogy amikor kicsit jobbnak tűnik a helyzet, akkor is mindig nagyon óvatosnak kell lenni. Talán ez is benne van abban, hogy minden csak akkor hiszel az ember, amikor már tényleg meg is történt.
1: Tehát elmondhatjuk azt, hogy a kicsi forradalom és az ellenszélben is a lehető legjobbkor készült el és jelent meg. Azt szokták mondani, hogy minden rosszban van valami jó. Ebben a rosszban akkor lehet, hogy az a jó, hogy ez a környezet, ez a politikai helyzet inspiráló volt a zenészek számára, hiszen rendkívül sok kiváló politikai fennhangú szerzemény és lemez készült az elmúlt közel egy évtizedben, vagy több mint egy évtizedben, és ez akár pozitív hozományként is tekinthető.
0: Hát igen, nem is tudom még ezt, mikor olvastam, hogy amikor Amerikában mondjuk éppen republikánus kormány van, akkor a punkzenekarok mindig konjunktúrában vannak, mert akkor van mi ellen lázadni. Ebben a tekintetben, tehát hogy abszolút így van, hogy könnyű volt ihletet találni, tehát hogy az ember valahogy annyira rátelepült a mindennapjaira szerintem az, hogy milyen, nem tudom, országban élünk, hogy ezt egyszerűen nagyon nehéz volt alkotóként megkerülni egy idő után, tehát hogy én például nagyon sokáig nagyon óvatosan követtem a politikát, tehát úgy voltam vele, hogy ameddig az én életemet viszonylag kevésbé befolyásolta, tisztában voltam mindenet, tehát elolvastam azért, de mondjuk én nem szerettem ezekről, nem tudom, hosszasan órákig vitatkozni, és hát egyszerűen azt éreztem az elmúlt évtizedben, hogy egyszerűen annyira meghatározza mindennapjainkat, mert hogy azt is meghatározza, hogy rólunk mások mit gondolnak, azt is, hogy hogyan tekintünk mi a saját társadalmunkra, hogy egyszerűen nem lehetett nem foglalkozni ezzel a dologgal, és hát igen, egyre nagyobb arányban kezdtek el egyébként a magyar zenekarok vagy előadók ezzel a dologgal foglalkozni. Szerintem az majd egy nagyon érdekes dolog lesz, mondjuk egy nem tudom évtizedes visszatekintésben, hogy ki melyik oldalát fogta meg ennek a dolognak, tehát ahogyan például mondjuk ezt a két lemeznél is említetted, hogy van az egyik, ami inkább egy ilyen költői, látnoki megfogása ennek a történetnek, meg van egy ilyen nagyon direkt, ilyen már-már protest jellegű lemez, tehát hogy szerintem az egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy milyen skálán reagáltak erre a magyar dalszerzők. Én egyébként azért nem bánom, hogy most kicsit azért megint a normális ügymenethez visszatérünk, és nem ezek fogják feltétlenül a magyar dalokat meghatározni, de azt hiszem, hogy azért is érdekes, mert hogy szerintem utoljára ilyen pont talán ez a 80-as évek vége, vagy 90-es évek eleje volt, hogy valami fajta, nem tudom, olyan helyzetre reagálni kellett, ami egy annyira közös megélés, hogy egyszerűen nem lehetett nem észrevenni ezeket a dolgokat, és hogyha valaki nagyon tudatosan kerülte, az meg egy gyanús volt, mert hát akkor itt biztos valami turpisság van.
1: Lehetett olyan lemezeket is készíteni, amelyek teljesen elvonatkoztattak a politikától, ebben az időszakban is születtek kiváló ilyen nagy lemezek, például a Napkötöző.
0: Hát igen, azt hiszem, hogy a Platón karatév esetében nagyon furcsa lett volna, hogyha itt valami fajta nagyon direkt reakció készül. Ugye eleve szerintem a Platónnál, amikor ugye előkerülnek ezek a melléknevek a zenekarra, vagy jelzők a zenekarral kapcsolatban, akkor gyakran ez a befelé fordulás, ilyen létezés és a többi. Tehát, hogy úgy mondjam, egy kicsit a Platónnak a szövegi

0: világa az eleve egy kicsit talán ezeken a chip-chup problémák. Most nyilván ezt a chip-chupot azért nem apróságnak, meg hiszem most mondtam, hogy mennyire rátelepedett az életünkre. De hogy igen, tehát, hogy ott azért van egy ilyen jellegű emelkedettség, vagy hát nem is tudom, mi a jó szó erre, hogy kicsit ott valóban más az alkotói attitűd. És hát ugye tulajdonképpen most azért már az látszódik, hogy a lemezek is tulajdonképpen egy ilyen nagy koncepciót visznek végig, tehát ugye míg az előző a Partért kiáltó az egy ilyen víz tematikájú, most a napkötöző az ugye a hő és a nap és a tűznek a lemeze volt. Most egyébként a szél a következő meghatározó tematika, tehát a soron következő lemezen majd ez lesz a fő dolog. Szóval igen, ez egy érdekes dolog, hogy ott nem annyira működött az, hogy ott valami fajta direkt reakció legyen ezekre a helyzetekre.
1: Azt hiszem, legkevesebbet eddig a Somersault Boy nevű formációdról beszéltünk, akkor a beszélgetésünk vége felé essen szó erről a zenekarról is. Ugye több év szünet után tértetek vissza, és aztán történt egy tagcsere, egy fontos zenész távozott a zenekarból.
0: Így van. Olyan 2019-ben volt szerintem az utolsó koncertünk, akkor volt egy ilyen évforduló, amit megünnepeltünk, és akkor utána hát egyfelől következett a pandémia, tehát hogy sok okból is állt a zenekar. Az egyik az volt, hogy a Mika, aki ugye ő finn, de itt élt Magyarországon, illetve Budapesten nagyon sokáig, tehát több mint 20 évig élt itt Budapesten. Hát már akkor jelezte, hogy ő valószínűleg majd egy ponton az ő feleség egy görög hölgy, hogy hát valószínűleg még akkor nagyon kérdőjeles volt, de hogy elképzelhető, hogy tovább fognak állni, és Görögországba fognak költözni. Végül ez felgyorsult, ez a folyamat, tehát mi valahogy úgy számoltunk akkor, hogy talán az csak az idejében fog ez megtörténni, de végül hát egy másfél-két évvel ezelőtt Mika jelezte, hogy ő valóban akkor elköltözik Magyarországról. Ezt a lemezt még vele vettük föl, de nem volt egy könnyű szülés, mert hogy időközben voltak ilyen egyéb jellegű egészségügyi problémák, amik hátráltatták a zenekart. Tehát összességében egy 5 évig gyakorlatilag mi nem koncerteztünk, és hát egy ilyen tetszhalott állapotban volt a zenekar, miközben amúgy a háttérben azért igyekeztünk dolgozni, tehát ezt a lemezt sikerült felvenni. Végül tavaly jelent meg ez a Dogs in the Wild című harmadik nagylemezünk, Mika helyére pedig egy magyar illetőségű fiatalember Gressai Mánuel ült be a dobok mögé, és akkor így most újra elkezdtünk koncertezni, és bár még az első koncert a Mikával volt, de azért most már a koncertjeink többségét azóta Mánuellel vagy Manóval játszottuk le, és így egy kicsit azt is megengedi, hogy most aktívabb legyen a zenekar, tehát a korábbi nehézségeket így most sikerült kicsit legyűrni, úgyhogy most ott is egyébként új dalokon dolgozunk. Tehát egy kicsit ugye mindig más ez a Somersault Boy, tehát hogy ez egy igazából egy kicsit ilyen hobbi zenekarként indult, mindig akkor csináljuk, amikor éppen ráérünk, de azt hiszem, hogy talán az örömzenélés fogalom az leginkább itt érhető tetten, tehát hogy itt tényleg olyan, hogy megvannak ezek a dalok, amik már van, ami 10 éves, van, ami nem tudom, csak 5, meg most már vannak ugye egészen frissek is, és hogy azért alapvetően egy ilyen nagyon, nagyon jó szabadidős tevékenységnek gondolom, és hál' Istennek azért vannak azok, akik ezt a zenekaromat is szeretik. Most az őszi szezonban is úgy tűnik, hogy azért pár helyen lehet velünk találkozni itt Budapest környékén.
1: Tehát beszéltünk az összes zenekarodról, mind az 5-ről, a 3+2-ről, a 3 főzenekarodról, a 2 mellékzenekarodról, hogyha nevezhetjük így. Tehát végezetül elmondhatjuk, hogy van, aki bélyeget gyűjt, van, aki pénzt halmoz, te zenekart.
0: Hát igen, ezt így is megfogalmazhatjuk. Most pont a múltkor egy ilyen nagy bélyeggyűjtemény a kezembe került, és azon gondolkoztam, hogy valahogy soha nem érintett meg ez a bélyeggyűjtés, de hogy olyan fantasztikus volt lapozni ezeket a többször ilyen több évtizedes és különböző történelmi eseményekre készült bélyegeket, hogy egyébként nem lenne rossz bélyeget sem gyűjteni, de igen, az én életem úgy alakult, hogy alapvetően inkább a zenekarokat halmozom.
1: Magyar és történelem szakos tanár vagy. A legutóbbi beszélgetésünk során kitértünk arra is, hogy tanítasz, legalábbis akkor még tanítottál, felkészítettél érettségizőket, ahogy mondtad, és mellette újságírással is foglalkozol, tehát cikkeket írsz. Ez a kettő maradt továbbra is az életedben?
0: Így van, abszolút. Az újságírás az továbbra is megvan, tehát hogy ugye én elsősorban kulturális újságíróként dolgozom, tehát most többnyire lemezkritikákat, koncertkritikákat, néha interjúkat interjúkat, de most már ezt egyre kevesebbet készítek. Ez megvan, nem ez teszi ki az időm legnagyobb részét, de azért ez továbbra is része az életemnek. A tanítás pedig változatlanul, tehát hiába van sok zenekar az embernek, én azt gondolom, hogy egy ember életet csak a zenekarok nem tesznek ki, úgyhogy mindenfajta kihívások ebben a tekintetben is vannak. Szerintem ami azóta újdonság, hogy mint magyar, mint idegen nyelvet is elkezdtem időközben tanítani, ez számomra is egy izgalmas dolog volt, mert egy teljesen másik megközelítés a magyar nyelvnek, mint amikor mondjuk magyar nyelvtan tanítok egy magyar diáknak, aki mondjuk felvételire készül. Ez is változatlanul az életem része, szóval azért napközben inkább ilyen jellegű dolgokkal foglalkozom, és az esték meg a zenekaroké.
1: Ha már lemezkritikákat is írsz, akkor muszáj megkérdeznem, hogy szerinted melyik az idei év eddigi legjobb nagy lemeze azok közül, amelyekről beszéltünk, és itt vannak előttünk CD-n, azok közül nem említhetünk meg egyet se, nem azért, mert esetleg nem lehetne, hanem azért, mert egyik se 2026-os keltezésű, mindegyik korábban jelent meg. No, szerinted melyik 2026 eddigi legjobb nemzetközi nagylemeze?
0: Én nagyon szeretem a My New Band Believe nevű zenekarnak a bemutatkozó lemezét. A zenész, aki készítette, nem ismeretlen, a Black Midi nevű ilyen, hát én kísérleti rock zenekarnak volt a tagja korábban, és most csinált egy új zenekart, szétesett ez a Black Midi nevű formáció, és most ilyen kvázi szólólemezeket készít. Egy nagyon különleges lemez, szóval bátran ajánlom a hallgatóknak is. Kicsit ilyen barokk hangulatú időnként, néha kicsit avantgárdabb jellegű, de közben nagyon szép dallamok vannak rajta, nagyon megegyezhető dalok vannak rajta. Ez az egész lemez úgy indul, mint hogy egy ilyen Genesis lemezt hallgatnánk a 70-es évekből. Úgyhogy nekem ez a My New Band Believe lemez, ez nagyon-nagyon tetszett. Én azt gondolom, hogy ha a 2026-os lemeztermésre fogok gondolni, pár év múlva, akkor valószínűleg ez lesz, ami a legmaradandóbb.
1: Nem véletlenül hangsúlyoztam ki, hogy a legjobb nemzetközi lemez, mert most rákérdezek a magyarra is.
0: Hú, ez jó kérdés, át kell gondolnom. Én nekem az idei évből, ami az abszolút kedvencem, az a Sárkány Garbó nevű zenekarnak a Tiszán innen című bemutatkozó lemeze. Nem sokára majd koncertezni is fogunk velük egyébként. Ez két dalszerző lánynak a projektje, és hát egy nagyon, nagyon érdekes dalszerzői attitűd jelenik meg ezekben a dalokban. Nagyon ajánlom ezt a lemezt, és hát nagyon várom, hogy majd együtt koncertezzünk.
1: Mivel fejezzük be ezt az interjút? Fejezzük be a Kicsi Forradalom című lemez talán legtipikusabb, egyben legmelbevágóbb mondatával, amely így hangzik, hogy lesz jövő, de nem lesz hosszú.
0: Igen, ez egyébként az egyik buszos történetünkből indult, ugyanis hát ugye, amikor ilyenkor unatkozunk a buszban, mondjuk egy-egy koncertre menet, akkor mindig ugye ilyen különböző gondolatkísérleteket visszünk végig, és akkor egyszer Donát a gitárosunk arra jutott, hogy a föld az már csak 2042-ig lesz élhető, mert addigra annyira forró lesz, stb., hogy igazából a zenei karriert is addig kell tervezni. Nyilván ez egy eléggé kikarikatúrozott gondolat volt, de valahogy az így bennem maradt. Amikor ezt a dalt megírtuk, vagy amikor ennek a zenéjét összeraktuk, még akkor nem volt meg a szöveg, de azt éreztem, hogy valahogy annyira apokaliptikus hangulatú az a gitár, ami ott játszik a végén, hogy egyszerűen ez a sor illik leginkább hozzá. Az igen, egy kicsit én is azt érzem, hogy ez a mondat úgy valahogy, nem tudom, az egész lemezre jól rárakja a bélyegét, de azért remélem, hogy azért még van időnk.
1: Miután meghallgattam az egész lemezt, bennem is ez a mondat marad meg legjobban, és aztán amikor is visszatérek arra, amivel kezdtem, hogy beírtam a nevedet a keresőbe, azt hiszem, hogy a második vagy a harmadik cikk, amit kidobott a Kicsi Forradalommal kapcsolatban, pont egy olyan írás volt, amelynek a szerzője ezt a címet adta, hogy lesz jövő, de nem lesz hosszú.
0: Hát igen, azt hiszem, hogy valahogy ez tényleg egy ilyen tagline-ként, vagy nem is tudom minek lehet, mottóként, így egy kicsit így ráégett erre a lemezre. Azt gondolom, hogy így majd azért a következő Felső Tízezer album az évekig beszéltük azt, hogy majd egyszer a Felső Tízezer elkészítjük a nyomasztó lemezünket, és azt mondom, hogy a Kicsi Forradalom ez maximálisan sikerült, úgyhogy van mit feloldani a következő lemezen, de rajta is vagyunk, és azt érzem, hogy a következő dalok azok azért kicsit feloldják majd ezt a hangulatot.
1: És ha lemezkritikát írnál a Kicsi Forradalom című albumról, akkor te is ezt a mondatot emelnéd ki, vagy valamelyik más mondatot?
0: Én nagyon szeretem ezeket a jól kiragadható, mantraszerűen ismételgethető mondatokat, úgyhogy igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nekem is valószínűleg ez a szöveg ragadna meg a leginkább. Szeretem is énekelni a koncerteken. Igen.
1: De most ez a nyomasztó cím is bevésődött az agyamba, szerintem ez egy jó cím. Ebből ki lehetne indulni?
0: Igen, amikor ezt az úgynevezett nyomasztó lemezt terveztük, akkor voltak ilyen bizonyos brit lemezek, amik kicsit így a szemem előtt lebegtek, tehát valami olyan jellegű ilyen dalfolyamat akartam akkor létrehozni, vagy akkor merült ez fel először, ami kicsit olyan hangulatot akart ébreszteni, mint amikor az ember egy ilyen vasárnap délután kinéz az ablakon, és azt látja, hogy ilyen elképesztő keserű módon esik az eső, esélye sincs kimenni, és nem tudom. Azért vannak egyébként olyan dalok, amik kicsit egyébként ezt a hangulatot hozzák, de hát aztán kicsit az élet felül írta, tehát hogy ez a fajta, nem tudom, nyomasztóság, az talán tényleg egy kicsit a külső körülmények, akár a hazai politikai helyzet, meg hát akár a világ dolgai is, tehát hogy egy kicsit azt látom, hogy ez a fajta, nem tudom, ilyen negatív gondolatok azért az egész világot így egy kicsit elárasztották, akár a bolygónkkal kapcsolatban, akár a nem tudom, különböző háborúknak a felbukkanásával. Szóval, hogy azért valamelyest tényleg van egy ilyen globális helyzetre való reagálás is ezekben a dalokban. És egy kicsit azt is éreztem, hogy megterhelő is volt valahogy ezt az egész lemezt megírni, és azért is lesz most egy kicsit jó új utakon elindulni.
1: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős Pentaton. A folytatásban Sallai László három együttese zenél. A felső tízezertől a Kicsi Forradalom címadója, a Galaxisoktól a Kelet, a Platon Karatevtől az Odaért című szerzemény.

0: A Pentaton beszélgetős változatában Sallai László énekes-gitáros faggattam, majd az ötből három zenekara volt velünk. A Felső tízezertől a Kicsi forradalom című lemez címadója, a Galaxisoktól a Kelet, a Platon Karatevtől az Odaért című dal forgott. Köszönöm figyelmüket műszaki munkatársaim Vasies Olivia és Kubányi Péter nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik már a Puha József.
1: Pátria Rádió. Pozsony FM 98,9.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Választás 2026, csak az állandó lakhely szerinti településen lehet majd szavazni, választási igazolványt nem adnak ki. A világnak nincsen szüksége az emberiséget leértékelő mesterséges intelligenciára, fogalmazott a Róma püspöke. Kellemesen meleg időnk lesz ma 28 fok körüli maximumokkal. Jó napot kívánok, Ürge Tamást hallják, következnek a részletek. A kormány pénzügyi segítséget és kártérítést nyújt minden olyan szlovákiai településnek és városnak, amelyet az elmúlt időszak heves viharai és felhőszakadásai sújtottak. Robert Fico miniszterelnök a szombati sajtótájékoztatón megerősítette, hogy az illetékes szervekkel közösen folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet. Az időjárás által sújtott önkormányzatoknak hivatalos kárigényt kell benyújtaniuk, a kormány ezt követően biztosítja a károk megtérítését. A választópolgárok az októberi összevont önkormányzati választásokon csak az állandó lakhelyük szerinti településen szavazhatnak, figyelmeztet a belügyminisztérium. Az állandó lakhelyen kívüli szavazásra jogosító választási igazolvány, választói igazolvány kiváltására ezeknél a választásoknál nincs lehetőség. Választani és indulni a választásokon nem csak a szlovák állampolgároknak, hanem a Szlovákiában állandó lakhellyel rendelkező külföldieknek is jogukban áll. A szavazóhelyiségbe való belépéskor személy azonosító igazolvánnyal vagy a külföldiek részére kiállított tartózkodási okmánnyal kell igazolni magunkat. A választók polgármestert, önkormányzati képviselőket, megyeelnököt, valamint a megyei önkormányzat képviselőit választják meg. Pozsony és Kassa esetében ezen felül a városrész polgármesterére és a helyi önkormányzati képviselőkre is szavaznak. A helyi önkormányzati választások szavazólapjai fehér színűek lesznek, míg a megyei önkormányzati választások esetében a választó polgár kék színű borítékot kap. Az összevont önkormányzati és megyei választásokat október 24-én szombaton tartják. A világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, ellenkezőleg bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szüksége, mondta a 14. Leó pápa a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadva a Vatikánban pénteken. Választanunk kell egy új bábeli torony megépítése között, ahol a hatalom, a hatékonyság és az ellenőrzés elhomályosítják az emberi lény arcát, vagy olyan civilizációt építhetünk, amelyben a technológia minden ember integrált fejlődését szolgálja, idézte saját enciklikájának passzusait. A pápa szerint, ha olyan társadalmat akarunk, amely bölcsességgel vezérli a mesterséges intelligenciát, és amelyben a szívek szeretetre, irgalomra és felelősségre képesek, akkor az emberiség első iskolájának a családnak kell lenni, mivel a családban sajátítjuk el, hogy a bizalom megelőzi a számítást, a nagylelkűség a versengést, a párbeszéd a megosztottságot, a szeretet a hatalmat. Rövid sporthírek következnek, Zsikárdi László, tiéd a szó.
2: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 szombati eredményei: Dac Podbrezová 5-0, Košice Slovan 1-2, Michalovce Skalica 2-0, Ruzsomberok Banská Bystrica 0-1, illetve Vasas Felcsút szintén 0-1 és MTK Nyíregyháza 2-1. A cseh-svéd török azeri közös rendezésű női röplabda Európa bajnokság második játéknapján Svédország Szlovákia 3-2 és Lengyelország Magyarország 3-0.
0: Időjárás.
1: Országszerte napsütéses, kellemesen meleg idő következik, említést érdemlő felhőzet, illetve csapadék nem várható, 28 fok körüli északnyugaton, északon inkább pár fokkal az alatti maximum hőmérséklettel számolhatunk. Időnként felélénkülő északnyugati légmozgás valószínű. Éjszaka szélcsendes idő következik, csillagfényes égbolttal, hétfő hajnalra 15-9 fok közé hűl le a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyugodt és folyamatos most az általunk figyelt közutak forgalma. Közlekedjenek biztonságosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: A digitális világ érdekes. Postmodern.
4: A mesterséges intelligencia miatt egyre több lehetetlen kéréssel fordulnak a plasztikai sebészekhez. A beszédünkkel vezérelt gépek hogyan befolyásolják a beszélt nyelvünket? Új jelenség. A pápa szerint az Emmy sohasem lesz erkölcsi lény, mire figyelmeztet az egyházfő. Kutatósegéd lett az Emmy, vagy már az ember sem kell a kutatásokhoz? Végül mekkora probléma az űrkutatás szennyező hatása? Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád. Pénteken délután élőben, vasárnap délelőtt ismétlésben a Pátria Rádióban. Itt van az asztaltársaság, dr. Bódi Zoltán netnyelvész, az Infoszótár rovatunk alapítója.
5: Tisztelettel köszöntök mindenkit.
4: Itt van velünk egy másik Zoltán, Fokter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza. Szia Zoli!
6: Sok szeretettel köszöntök mindenkit.
4: Kolmi vonalunkban Justin Viktor, tudományos újságíró.
7: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatóinkat is.
4: És Keleti Artúr, kibertitok jövőkutatónak, az informatikai biztonság napja alapítójának megígérem, hogy jövő héten megint fordított sorrendben lesz majd a bemutatás, és akkor az A betűvel te leszel az elején.
8: Igen, ez rám éget. Üdv mindenkinek.
4: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha önök, a hallgatók eljönnek a postmodem.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodem.hu-n. Pár nappal ezelőtt egy közeli hozzátartozóval odaültünk a YouTube mellé, és néztünk egy olyan videót, ami teljes egészében mesterséges intelligenciával készítettek, és az volt a jellemzője, hogy nagyjából az 50-es éveknek egy ilyen idealizált formáját mutatta ez a videó, tehát minden egyes épület úgy nézett ki, mint egy Chrysler autó, vagy mint egy ilyen, mondjatok még ilyen nagy amerikai Cadillac autó, tehát ezek a gyönyörű formákkal, krommal díszített elemekkel.
5: És Chevrolet Impala.
4: Így van, és az emberek is ugyanolyan szépen belőtt hajjal, sminkel, tökéletes ruhában mindenki, és mindenki úgy nézett ki, mintha fotómodell lenne. És néztük, körülbelül 10 perc után jelent meg az a gondolat, hogy ez baromi unalmas. De mindenki nagyon jól néz ki, mindenki tökéletes környezetben van, és ezt csinálja a mesterséges intelligencia. Tehát nekem a következő gondolatom erről az volt, hogy egy picit olyan, mintha megint csak közelebb kerültünk volna a Matrix világához, hogy látunk valami valóságot magunk előtt, és azt szeretnénk benne élni magunkat, tehát mintha ott lennénk benne, és nem szeretjük azt a valóságot, ami az igazi valóság.
7: Ahol... Most gonoszkodnék, akkor azt mondanám, itt válik el az igazi Jampi attól, aki csak vanabi.
4: Akkor értette ezt az 50-es évekbeli világot, de bármelyik korszakot meg lehetne csinálni.
5: De egyébként éppen a Matrixban éppen Smith ügynök mondta azt, hogy az első változata tökéletes volt a Matrixnak, de láttuk, hogy nem működik, és rosszabbá tettük egy kicsit, hogy az az embereknek jobb legyen. És szerintem ennek az egész hírnek itt van a kulcsa, hogyha mindjárt meghalljuk a részleteket.
4: Igen, csak ezt a kiinduló pontot akartam elmondani nektek, mert szerintem másoknál is fölmerülhet ez az élmény, hogy látnak ilyen látványokat YouTube-on, vagy más videómegosztókon, és hát ez mesterséges intelligenciával generálják, és egy idő után beleég a szemünkbe, a retinánkba, pont úgy, mint ahogy a divat magazinok címlapjai, tehát a különböző újságok színes lapjai. Ugye a divatipar előállítja nagy mennyiségben ezt a látványvilágot, mindenki tökéletesen néz ki, és hát kik először a lányok úgy akarnak kinézni, mint a fotómodellek. És innen jön ez a következő, pont ugyanerről szól ez a hír, hogy amit a mesterséges intelligencia generál, úgy akarnak kinézni az emberek, és ez úgy jelenik meg, hogy a plasztikai sebészeknél egyre többen hoznak olyan képeket, amit mesterséges intelligenciával készítettek. Tökéletes arcvonal, tökéletesen megformált orr, szem, szemvonal, minden, és azt kérik a plasztikai sebésztől, hogy én ilyen szeretnék lenni, ilyenre csináljon, és a plasztikai sebész egyre nagyobb gondban van, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni. De vajon miért?
5: Hát itt a dolognak az érdekessége az, hogy ezek az emberek, akikről itt szó van, ezek saját magukról készített mesterséges intelligenciával generált képeket mutatnak a plasztikai sebésznek. Tehát nem az történik ma már a hír szerint, mint itt tudom, évekkel ezelőtt, hogy viszi egy hozzá többé-kevésbé hasonlító fotómodellnek a képét, megmutatja, doktor úr, ilyen szeretnék lenni, amit ebből ki lehet hozni, ezt csinálja meg, hanem önmagáról generáltat egy emmivel egy képet, ami ezred milliméterre szimmetrikus és pontos, tegyük hozzá, ilyen a valóságban nem létezik, és az orvos ránéz, és azt mondja, hogy hát ez nem lehet megcsinálni, mert anatómiailag lehetetlen.
4: Pedig a saját arcából készítette.
5: Pedig a saját arcából, igen, csak az ember lehet, hogy nem tudja olyan jól az anatómiát, vagy pedig azt mondja az orvos, hogy jó, elméletileg meg lehet csinálni, de egyszerűen nem vagyok képes olyan egyenes vonalat húzni, mert ember vagyok.
8: Igen, ez részben, ez is igaz, hogy nem pont olyan egyenes vonalat húz, de az is
5: bocsánat,
8: igaz,
5: bocsánat, nagyon leegyszerűsítettem el.
8: Igen, nem úgy érted, nem igazad van teljesen. Hanem szerintem itt az lehet inkább a probléma, hogy amikor használunk egy mesterséges intelligenciát valamilyen célra, akkor azt tudnunk kell, hogy az melyik modell, és mi a feladat, és mire használjuk. Tehát az hogy mondjuk...
5: És hogy hogyan használjuk pontosan, és hogyan utasítgassuk.
8: Mit tudom, én azt mondom, hogy csináljon az én fejemből egy vicces figurát, vagy rajzoljon belőle egy festményt, vagy ilyesmit, arra tök jók ezek a mostani mesterséges intelligencia rendszerek, az az abstrakciós, vagy ilyen absztraháló képessége, igen, ezeknek pont elég ehhez. Igen. De amikor ez egy műtét feltételhez kötődő, akkor ott már más dolgokra kell odafigyelni. Pont olyanokra, amit te mondasz, hogy bizonyos dolgokat meg lehet csinálni, vagy nem. Vagy így, vagy úgy lehet megcsinálni. Más arányokra kell figyelni. Arra is figyelni kell, hogy mondjuk egy seb hogyan gyógyul például, annak mi lesz az eredménye. És csomó egyéb, amit mondtál példát, az nagyon jó, hogy megjelenik valaki a Angelina Jolie képé, vagy így akarok kinézni, akkor az orvos le tudja fordítani magának, hogy egyébként mit is szeretne igazából. És az ő arcából például mit lehet kihozni, ami igen, hasonlíthat majd igen, erre. Tehát, hogy mit szeretne? Valójában ő ott egy élményt mond el, hogy ő valami ilyesmit szeretne. Uh-huh. És itt szerintem az a gond, hogy valaki egy az egyben akarja magát legeneráltatni,
5: igen.
8: Szerintem ezt át lehet hidalni, csak egyelőre még etikailag az ilyen fejvakarós, olyan AI-ok, amit kifejezetten arra tréningeznek, egyébként használnak ilyet már az orvosok is, ami ezt az átmenetet meg tudja mondani, rajzolni, hogy ilyet várhatsz magadból, de azt egy bizonyos AI-jal kell
4: generálni. Ezt akartam pont mondani, hogy akkor a plasztikai sebész is előveheti a saját AI-ját, és megmutatja, hogy értem, hogy ön ilyet szeretne, ilyen igen, szép nagy ajkakat, mint Angelina Jolie-nak, de ez nem lehet, viszont egy ehhez közelítőt tudna
8: ezt megcsinálni. Lehet, és ezt meg tudom csinálni, és megmutatja neki. Egyébként el tudom képzelni, hogy ezzel az embereknek egy jó része elégedett lenne, hogyha ez...
5: És mi van azokkal, terjed, akik ezzel nem elégedettek, aha, és azt mondják, hogy jó, akkor megyek a szomszéd sebészhez.
8: Ha nagyon gazdag, akkor jó, el fogja izélni az arcát vagy a testét.
4: Aha. Erre láttunk példákat. Na,
8: és rengeteg pénzt fognak keresni rajta.
5: Na és itt jön az etikai alapelv, tehát hogy a mesterséges intelligencia akkor most társadalmi szempontból, illetve ha nem társadalmi, akkor annak az egy egyénnek a mentális állapota, a lelke szempontjából javít, vagy ront, vagy rombol, ha neki az önértékelése olyan állapotban van, hogy egy emmi által generált kép alapján fölépíti magában azt az én képet, hogy én valójában az vagyok, amit az emmi generált rólam, és pont olyan, és ha nem az vagyok, akkor baj van.
8: Viszont Zoli, azért én szerintem ott van felelőssége ezeknek a mondjuk asszisztenseknek, akikkel az emberek ezt megbeszélik, vagy amikkel, hogy egy bizonyos ponton megjegyzi, hogy én csinálhatok rólad még 1500 ilyen képet, de mihez is kell ez tulajdonképpen?
5: Így
8: és egy elmondja, hogy hát, mert megyek a... És, vagy nem is kérdezi meg, hogy mihez kell, csak utána három kéréssel meg plasztikai sebészeket keres a 5 kilométeres környezetében, akkor a kettőt összekötheti, és nem esküdnénk meg rá, hogy nem fordulhat elő ez ma mondjuk egy Gemini-ja vagy egy Claude-dal, hogy esetleg visszakérdezne rá, hogy esetleg azon gondolkodsz, hogy te ilyenné szeretnéd magad.
5: Abszolút egyetértek.
8: És akkor ott már bejöhet ez a faktor, amit mondtam.
5: Abszolút egyetértek, igen, igen. És egyébként korábban meg arról beszéltünk még pár évvel ezelőtt, talán az emmi elterjedése, hétköznapi eltérítés után is, hogy a közösség közösségi hálózatoknak a fiatalok, az én kép kialakulás korszakában lévő tinédzser, meg van. Még annál fiatalabbaknak az önértékelésére. A hagyományos közösségi média hálózatok, főként a képes hálózatok, azok negatív hatása vannak az önértékelésükre. Most ezt hirtelen elfelejtjük, és behozzuk a rendszerbe az emmit. Valójában pedig Artur ezzel egészen pontosan elmondtad, egy dialógusról lenne szó, pontosan ez lenne az igény.
4: Tehát akkor azt is mondjátok ezzel, most lerövidítem, hogy valójában az embereket nem lehet rávenni arra, hogy hagyják ezt abban, hogy átszabják az arcukat.
8: Az emberek semmit nem hagynak abban.
4: Menni fognak a plasztikai sebészhez. Mm. Ez megjósolható. Nem mindenki persze, tehát meg van egy olyan rész, aki...
5: Fognak jelen idő, tehát mennek. Ez van.
7: Nagyon leültettük a kis padra a plasztikai sebészeket, miért eddig is voltak, tehát az AI előtt, nem tudom, 40 éve vannak.
5: Szerintem mi nem mondtunk negatívat róluk.
7: Hát csak hogy, de Árpi most mondja, és akkor menni fognak, továbbra is menni fognak. Hát persze, hogy menni.
4: Nem. Én arra gondoltam, hogy ha a mesterséges intelligenciát tömegek használják, akkor, és ugye a hírünk is erről szól, egyre többen mennek a plasztikai sebészek.
8: Hát megterveztetik az AI-t.
7: Ára nem csökken ettől szerintem a dolognak.
4: De ja, értem, tehát akkor az ár is egy ilyen szabályozó
7: tényező. Hát valamit,
8: persze, valamennyire biztos, meg ugye itt pont a műsor előtt beszélgetünk róla, hogy Dél-Koreában ez egy általános szokás, hogy már esetleg középiskolában is elkezdik műteni a gyerekeket azért, hogy egyre szebben nézzenek ki, mert aki szebb, meg okos, az sikeresebb lesz, és ez egy ilyen, hát eléggé veszélyes sport. Nem véletlen az, hogy ez is bekódol egy ilyen negatív, rossz képet valakiről, és ha ma mindent megterveztetünk a mesterséges intelligencia, nem csak az útvonalat, hanem a milyen virágot ültessünk, akkor tuti, hogy azt is megterveztetjük, hogy hogy szabjuk át ezt meg azt, és hogyha olcsóbb lesz, akkor lesz rá komoly késztetés, hogy sőt, még megversenyeztetjük a plasztikai sebészeket egy kilométeres körzetbe, hogy ki tudná minél gyorsabban és minél olcsóbban azt megcsinálni, amit az AI megtervezett. Tehát ez egy logikus elem.
7: Az is AI-em, amelyik ott dolgozik.
8: Hát igen, előbb-utóbb ez is egy érdekes aspektus.
7: Már
8: lesz.
7: Budapesten volt ilyen műtét.
4: Igen. Szóval az is egy probléma szerintem, hogy a plasztikai sebészettel a génkészletünket nem írják át. Tehát, hogyha ez a fiatal átműteti magát nagyon szép emberré, a fiú is, lány is, és megszületik a gyermekük, akkor az nem a sebészet alapján lesz majd ugyanolyan szép.
5: Érdekes.
4: Pedig a gyerek
5: kire,
4: azt fogja látni,
5: hogy... ütött ez a gyerek?
4: Aha.
8: Ez igaz, de hogyha jobban belegondolsz, végül is így sikeres volt az akció, mert így tovább örülünk. Lehet, hogy nem pont úgy néz ki a gyerek, tehát egy kicsit így érzi az ember, hogy meghekkeltük a természetet, de végül is teljesült a feladat.
7: Szerintem
8: szaporodtunk.
7: Ez is kizárólag minket érdekel, hogy hogy lett az a végeredmény, ha egyszer ott van, azt akarta, mind a kettő.
4: És akkor a gyerek is átműteti magát aztán.
7: Kénytelen lesz.
8: Vagy lehet, hogy pont nem. Lehet, hogy megszületik, így ránéz a szüle, és azért, hogy úristen, és azt mondja, hogy milyen szerencse, hogy én ilyen normálisan nézek ki, ez nem is tudom, hogy hogy lehet.
3: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
4: Netnyelvészünknek, Bódi Zoltánnak felidézek most egy másik ilyen élethelyzetet, hogy jöttem most ide a stúdióba, egyébként a Szentendrei Hévvel jöttem.
5: Ez már nagyon jól kezdődik, mindenki figyeljen.
4: Igen, és egy fiatal szőke hölgy állt mellettem az okostelefonjával a kezében, és képzeld, így tartotta így a tenyerében a telefont, és így beszélt bele, hogy politikai karizma jelentése. Tehát igen, jól artikuláltam, mondta a telefonba. Nyilvánvalóan azért, hogy a telefon értse meg, amit beszél.
5: Igen.
4: Ismered ezt a karaktert. Szerintem egyre többen lesznek ilyen. Most már nem az van, hogy a metrón ülnek az emberek, és folyamatosan mindenki bámulja, hanem elkezdenek beszélgetni a telefonnal, hiszen egy csomó mindent meg lehet vele beszélni.
5: Diktálnak neki.
4: Diktálni, igen.
5: Nekem meg tudod, mi jutott erről eszembe? A két világháború közötti régi magyar filmek, a 40-es évekbeli magyar filmek, amikor a régi irodák, bankigazgatónak az irodája, és akkor Mancikát, titkárnőt behívja. Mancika, diktálok, és elkezdett úgy beszélni, mint ahogy voltak éppen írni kell. Uh-huh. És a központozási jeleket, tehát vesző, kettős pont, mint a gondolatjel, kérdője, felkiáltója, stb. Azokat még hozzá is teszi, és az egészet
4: ki mondja,
5: hogy
4: vesző.
5: Igen, ezt egybeír, ne külön, meg szóval ilyeneket. Uh-huh. És mi a helyzet most, mi a hír? Az, hogy publikáltak olyan nyilatkozatokat, ez nem kutatás egyenlőre még, de összefoglaló, hogy nagy informatikai fejlesztés fejlesztő cégeknél, ahol sok programozó, meg egyéb fejlesztő ül egy helyiségben. Most meg kezd úgy olyanra hasonlítani, mint egy
4: call center,
5: egy telefonközpontnak, egy tanácsadó központnak a helyisége, ahol elképesztő zaj van, mert ül bent, mit tudom én, 15 kolléga, vagy telefonos segítő, és mindegyik beszél folyamatosan.
4: És egy ilyen hangzavar alakul ki ebből. Bár egyébként előtte is volt hangzavar, csak a gépeknek a billentyűzet kopogása.
5: De amúgy meg néma csendot, tehát egy pisztenés el nem hangzott, mert mindenki koncentrált ezerrel a feladatára, és senki nem beszélt. Na most, és mi a helyzet, mit tapasztaltak? Azt tapasztalták, hogy egyre több ilyen helyen, illetve a nyilatkozatot tevő nagy-nagy-nagy fejlesztő cégeknél diktálnak a mesterséges intelligenciának a fejlesztők. Tehát kezdenek szóbeli utasításokat adni a mesterséges intelligencia rendszereknek, segédeknek, hogy most ezt programozd, ezt csináld, így csináld, úgy, ahelyett, hogy írnának. Miért is? Mert ugye mi próbálunk mindig a kényelem felé menni, nyilván sokkal kényelmesebb beszélni, mint írni. Ez én is már vagy 30 éve foglalkozom, hogy ugye az írásnak a billentyű használat, ez nem egy normális dolog, mert senki nem tanul meg az iskolában, általánosban, első osztályban billentyűvel írni, mindenki tolla a papíron, tanul meg én, aztán innentől vagy rájövünk, hogy kell jól használni, vagy nem, minden. Tehát ezzel is foglalkoztam nagyon sokat, hogy ez hogy hat az írásbeliségünkre, de most megfordult a buli. Most elkezd arról szólni a történet, hogy kezdünk bizonyos kommunikációs helyzetekben, egyenlőre a szakmai környezetben, a fejlesztői környezetben való utasításadásról beszélünk, kezdünk úgy beszélni, szóban utasításokat adni, mintha jegyzeteket készítenénk írásban. És ez nem a flexibilis hétköznapi normatíváknak megfelelő kötetlen vagy szakmai társalgási beszédstílus. De egyébként ennél, tehát ez
4: és csak kicsit hasonlít arra, amit idéztél a 40-es évek filmjéből, Mancikának diktálásán. Annyiban igen, hogy valaki helyettünk írja, de mégsem ez van, hogy jól artikuláltan mondod, mint hogy az előbb
5: igen, mert azért mégis figyelnünk kell a környezetünkre, hogy azért ül még 16 másik ember mellettem, és azért mégse túl hangosan beszéljek, de azért kicsit úgy mormogom, és sustorgok. Nyilván nem úgy artikulálok meg az egésznek a dallamíve, nem olyan, mint egy hétköznapi beszédé.
4: Ebből egy új beszédmód keletkezik?
5: Én azt mondanám, hogy ez talán túlzás, bizonyos beszédhelyzetekre korlátozó beszélt nyelvi használati mód, tehát ilyen nagyon óvatos fogalmaznék. Tehát amikor utasításokat adunk, annak kezd majd kialakulni egyfajta nyelvhasználata. Persze, ahogy a fejlesztések haladnak, és a rendszerek még jobban fölismerik a prozódiát, amit az írásbeliségnek a központozásával egyéb szimbólumokkal kifejezünk, lehet, hogy ezekre már nem is kell annyira figyelni, mert a rendszer magától föl fogja fedezni.
8: Fogter Zoli, te találkoztál ilyesmivel a ti tudományos köreitekben?
6: Hát alapvetően nagyon sokan használják a mesterséges intelligenciát például arra, hogy a cikkeknek a megírásának a folyamatát segítse, de nyilván itt is alapvetően az MI az tud korábbi cikkekből stilisztikai jegyeket így átvenni, illetve egy mintát felépíteni, de alapvetően a kutatók maguk azért átolvassák, hogyha felhasználják és módosítják nagyon sokszor az MI által írt anyagot, de alapvetően igen, mert magát a tudományos életet is kezdi átszűni, akár a publikációk tekintetében.
5: De szoktatok diktálni szakmai anyagokat a MI segédnek?
4: Megmondom, vagy a távcsőnek?
6: Hát megmondom őszintén, én még ilyen jelenséggel nem találkoztam, hogy diktálunk, de kérni szoktunk tőle, meg beadni a dolgokat szoktunk neki, főleg így a szakirodalmakat illetően segíthet listázni, illetve...
5: Hogyne.
6: De alapvetően diktálást nem nagyon láttam még így a környezetemben, de lehet, hogy már a felé hajlunk, hogy meg fog jelenni.
4: Jó, nyilván ezért van a kiinduló hírünkben, hogy a Szilícium Völgy irodai munkája.
5: Igen. Mondom, tehát egyelőre ez nem kutatás, ez néhány cégnek az a beszámolója,
4: megfigyelése.
5: De ennél egyébként sokkal izgalmasabb az, hogy hogyan hat ez az írásbeliségünkre. Az írásbeliségünknek ez a szakmai környezetben való használatára. Tehát ha ez tényleg általános használatban el fog terjedni, akkor ez a szakmai írásbeliségnek billentyűzet használata, jegyzetkészítés, az írásnak a struktúráltsága, mert az mindig jobban részletezett és tagoltabb, mint az élő beszéd, akkor a nyelvtanhoz való ragaszkodása, a nyelvtani szabályok követése az írásbeliségnek muszáj, hogy konzervatívabb legyen, mert ha sokkal lazábban kezelem, az írásbeli szabály olyan lazán kezelem, mint az élő beszédét, akkor egy idő után nem fogják megérteni azt, amit leírtam. Tehát kell egy központi normához alkalmazkodni. Mindegy, de ez annyira nem durva, de azért ez így elkezd majd lazulni.
4: De ezt te azért mondod, lazulni? Nem azt mondod, hogy konzervatívabbá válik? Tehát, hogy fegyelmezettebbé válik az írás?
5: Hát itt arról van szó, hogy elkezdünk úgy beszélni, mintha jegyzeteket készítenénk.
4: Jó, csak várjál, mert hogy amit a gép leír ebből, én azt gondoltam, hogy az viszont valóban konzervatívabb, valóban fegyelmezettebben követi a nyelvtani szabályokat.
5: És nem
4: mert
5: az illető
4: fogja. Mert a gép
5: javítja
4: a hibáimat.
5: Igen.
4: Ugye egy nevet nagybetűvel ír,
5: stb. És nem én, mint ember fogom kreatívan alkalmazni a központi előírásokat, a normatívát, ami a helyes írási szabályt van, a nyelvtankönyvben, a szótárakban, egyebekben benne van.
8: Viszont azért annyiban kötekednék, hogy azt vettem észre, hogy amikor az emberek a mesterséges intelligenciával például így hangban, diktálásban, igen, hasonló módon működnek együtt, tehát most nem arról beszélek, amikor egy szöveget diktálok neki, hanem amikor utasításokat adok neki, igen, amikor beszélek hozzá. Ott viszont azt vettem észre, hogy úgy, ahogy egy jó munkatársra is azt mondjuk, vagy családtagra, hogy fél szavakból megért egymást, és ezért tudunk jól együtt dolgozni, hogy amikor ad ide, és már adja is, tehát nem is kell befejeznem a mondat, a sört. Jó, ez is egy jó példa.
5: De azt lökt ide.
8: Igen, de hogy hát, amikor befejezzük egymás mondatát, amikor... Igen. Na, hogy ott viszont, minthogyha az lenne a trend, hogyha jól tudsz együtt dolgozni a mesterséges intelligenciába, akkor benne vagy ebben a folyamban, akkor tényleg értitek egymást. Ez viszont ellene megy annak, amit az előbb mondtál, nem? Tehát annak a trendnek, mert ott akkor nem próbálok szépen beszélni, akkor nem próbálom meg szépen kifejezni magam. A gép így is érteni fogja. Benne hagyom azokat a hibákat, úgy, hogy a haverom, meg a munkatársam, meg a bárki is érti.
4: És a gép kijavítja.
8: A gép kijavítja magának, meg amit majd kiadunk ebből, amikor közösen kiállunk beszélni, az majd egy nagyon szép szöveg lesz, de egymás közt meg máshogy beszélünk. Tehát nem, ez nem egy óhatatlanul, nem csúszunk ebbe bele, mert a gép és az ember közti kommunikációt azt ugyanarra szintre próbáljuk leegyszerűsíteni, hatékonyá tenni, mint az ember és ember köztit.
5: Itt azt kell látni, hogy ha most a szakmai kommunikációról beszélünk, a szakmai dokumentációról beszélünk, minden szaknyelv rétegzett, legalább három rétege van. Van a legfelsőbb szintű, normalizált, kodifikált, szaktudományos és szakmai dokumentációnak a nyelve. A csillagászati kutatóközpontban, ha valaki egy ilyen csillagászati tematikájú publikációt, feljegyzést készít, annak olyannak kell lenni, a tuti biztos.
8: Tehát nem fekete luk, hanem fekete lyuk. Nem, mondjuk, most csak próbáltam így. Na, gyere, eltaláltam, sorry. Oké.
5: Bólogat szegény. Igen. Mit tehetne más? Van az, amiről te beszéltél, a szakmai köznyelvi réteg, amikor egymás között a kollégák szakmai témákról beszélnek, félszavakból is megértik egymást. A terminológia használatnak pontosnak kell lenni, hiszen azért van, hogy ne kell mindent újra definiálni, de ez a réteg, ez szóban vagy írásban is megtörténhet, és van egy alsóbb szintje, a laikusok felé való tudományos kommunikáció, ez nálunk Magyarországon minden tudományterületen nagyon rossz állapotban van egyébként, de ez nem ide tartozik most. Itt a lényeg pontosan az, hogy szakmai témákról nem fogunk írni, mert sokkal kényelmesebb szóban utasítani a rendszereket. És
4: ez... De olvasni fogunk.
5: Olvasni fogunk. De nem mi írjuk le azokat a szövegeket, hanem a mesterséges intelligencia rendszer írja.
4: Magyarul az íráskészség ott van a fejünkben, csak
5: nem fogjuk gyakorolni.
4: Az ujjaink lustulnak
5: nem
4: el.
5: Nem csak az, hát kognitívan is. Tehát, hogy rakjunk össze egy jó szöveget.
4: Aha.
5: És ennek még...
4: Mert a beszélt nyelvhez lesz hasonló az írott szöveg is.
5: Ami nem annyira részletezett, nem annyira szabályozott, nem annyira struktúrált, mert itt vagyunk mi egymás között, és látjuk, bólogatunk meg minden. Egyéb kiegészítés, és az egész még akkor lesz sokkal izgalmasabb, hogyha ez tömeg. Tehát nem csak egy-két esetben találkozunk a héven vele, hogy valaki suttog valamit a mobiljának, hanem mindenki mindent szóban
8: Zoli,
5: fog
8: most
5: írni.
8: Nagyon nem fog szeretni. Amikor olvasok tudományos értekezéseket szépen megírt, úgy, ahogy az előbb mondtad, gondolom első szinten, amit mondtál, igen, a három, igen, rétegből, első szinten szépen megírt tartalmakat, helyenként a szemem már nagyon akar ugrani, menni előre,
5: igen,
8: unom a mondat szerkesztő. Gyakran azon kapom a szerkesztőit, vagy az íróit az anyagnak, lehet, az AI AI csinálta, lehet, hogy ők, hogy mintha azért írnának egy ilyen egyoldalas mondatot, hogy még tudományosabban hangozzon, amit írnak. Bocs, most nem akartam kifuttatni, hanem arra, hogy és én meg azt szoktam csinálni az ilyen szövegekkel, hogy amikor például beszélgetek akár más kollégákkal is, ahhoz, hogy egyetem föl tudjam fogni, meg a folyamával tudjak haladni, én azt leegyszerűsítem. Uh-huh. Magamnak szétszedem, beírom ilyen listapöttyökre, meg nem tudom mire. Igen. Tehát, hogy nem lehet, hogy jobban járnánk, ezért mondom, hogy nem fog szeretni, hogyha abba hagynánk ezt az első szintet. És olyan szinten próbálna, akár a tudományos életben is egymással két ember beszélni, hogy ki szednénk belőle ezt a valamit. Nem biztos, hogy salang az.
5: Megpróbálok nagyon röviden
7: beszélni. Biztos, hogy nem az, szerintem.
5: Hát igen, megpróbálok nagyon röviden reagálni erre, mert ez nekem már több évtizedes vesszőparipám.
8: Akkor bele nyúltam?
5: Egy csapatban vagyunk, Artur. Oh. Tehát én nagyon egyet értenék azzal, hogy a szaktudományok és a szakmai dokumentációk nyelvhasználatának, hogy mondjam, ne legyen kizáró szempontja a közérthetőség. Aha. Az áttekinthetőség, az olvashatóság, érdekes, a követhetőség. Én, mint tudományos kutató, Hocker Zoltán, mint tudományos kutató, szerintem, Artur, te is a szajások területet tudományos szakembere vagy. Szerintem mindannyian nagyon szeretnénk, hogyha olvashatóbb, érthetőbb anyagok születnének meg írásban is. Ez most elkanyarodtunk ettől a témától. Tehát magyarán szóval azok nem jó helyzetek, amikor az írásbeliség és a szóbeliség egymással elkezd vetekedni, és aránytalanságok alakulnak ki, mert akármi van, írás ember által készített írásbeli feljegyzéseknek születniük kell.
4: Már pedig te most azt mondod, hogy ebből a mostani helyzetből ez következik, hogy versenyezni fog az írásbeliség meg a...
5: Ez szerintem ez van, és az a kérdés, hogy mire fog ez kifutni. Azt én nem tudom.
7: Itt azért körte meg alma van szerintem, tehát két különböző rész. Én nagyon nem szeretném, hogyha azt a hidat, amin átmegyek az autómmal, azt két olyan mérnök tervezte volna meg, vagy nem tudom, 20, akik egymással olyan nyelven beszélték ezt meg, amit Artur kitűnően megért, és bullet point listába át tud tekinteni.
8: Mint egy gyaloggalopnál ez a elbírja, ez a elbírja.
7: Igen.
5: Itt nem erről volt szó, hanem arról,
7: hogy... Minden szakmának megvan a maga nyelve, terminus technicus, hogy ezeket
5: használjuk. Erről beszélek, tehát pontosan. De ez pontosnak kell lennie, és a kutatók, ahogy egymással kommunikálnak, mi arról beszélünk. Tehát a laikusok felé az egy egészen más, hogy arra mondtam, hogy azt bonthatnánk ki, de hát akkor nem elég a műsoridő, már így is szerintem sokat.
8: Igen, előre mondta, erről. De hallgatónak mondom, hogy Zoli előre jelezte, hogy ez elcsúszhat ez a dolog, hogyha nem vigyázunk, úgyhogy...
4: Úgyhogy le is zárjuk, és megyünk tovább.
3: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.
4: 14. Leó pápa szerint a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, és meg kell akadályozni, hogy a technológia, idézőjelben, Isten szerepét játssza. Kijelentette, hogy a gépek soha nem lesznek erkölcsi lények, mert a morális döntéshez lelkiismeret és felelősség szükséges. Nekem ez volt a legérdekesebb ebből a hét elején megjelent enciklikából, de kíváncsi vagyok, hogy Justin Viktor hova teszi a hangsúlyt, mitől lesz érdekes a pápa nyilatkozata a mesterséges intelligenciáról.
7: Hát ugye egyfelől onnan, meg abból a nézőpontból, hogy a világ nagy részéhez szól, tehát rengeteg vallásos, amilyen bolygótársunk van, akinek ez rendkívül fontos, hogy ő mit mond, a mesterséges intelligencia itt van, átalakítja az életünket, elveszi a munkánkat, új munkát ad nekünk, az egész egy hatalmas káosz, mindenkinek erőteljes véleménye van róla, és szerintem rengetegen rettegnek tőle, bevallottam, meg nem bevallottam. Ilyenkor fontos az, hogy meghatározó, hiteles, mérvadó emberek mondjanak valamit, akik elmélyültek benne, és értenek hozzá, vagy határozott véleményük van róla, vagy határozott erkölcsi alapállásuk van. És ilyen értelemben ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy enciklika megjelent, az első enciklikája, ugye erről Magnifica Humanitas néven csodálatos emberiség, magyarul ez egy nyílt levél gyakorlatilag. És én sok helyen olvasom, hogy nagyon neki ment a mesterséges intelligenciának, szerintem ez nem igaz. Értelmezés kérdése persze, mint minden nyílt levél, gondolom, de én azt gondolom, hogy felhívta, azt sem gondolom egyébként, hogy azt mondta volna, hogy meg kell állítani.

0: és rengeteget beszéltünk már, univerzalizálja, tehát egységesíti, generalizálja, általánosan hasonlóvá teszi a megnyilatkozásainkat, hiszen rengeteget beszélgetünk, meg dolgozunk mesterséges intelligenciával.
1: Korábban a műsorban már Zoli beszélt erről egyébként, igen, hogy az angol nyelvnek itt megkülönböztetett szerepe van,
0: hát lesz. Az angolnak, meg egyébként a magyarban is, a fiataloknál megfigyelhető sok kutatás is van rá, trend, hogy elkezdenek olyan szavakat használni, amik jellemzően beazonosíthatóan a ChatGPT szókészletéből, jellemző szókészletéből származnak, vagy éppen a Gemini-ből, vagy valamelyik másikból, de ez lényegtelen. Az az érdekes benne, hogy vajon akkor ez most ellaposítja a nyelvünket? Mert ugye van egy olyan hipotézis, ez a Sapir-Whorf hipotézis, egy elmélet, ami kimondja, hogy a nyelv, amit beszélünk, az alapvetően meghatározza és formálja a gondolkodásunkat, és a különböző nyelvekkel különböző valóságértelmezéseknek kerülünk a birtokába. Hát ezt mindenki hallotta már, hogy annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz. Ez egy nagyon régi bölcsesség. És én ilyen szempontból akkor én másfél ember vagyok, elég jól beszélek angolul, de azt például tudom, hogy amikor angol nyelvkörnyezetben vagyok, vagy amikor csak angolokkal beszélgetek, akkor észreveszem magamon a finom, árnyalatnyi személyiség különbségek vannak az angol gondolkodásom, angol megnyilvánulásai, meg a magyar között. Tehát én ezt tapasztalni vélem saját magamon, és ilyen értelemben érdekesnek tartom, hogy ezt mint veszélyt azonosította a pápa, de nem dumálom szét, már Zoli véleményre nagyon kíváncsi vagyok.
2: A Bábel hasonlatot a Szent Atya úgy használja, hogy egyfelől ott áll Bábel tornya, ahol a közös erőfeszítés olyan tervet követ, amely uralni akart, és végső soron elembertelenít. És nagyon hosszan foglalkozik ezzel a dologgal, ezzel a szemponttal. Azt mondja a Szent Atya az enciklikájában, hogy a mesterséges intelligencia rendszerek esetében könnyen juthatunk olyan helyzetbe, hogy az ember és a létrehozott tartalom az egy olyan adatban, bitben mérhető versenyhelyzetet generál, az emberek adattá válnak, amely viszont már nem humánus, és ilyen módon egy embernek az értékét azt fogja mérni, hogy adatban mennyire hatékony. És ez nem egy humánus hozzáállás, mert az emberi lélek, az emberiség meg nem így működik. Sosem működött így, most sem így működik. Ha a nyelvekre fordítjuk le, akkor pedig utalás van azokra egészen friss, még publikálás alatt lévő hatalmas nagyévű kutatásokra, amelyeket picit itt is foglalkoztunk, hogy a nyelvek között versenyhelyzet van, hiszen a kommunikáció globálissá vált, tehát minden nyelvi kultúra felül, minden nyelvi kultúra elérhető a digitalizációnak köszönhetően, és a mesterséges intelligencia várakozásunkkal ellentétben csak rontott ezen a versenyhelyzeten, tehát még nehezebb kifejezési vagy használati környezetbe hozta a kisebb nyelveket, az angol, meg a spanyol, meg a franciához, meg a mandarin kínaihoz képest, tehát 100 milliók beszélik, úgyhogy hogy a helyzet ebből a szempontból válik kicsit kevésbé emberivé, kevésbé humánussá.
1: Te is említetted, hogy jó hosszan írta le a véleményét a Szent Atya.
2: Több mint 80 oldal.
1: 80 oldal, Viktor is erre tett utalást. Én azért hadd emeljek még ki továbbiakat, például az EMMI fegyverek használatát különösen veszélyesnek tartja, mert a háború kimenetét gépek kezébe helyezni. Erről mi itt a műsorban is nagyon sokat beszéltünk, és ez Viktornak is az egyik kedvenc témaköre.
0: Ez a borzalmas valóságunká vált, tehát hogy ha szembenézünk vele, ha nem, általában szerintem inkább nem, ettől úgy eltekintünk, mert akkor azzal is szemben, ez egy kognitív diszonanciát okozna a mindennapos ChatGPT használatunk, de hát szerintem naponta most már lehet, hogy szabad így 100 fölé tenni azoknak az embereknek a halálának a számát, akiket mesterséges intelligencia gyilkol meg, tehát számtalan hadszintéren dolgoznak a mesterséges intelligencia, a szoftverek, és ölik az embereket. Nem, nyilván nem ezek ölik meg, de emberek használják fel erre. Tehát most visszamehetünk a konyhakés hasonlathoz, hogy fegyver vagy eszköz. Igen. Hát ki mire használja?
2: De itt a Szent Atya kitágítja egyébként a lefegyverzésnek a fogalmát. Ezt nem szokták idézni, tehát így van az enciklikában. A mesterséges intelligencia lefegyverzése azt jelenti, hogy felszabadítjuk a fegyveres idézőjelben versengés mentalitása alól, amely ma nem korlátozódik pusztán a katonai szférára, hanem gazdasági és kognitív jelenség is. Tehát ha a mesterséges intelligencia rendszereket

0: pusztán az emberek, az emberi minőségek versenyhelyzetbe hozására használjuk, akkor az fegyver. Mert az emberi lélek nem így működik. Nagyon hosszan ír a Szent Atya arról, hogy az emberi lélek hogy működik. A mi hibáink, a bűneink, azok rendkívül fontosak. Mert ebből épül a saját egyéniség is, és a közösség is. És hogyha minden tökéletes, mivel kezdtük a mai műsort, tökéletes arcot akarok, mert olyanra csinált engem a mesterséges intelligencia. Én úgy leszek tökéletes. Ekkor fegyver a mesterséges intelligencia. Nem szokott a sajtó ezzel foglalkozni, de a Szent Atya ezt írt a szó szerint, amit én most idéztem.
1: Csak közbevetőleg mondanám el, vagy fölteszem ezt a kérdést, hogy vajon mennyit számított 14. Leó pápa amerikai származása abban, hogy ilyen részletes enciklikát írt, vagy pedig a vatikáni környezete is segítette ebben.
0: Hát az egészen biztos.
2: Vagy esetleg az Entropic nevű cég, aki a képviselője ott
0: volt. Ott ült a tanácsadó bizottság.
2: Megjegyzem, zárójában.
3: Tehát a vatikáni környezetének ez a dolga, hogy segítsen. Gyakorlatilag az amerikai gyökereitől pedig nem tud elszakadni, főleg egy olyan politikai helyzetben nem, ami most van, amikor az Egyesült Államoknak az elnöke rendszeresen személyében támadja. Ja, tehát nyilván ez mind benne van.
1: Jó, csak ennek a kettőnek az arányát, de ez tényleg csak egy ilyen közbevetés volt, nem is kell tudni erre válaszolni. Érdekes szempont. Van még itt ez az emmi gazdaság, amit a rabszolgasághoz hasonlít a pápa. Figyelmeztette digitális megfigyelés, adatgyűjtés és algoritmikus befolyásolás veszélyeire.
0: Igen, itt arról beszél a Szent Atya, bocsánat, hogy átöttem a szót, Viktor, hogy amit mi is nagyon régóta emlegetünk, hogy itt voltak éppen néhány nagy technológiai cég kezében vannak a fejlesztések, és az emberiség, a különböző társadalmak, az államok most próbálkoznak ennek a szabályozásával, nem feltétlenül a hatalmi szempontból, hanem egyáltalán, hogy az általuk képviselt társadalom mi szempontok kerüljenek be a fejlesztésekbe, és mert pillanatnyilag még nincsenek benne. Itt magáncégeknek a fejlesztési irányai vannak benne, és ez vagy jó lesz, vagy nem lesz jó. Jellemzően pénzügyi, piaci versenyhelyzetben dolgoznak, tehát az egyik rendszer ilyen, a másik rendszer olyan. Nem tudjuk, hogy milyen módon torzítanak és manipulálnak.
3: Bocsánat, beszúrok egy fél mondatot ide, de tudjuk, de részben tudjuk. Ott van például Palantírnak a CEO-ja, akinek a botrányaitól hangos az internet meg a világpolitika. Egy olyan pali, akinek egészen konkrétan náci nézetei vannak, tehát kasztrendszerre osztja az emberiséget, nem tudom, itt a pusztuljon a férgese, az még egy a finomabb.
0: Erről nem ír a Szent Atya, de ez van mögötte, erre céloz.
3: Ő egy giga tech cégnek a vezetője, és tehát, hogy magyarul azt akarom mondani csak Zoli, hogy vannak ideológiai, sőt, egyre bátrabban hangoztatott ideológiai alapvetéseik vannak, akik véletlenül sem humánusak.
0: Abszolút.
3: Most mondhatnám Elon Muskot is egyébként. Tehát lehet ezt valamennyire azért túl, sőt, van, amikor konkrétan lehet tudni, és nagyon ijesztő nézeteik vannak, ha engem kérdezel.
0: Igen.
4: A digitális világ érdekes. Postmodern.
1: Ez a most következő téma sem annyira új, már foglalkoztunk vele, hogy a mesterséges intelligencia egy idő után képes önmagában is kutatásokat végezni és tanulmányokat írni. Most viszont, amiről Keleti Artúr beszámol nekünk, az Chandelier-nek a talán kísérletnek nevezhetjük.
2: Igen.
1: Kísérleti projektje, aminek során egy 46 oldalas tanulmányt tett közzé, és ő maga azt mondja, egyébként a DeepSeek nevű MI cégnek a kutatója, Chandelier, hogy ebben összesen az ő szerepe 1%-nyi volt. A többit, a 99%-ot két mesterséges intelligencia végezte el.
2: Igen, igyekszem mesterséges intelligenciát meghazudtoló módon összefoglalni a dolgot, azért, mert nagyon érdekel az űrszemét kérdés, amivel Fogter Zolival fog mindjárt beszélgetni. Na szóval, hogy az itt a helyzet, hogy ez a kutató, aki egyébként a DeepSeek, ugye azt jó a hallgatóknak talán felidézzük, hogy ez az a kínai cég, aki hát jól megrengette az USA-ban a mesterséges intelligencia részvényeket, befektetést, az AI-ba vetett bizalmat, hogy akkor most tényleg vezete az USA, vagy nem, mert olyan hatékony modellt fejlesztette a kínai cég, ami mindenkit meglepett. Na, több ilyen modellnek, több DeepSeek verziónak ez az ember az architektje, tehát nem akárkiről van szó. Na szóval ő egy olyan tanulmányt rakott össze, ami egy kicsit ilyen meta jellegű tanulmány, ilyen önmagára reflektáló tanulmány, ugyanis az AI-jal egy olyan kutatást végeztetett el, hogy az AI maga hogyan tud automatikusan kutatni, és ebből szedett össze körülbelül 103 referenciával, 46 oldalon keresztül, több kép képpel, illusztrációval egy koherens munkát, ami azért nagyon izgalmas, mert persze még nem ment át, ez ilyen egynapos hír, még nem ment át mindenkinek a szemüvegén, meg a szűrőjén, tehát azért lehet, hogy majd fogunk benne hibákat találni, de jelenleg azt állítja a kutató saját maga, hogy tulajdonképpen ez a tanulmány azzal együtt, hogy összefoglaló típusú munka, ami rendszerezte az eddigi tudást erről a témáról, és meg is állapított, majd mindjárt mondok egy-két dolgot, hogy micsodát. 6 különböző fázison keresztül ment, iteráción keresztül ment, körülbelül 6 napig tartott az elejétől a végéig, 108 körben dolgoztak ezen AI segédek, tehát ez nagyjából a statisztikai része. Az első verzió, tehát az első teljes piszkozat az 76 perc alatt állítódott elő, tehát kicsit több, egy óra alatt.
1: Ezek a körök, amiket mondasz, ez ilyen vitatkozásszerű, hogy egyik emmi ügynök mondja a másiknak, hogy ez így nem jó?
2: Inkább olyan, ilyesmik, inkább olyanok, hogy ezek a segédek megkapták az utasítást a fő kutató segédtől, vagy a fő kutató AI-tól, és elkezdtek egyenállóan dolgozni. Dolgokon is visszahozták az eredményeket. Lehet, hogy ebben voltak olyan körök, ezt nem mondja el még, amelyben esetleg egymással is volt vita, ez előfordulhat. Egyébként, hogy ránéznek valamire, még egyszer visszaellenőrzik, nem biztosak benne. Tehát kicsit úgy, mint egy kutatói hálózat segédekből összerakva.
0: Voltak éppen, amit most elmondtál, ez az emi ügynökök működése. Kap egy feladatot, és megoldja.
2: Igen, csak annyi különbség van most már ahhoz képest, ami mondjuk akár egy fél évvel ezelőtt is volt, hogy most már nem promptokat adunk ezeknek a segédeknek, hanem célokat fogalmazunk.
0: Célokat.
2: Ez egy óriási különbség.
0: A segéd maga megoldja.
2: Így van, saját maga rájön, hogy milyen eszközökhöz nyúljon, esetleg egy másik segédhez, és így tovább, tehát felokosítják egymást. Kicsit úgy, mintha egy ilyen, mondjuk úgy képzelem, hogy nagy ház, ahol rengeteg kutató vagy segéd dolgozik, és eszébe jut valakinek, hogy a harmadik emeleten a valaki csoda ért a valamihez, lemegyek hozzá, megbeszélem vele, aztán az ott kikutatja.
0: Ez egy kutatóintézetben is szokott
2: működni. Akkor visszajön az infos, fölmények vele, csak mindezt úgy csinálják, hogy pár nap alatt előállítanak egy ilyen sok hétnyi kutatási információt.
1: Bocs, hogy csak ide hadd tűzem be, hogy én ebből a cikkből kiszedtem, hogy mikre képesek ezek az ügynökök, hipotézis alkotásra, kísérlettervezésre, kód futtatására, eredmény elemzésre, sőt teljes tudományos cikk megírására.
2: Pontosan. Fölállított ez a rendszer, és akkor itt jön a meta része a dolognak, fölállított egy ilyen ötszintű elképzelést, hogy működnek ezek a rendszerek, és azt mondják, hogy az első szinten vannak ezek a co-pilóta, ilyen másodpilóta, GitHub-szerű dolgok, amik megpróbálják lényegében automatizálás nélkül megjósolni, hogy mi itt a jó szó, mi itt a jó kódrészlet, stb. Ez az első szint. A második szint, amikor már különböző feladatokat is végre tudnak hajtani, ChatGPT, Claude, például ilyen, mondunk neki valamit, elkezd valami egyszerű dolgot megcsinálni, és visszaadja az eredményt. A harmadik az, hogy több lépésből álló, már autonóm, önállóan működő dolgokat is tudnak végrehajtani ezek a rendszerek, és helyenként megállnak, és kikérdeznek, hogy akkor most jól csinálom, mert merre menjünk, itt van egy részeredmény, stb.
0: Ez ilyen mélykutató.
2: Ez már hasonlít ahhoz. A negyedik az, amikor már teljesen automatizált az egész, ilyen például a Devin, vagy az SV Agent, ezek ilyen AI kutató szerű valamik, amik már tudnak dolgozni konkrét hipotéziseken, akár napokig, akár órákon át, és ami az ötös szint, és ebből még kevés van, egyébként a műsorban már beszéltünk róla, azok a teljesen önálló elképzeléssel, akár önálló hipotéziseket fölállító és azon dolgozó mesterséges intelligenciák, ezekből még keveset láttunk, de gyakorlatilag ezt írja le végig a tanulmány. Elég alapos munka, és azt mondja a kutató, hogy ezt egyébként a saját autó kutató skill, vagy ilyen képességével állítatta elő, tehát bármikor oda tudja adni ennek a kis kutató segédnek az akármilyen problémát, és az akkor ugyanígy fog rajta dolgozni, és nem állítja, hogy ez egy tökéletes tanulmány, azt sem mondja, hogy minden ilyen lesz a jövőben, de azt szeretné, hogy a beszélgetést, a dialógust ösztönözzük arról, hogy igenis léteznek ilyen típusú dolgok.
1: Fogter Zolinak meg is tetszett a dolog. Megtetszett? Használnád?
5: Izgalmasan hangzik. Éppen azon kattog az agyam, hogy mondjuk ez így az én cikk írásaimat hogyan tudná segíteni.
1: Meglátjuk.
4: Postmodern.
1: Itt a műsorban nagyon sokat beszéltünk arról, hogy az űrkutatásnak mennyi hatása lehet a Földünkre, magára a csillagászatra, a környezetünkre. Mi történik akkor, hogyha a műholdak eltakarják például a csillagászok elől az égboltot, nehezebben lehet átlátni rajta, egyébként a légkör miatt amúgy is nehéz átlátni, tehát ezért vannak az űrtávcsövek.
5: Így van.
1: De mi most ezzel inkább a környezeti hatásokkal fogunk foglalkozni Fogter Zoltán csillagásszal. Ugye itt a hétköznapi ember arra gondol, hogy amikor visszatér a a légkörbe egy ilyen üreszköz, akkor az ott elég, tehát az nyilván szennyezi a légkörünket.
5: Szabadulnak fel szennyező anyagok, és itt a probléma az az, hogy amíg nem használtuk ki ennyire intenzíven az alacsony föld körüli pályát, tehát azt a térséget, ami a földfelszín felett 200 km és 2000 km között található, addig még oké, egy-egy műhold így elégett a légkörbe, vagy egy-egy űralkatrész, nem történtek nagyon komoly szennyeződési mennyiségek. Nyilván felszabadultak fémoxidok, meg különböző dolgok. Itt a probléma az az, hogy 2019 óta a SpaceX elkezdte kiépíteni például a Starlink műholdas rendszert, ezeket az internet szolgáltató műholdakat, és már ott tartunk, hogy ha jól emlékszem, több mint 10 000 Starlink műhold kering már a föld körüli térségben.
1: És lesznek versenytársai.
5: Ott van például a Qianfan, a kínai 1000 vitorla műholdas rendszer, ami szintén egy ilyen internet szolgáltató műholdas rendszer, a kínai Starlink, így is szokták nevezni.
1: Európai Uniónak nem lesz?
5: Az Európai Unió még ilyenben nem gondolkodik, bár lehet, hogy a háttérben gondolkodik, ki tudja. Én még ilyenről nem hallottam.
1: Oroszország.
2: Hadd kérdezem, mert nem bírom, hogy miért nem?
5: Hát az Európai Unióban azt látjuk, hogy ők most nagyon örülnek annak, hogy a Galileo rendszer működik, a hely meghatározó rendszer, az egy nagy dicsőség, hogy van az Európai Uniónak saját idézőjelben GPS rendszere, de az Európai Unió az sok szempontból kullog az Egyesült Államok és mondjuk Kína után. Ennek többek között az is az oka, hogy az Európai Unió az a különböző államoknak a gazdasági és politikai szövetsége, de mégis nemzetállamok alkotják, és nagyon sok mindent meg kell vitatni, hogyha mondjuk akarnak akár egy komplex űrprogramot kivitelezni. Amúgy itt megjegyezném, hogy az Európai Uniónak van űrprogramja, és összedolgozik szorosan az Európai űrügynökséggel, az ESA-val, bár a kettő az nem ugyanaz, ezt is mindig elmondjuk, hogy az ESA és az Európai Unió az egymástól független. Tehát az ESA az nem az Európai Unió űrkutatási szerve, viszont az ESA szorosan együtt dolgozik az Európai Unióval. Na mindegy, a lényeg az, hogy a...
0: Tehát tök bonyolult.
5: Bonyolult, nagyon bonyolult.
0: Ezért nem tudunk feljönni.
5: Hát nagyon leegyszerűsítve, igen. És a lényeg az, hogy viszont az alacsony föld körüli pályát egyre jobban kihasználjuk. 10-szeresére nőtt a műholdak száma az elmúlt években, az elmúlt 5-10 évben, ha jól emlékszem. Ha gondoljunk csak abba bele, hogy mikor 2021-ben kiadtak egy nagyon jó könyvet, a Magyarország és a Világűr című könyvet, az teljes egészében így átfoglalta a magyar űrkutatást és űrtevékenységet, egy nagyon igényes könyv, akkor még az azt írta, hogy 2021 3000 aktív műhold van a föld körüli térségben. Most 2026-at írunk, több mint 10 000 aktív műhold van a föld körüli térségben.
1: És várjál, most olvasom, hogy Elon Musk tervei szerint akár 1 millió műhold is keringhetne a föld körül. Normális?
5: Hát a következő 10 évre ez a 100 000-es nagyságrendre nőhet, és a probléma az itt jön be, hogy ezek a műhold seregek, ezek a Starlink, meg Qianfan, meg ezek az internet szolgáltató műholdak, ezek nem hosszú távra vannak megtervezve, tehát ilyen 5 éves időintervallumokban tervezik őket dolgoztatni.
1: És potyognak le,
5: aztán küldik fel az újakat, a nagyobb teljesítményképességűeket, meg a high-tech-ebbeket. A probléma az, hogy ilyen mennyiségben viszont megnő a légkörbe belépő szennyeződéseknek a száma, főleg a fémoxidoknak a száma. A legnagyobb részt ez ilyen 50-től 85 kilométer magasan ég el egy műhold.
2: Bocsáss meg, ennyi, nem bírom ki, muszáj megkérdezem, miért ide hozzuk, miért nem lökjük ki őket? Hát ott nagyon sok hely van.
5: Sokkal macerább, tehát hogy igen, és itt ez nagyon sok problémát is szül, tehát itt konkrétan egy globális problémával állunk szembe, mert hogyha kilökjük, az megint energiabefektetést igényel, és egy ilyen manőver az megint nagyon költséges, és plusz fúvókákat, alkatrészeket, stb. Igényel.
2: Leesni hagyni olcsóbb,
5: viszont ott hagyni semmiféleképpen nem szabad, mert magát a műhold pályákat kihasználjuk nagyon intenzíven, és hát egy csomó...
0: Magától nem esik le?
5: De a baj az, hogy leesik, tehát hogy magától, vagy belevezetjük, az tök mindegy, leesik. És régen ez nem volt baj, amikor
1: mondjuk
5: még kevés
1: esik,
5: volt.
1: Mondjuk a fejemre akkor nem annyira mindegy.
5: Van ilyen példa is, amikor lepotyognak ilyen nagyobb darabok lakott területen, már találkoztunk ilyennel, igen. De itt a probléma az, hogy olyan mennyiségben fognak behullani ezek a műholdak, hogy olyan mennyiségű alumínium oxidot fognak a légkörbe juttatni, amik a stratoszféra ózonrétegének az integritását veszélyeztetik.
1: Mit lehet ezzel csinálni?
5: Jelenleg vakarják a fejüket az űrügynökségek, illetve szerintem nagyon sok ilyen tech cégvezető ebbe a problémába még nagyon mélyen nem is gondolt bele, mert a probléma az ott van, hogy amikor elég egy ilyen műhold, 50-től 85 kilométer magasan égnek el, tehát amíg ezek az alumínium oxid nanorészecskék, amik ott létrejönnek, lejutnak a stratoszférához, ahol van az ozonréteg, eltelik egy 30 év. Viszont, hogyha az ott így elkezdi bombázni mondjuk 30 év múlva alumínium-oxid nanorészecskékkel a stratoszférát, akkor az ózonréteg olyan mértékben károsodni fog, hogy tulajdonképpen visszaáll az az állapot, ami a montreali egyezmény előtt volt, 87 előtt, tehát ózonlyuk, elvékonyodik az ózonréteg, megnő a bőrráknak a kockázata, a szürkehályognak a kockázata, tehát egy globális klímaváltozást erősítő problémával állunk szembe, mert hogyha az ózonréteg elvékonyodik, az UV-sugárzás nő, az pusztítja az óceánokban élő algákat, meg különböző ilyen mikroorganizmusokat, amik a fotoszintézis szempontjából fontosak. Ha azokat kihalnak, akkor meg nem tudják megkötni a széndioxidot, és lényegében erősítjük az üvegházhatást ezáltal is. Tehát itt mindenféle problémát tudnak okozni ezek a szennyeződések, amik így a bepotyogó műholdakból pusztítani tudják az ózonréteget.
1: Én emlékszem rá, és még van egy nagyon picike időnk, hogy beszéltünk itt a műsorban a japánoknak egy ilyen kezdeményezéséről.
5: Ez a fa műhold, ez a kocka
1: műhold. Hogy szedjék össze ezeket az ott lebegő műholdakat. Ez nem működik, mint módszer?
5: Hát ha az összeszedéssel az a probléma, hogy
1: sokba kerül
5: egyrészt, de nyilván valamit kezdeni kell ezzel a problémával, csak hogyha egy idő után nem fogjuk tudni hova kitolni az űrszemetet. Tehát hogyha nem is, az se jó, hogyha bevezetjük a légkörbe, és az se jó, hogyha kitoljuk. Lényegében ezzel azt érjük el, hogy egy ilyen űrszemét struktúra, egy gyűrű és egy burok fog a föld körül kialakulni, ami az űrhajózást is és minden űrtevékenységet veszélyeztetni fog nagyon keményen.

Véget ért a mai Postmodern. Köszönöm a részvételt Bódi Zoltánnak, Fogtár Zoltánnak, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, a szerkesztőnek Kovács Tücsi Mihálynak és a technikai munkatársaknak Érsok Zoltánnak és Kovács Ákos Besének itt Budapesten, Pozsonyban pedig Kovács Jánosnak. Továbbá az utómunkát végző rész Betyár Gábornak is. Jelentkezünk a jövő héten, viszontlátásra a YouTube-on, viszontlátásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallottam.

0: Az örök klasszikus Ének az esőben.
1: Volt egy csomó régi dala a 20-as, 30-as évekből, és akart egy filmet, ami ezekre épül.
0: Oktató kaptár Lendván.
2: Intézményesítették a méhészetüket, ők is nagyon segítettek a régi tárgyak beazonosításában, meg adományoztak kis tárgyakat.
0: Pablo Picasso művészete.
3: Mondani sem kell, milyen kényeztetésbe kezdtek, hogy a megmaradt gyermek jól érezze magát.
0: Média személyiség és polgármester Dömsödi Gábor.
4: És aztán onnantól kezdve 89-ig ott voltam, és akkor utána jött ez a rendszerváltó napzártás, címzáros TV2 műsor, ami nem a mostani kereskedelmi TV2, hanem az MTV-nek volt a kettős csatornája.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Kártérítést nyújt a kormány a viharkárokért. Odessza megyei kikötőre mért csapásról számolt be az orosz védelmi minisztérium. Kellemesen meleg időnk lesz délután, 28 fok körüli maximumokkal. Jó napot kívánok, Ürge Tamás vagyok, következnek a részletek. A kormány pénzügyi segítséget és kártérítést nyújt minden olyan szlovákiai településnek és városnak, amelyet az elmúlt időszak heves viharai és felhőszakadásai sújtottak. Robert Fico miniszterelnök a szombati sajtótájékoztatón megerősítette, hogy az illetékes szervekkel közösen folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet. Az időjárás által sújtott önkormányzatoknak hivatalos kárigényt kell benyújtaniuk, a kormány ezt követően biztosítja a károk megtérítését. A gyermekszemészeti vizsgálatát még az iskolakezdés előtt érdemes elvégeztetni, ha a szülők változást észlelnek a gyermekszemének állapotában vagy látásában. Erre a közegészségügyi hivatal hívja fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a gyerekek nem mindig tudják maguktól jelezni, ha rosszul látnak. Figyelmeztető jelek, amelyekre a szülőknek figyelniük kell. A gyermek gyakran hunyorog vagy kancsalít, amikor távolabbi tárgyakat néz. Nehezen tud egy adott pontra vagy szövegre koncentrálni. Olvasás vagy tévénézés közben szokatlanul közel hajol a tárgyakhoz, vagy oldalra dönti a fejét. Gyakori fejfájásra, szemfáradtságra panaszkodik, vagy sokat dörzsöli a szemét. A szakemberek szerint a korai felismerés kulcsfontosságú, mivel a kezeletlen látás problémák jelentősen rontják a gyermek iskolai teljesítményét és koncentrációját. Irán óvaintett más államokat az Egyesült Államok gazdasági háborújában való részvételtől és megtorlásként földrengésszerű válaszlépésekkel fenyegetőzött arra az esetre, ha csatlakoznának a szankciókhoz. Teherán kijelentette, hogy a korlátozásokban résztvevő országokat ellenségnek fogja tekinteni és célba veszi a gazdasági érdekeltségeiket. Mohsen Rezai, az iráni legfelsőbb nemzeti biztonsági tanács titkára kijelentette, hogy az amerikai gazdasági nyomás fokozódása esetén a válaszlépésük olyan erejű lesz, mint egy földrengés. 5 üzem és kenő anyagtartályra, valamint a kikötői infrastruktúra katonai célú részére raktárakra mért dróncsapást az orosz hadsereg az Odessza megyei Juzsnéban, közölte ma a moszkvai védelmi minisztérium. A tárca szerint az orosz légvédelem az éjszaka folyamán 328 ukrán drónt lőtt le 18 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Az Európa és Ázsia határán fekvő orenburgi régióban lelő drónok szilánkjai tüzet okoztak az Ozon webáruház raktárában és egy másik meg nem nevezett gazdasági létesítményben. Franciaország új légvédelmi rakétákat szállít Ukrajnának, mivel az orosz támadások miatt Kijev készletei kifogyóban vannak. Erről Emmanuel Macron francia elnök számolt be tegnap. Vladimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Kijev az orosz gazdasági célpontok elleni csapásaival megnyitotta Pandóra szelencéjét, és válaszul Moszkva Ukrajna legérzékenyebb gazdasági szektorait fogja támadni.
0: Időjárás.
1: Országszerte napsütéses, kellemesen meleg időnk lesz délután, említést érdemlő felhőzet, illetve csapadék nem valószínű. 28 fok körüli északnyugaton, északon inkább pár fokkal az alatti maximum hőmérséklettel számolhatunk. Időnként felélénkülő északnyugati légmozgás valószínű. Éjszaka szélcsendes idő következik, csillagfényes égbolttal, holnap hajnalra 15-9 fok közé hűl le a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Közúti baleset történt a D2-es autópályán Lozornó előtt Malacka irányából a 38. kilométer szelvénynél. Közlekedjenek biztonságosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

Kedves hallgatóink, négy fiatal tehetséges erdélyi zenész, Antal Csanád, Miklósi Hunor, Bálint Zsombor és Dénes Károly a fejükbe vették, hogy felelevenítik és megszerettetik a közönséggel a régi kalotaszegi hegedű brácsa cselló bandák nyers hangzásvilágát. Elmondásuk szerint a viselet lehet cifra, de a muzsika, akár hajdanán a falusi élet, kemény és strapás. Innen a zenekar neve, Strapa. Régi, akár 60 évvel ezelőtt készült felvételek alapján rögzítették Kalotaszeg című lemezüket, melyet mai műsorunkban hallgatunk. Az imént a Kis Petri 67 című felvételt hallottuk, a 60-as években még megszokott volt az ilyen muzsika Kis Petriben. A Magyar Lóna 69 következik, utána Katona kísérő keservesek Mírából, az Öreg Árus és zenekar a zenélése alapján, majd Csárdások Viskirudítól és a Százfenesi Pakulár.

Strapa zenekar Kalotaszeg című lemezét hallgatjuk. Ez a zenekar ragaszkodik ahhoz az erőteljes, feszes muzsikához, melyet a hegedű brácsa cselló bandák biztosítottak valaha Kalotaszegen.

Kedves hallgatóink, a kolozsvári Strapa zenekart hallgatjuk, régi módi, tömör hangzású kalotaszegi zenét, hegedű, brácsa, cselló felállásban. Köszönöm figyelmüket. A százfenesi Muza József Toska muzsikájával búcsúzunk, Kovács János hangmester és Varsány Ildikó szerkesztő.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Késik a költségvetés, nincs egyesség a koalícióban. Volodymyr Zelenszkij határozottan elutasítja a háború alatti választások megtartását. Kellemesen meleg délutánunk lesz 28 fok körüli maximumokkal. Jó napot kívánok, Ürge Tamást hallják, következnek a részletek. Az állami költségvetésnek már szeptemberben el kellett volna készülnie, a nagy nyári tervekből azonban mostanra valószínűleg csak egy újabb halasztás marad. A koalíció még mindig nem tudott megállapodni a költségvetés pontos formájáról, és minden párt foggal körömmel védi a saját feltételeit. A TA3 hírtelevízió információi szerint már az a forgatókönyv is számításba jött, hogy a következő évben egyáltalán nem hajtanak végre további konszolidációt. Úgy tűnik, a koalíció biztosan nem fogja tudni elfogadni az állami költségvetést az eredetileg tervezett szeptemberi határidőig. Ez egy kezdeti dátumjavaslat volt, de amíg nincs megegyezés, addig szeptemberben ezt nem lehet beterjeszteni, mondta Richard Takács, a SZMRSZD földművelésügyi minisztere. Ez nem meglepetés, én is sok mindent el szeretnék intézni szeptemberben, ami végül nem sikerül. A koalíció esetében pedig ez 8-szorosan igaz, reagált Martin Dubéci, a parlament PSS alelnöke. A koalíciós partnereknek a nyár folyamán kellett volna dűlőre jutniuk az állami költségvetés szerkezetéről. Az ellenzék szerint azonban a tárgyalások teljesen eredménytelenek maradtak. A választópolgárok az októberi összevont önkormányzati választásokon csak az állandó lakhelyük szerinti településen szavazhatnak, figyelmeztet a belügyminisztérium. Az állandó lakhelyen kívüli szavazásra jogosító választási igazolvány, választói igazolvány kiváltására ezeknél a választásoknál nincs lehetőség. Választani és indulni a választásokon nem csak a szlovák állampolgároknak, hanem a Szlovákiában állandó lakhelyen rendelkező külföldieknek is jogukban áll. A szavazóhelyiségbe való belépéskor személy azonosító igazolvánnyal vagy a külföldiek részére kiállított tartózkodási okmánnyal kell igazolni magunkat. A választók polgármestert, önkormányzati képviselőket, megyeelnököt, valamint a megyei önkormányzat képviselőit választják meg. Pozsony és Kassa esetében ezen felül a városrész polgármesterére és a helyi önkormányzati képviselőkre is szavaznak. A helyi önkormányzati választások szavazólapjai fehér színűek lesznek, míg a megyei önkormányzati választások esetében a választó polgár kék színű borítékot kap. Az összevont önkormányzati és megyei választásokat október 24-én szombaton tartják. Irán óvaintett más államokat az Egyesült Államok gazdasági háborújában való részvételtől és megtorlásként földrengésszerű válaszlépésekkel fenyegetőzött arra az esetre, ha csatlakoznának a szankciókhoz. Teherán kijelentette, hogy a korlátozásokban résztvevő országokat ellenségnek fogja tekinteni, és célba veszi a gazdasági érdekeltségeiket. Mohsen Rezai, az iráni legfelsőbb nemzeti biztonsági tanács titkára kijelentette, hogy az amerikai gazdasági nyomás fokozódása esetén a válaszlépésük olyan erejű lesz, mint egy földrengés. Az ukrán választások kérdése az elmúlt napokban komoly belpolitikai válságot robbantott ki, miután a júliusban menesztett népszerű védelmi miniszter nyíltan szembefordult az államfővel. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kiemelte, hogy a háború közepette rendezett szavazás óriási biztonsági kockázattal járna és megosztaná a társadalmat. Mihajlo Fedorov, korábbi védelmi miniszter, a választások követelése mellett utalt a kormányzati rendszer szintű válságra és korrupcióra is, miután Zelenszkij nemrég pénzmosási vizsgálatok miatt leváltott kormányzati tisztviselőket. Bár Zelenszkij hivatalos elnöki mandátuma papíron már lejárt, a hadiállapot miatt legitimációja nemzetközileg elismert.
0: Időjárás.
1: Országszerte napsütéses, kellemesen meleg időnk lesz délután, említést érdemlő felhőzet, illetve csapadék nem valószínű. 28 fok körüli északnyugaton északon, inkább pár fokkal az alatti maximum hőmérséklettel számolhatunk. Időnként felélénkülő, észak-nyugati légmozgás valószínű. Éjszaka szélcsendes idő következik, csillagfényes égbolttal, holnap hajnalra 15-9 fok közé hűl le a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D2-es autópályán Lozornó előtt Malacka felől a 38. kilométer szelvénynél egy személyautó karambolozott, 20 perces késésre kell számítani. Kassán a Szepsi út körforgalmában egy személyautó és egy motoros ütközött össze. Közlekedjenek biztonságosan!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. A mai műsort kezdjük egy aprócska állattal, amely akkora, mint egy rizszem, úgy néz ki, mintha egy bárány és egy szobanövény szerelem gyereke lenne, ráadásul még a napenergiát is hasznosítja. Ő a levélbárány, tudományos nevén Costacella kurosiame, egy parányi tengeri csiga, amelyet ezen a héten választottak meg 2026 gerinctelen állatának a Guardian közönség szavazásán. A levélbárány algákkal táplálkozik, ám azok kloroplasztiszainak egy részét nem emészti meg, hanem megtartja a saját testében. Ezek egy ideig tovább működnek, így az apró állat a napfény energiájából is képes profitálni. Nem csoda, hogy gyakran napelemes tengeri csigának nevezik. A természet tehát megint bebizonyította, hogy ha valaki azt hiszi már mindent látott, előbb-utóbb szembe jön vele egy fotoszintetizáló tengeri bárány. Mi pedig ennél nagyobbra nőttünk, fotoszintetizálni ugyan nem tudunk, de egy kis vasárnap délutáni napfény nekünk sem árthat, és persze néhány oldal sem, kezdjük is.

0: kínálat. Az örök klasszikus Ének az esőben.
1: Volt egy csomó régi dala a 20-as, 30-as évekből, és akart egy filmet, ami ezekre épül.
0: Oktató kaptár Lendván.
2: Intézményesítették a méhészetüket, ők is nagyon segítettek a régi tárgyak beazonosításában, meg adományoztak kis tárgyakat.
0: Pablo Picasso művészete.
3: Mondani sem kell, milyen kényeztetésbe kezdtek, hogy a megmaradt gyermek jól érezze magát.
0: Média személyiség és polgármester Dömsödi Gábor.
4: És aztán onnantól kezdve 89-ig ott voltam, és akkor utána jött ez a rendszerváltó napzártás, szívzáros TV2 műsor, ami nem a mostani kereskedelmi TV2, hanem az MTV-nek volt a kettes csatornája.
0: Valamint az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei itt a vasárnap délutánban.

0: Egy nap, egy esemény.
1: Augusztus 23-a Európában a totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapja. Ezen a napon mindazokra emlékezünk, akik a 20. század diktatórikus rendszereinek üldöztetése, terrorja és erőszaka miatt vesztették életüket, szabadságukat, otthonukat vagy szeretteiket. A dátum nem véletlen. 1939. augusztus 23-án Moszkvában írta alá a náci Németország és a Szovjetunió a Molotov-Ribbentrop paktumot, hivatalosan egy meg nem támadási szerződést. A megállapodáshoz azonban titkos jegyzőkönyv is tartozott, amelyben a két nagyhatalom érdekszférákra osztotta Kelet- és Közép-Európa jelentős részét. Alig több mint egy héttel később, szeptember 1-én Németország megtámadta Lengyelországot, ezzel Európában kezdetét vette a II. Világháború. Szeptember 17-én a Szovjetunió is bevonult Lengyelország keleti területeire, a következő időszakban a balti államok is szovjet megszállás alá kerültek. Augusztus 23-a ezért vált a 20. századi európai totalitárius rendszerek áldozataira való emlékezés szimbolikus napjává. A kezdeményezés egyik fontos előzménye a 2008-as prágai nyilatkozat volt, amely az európai történelmi emlékezet erősítését és a kommunista diktatúrák bűneinek szélesebb körű megismertetését sürgette. Ugyanebben az évben az Európai Parlament 409 képviselője támogatta azt a nyilatkozatot, amely augusztus 23-át a sztálinizmus és a nácizmus áldozatainak európai emléknapjává javasolta nyilvánítani. 2009. április 2-án az Európai Parlament határozatban állt ki az emléknap mellett, és arra kérte az európai országokat, hogy méltó és pártatlan módon emlékezzenek meg valamennyi totalitárius és tekintélyelvű rendszer áldozatairól. Az emléknap gondolata abból indul ki, hogy az áldozatok szempontjából nincs különbség abban, milyen ideológia nevében fosztották meg szabadságuktól, kínozták meg vagy ölték meg őket. Az Európai Parlament ezért hangsúlyozta a nácizmus, a sztálinizmus és más totalitárius, illetve autoriter rendszerek áldozatainak közös európai emlékezetét. Az emlékezés ugyanakkor nem csupán a halottakról szól, azokról is, akiket bebörtönöztek, munkatáborokba vagy koncentrációs táborokba hurcoltak, kitelepítettek, deportáltak, megfosztottak vagyonuktól, jogaiktól vagy hazájuktól, és azokról is, akik túlélték a diktatúrákat, de életük további részében viselték az üldöztetés következményeit. Az Európai Unió az emléknapot ezért az oktatással is összekapcsolja, különösen fontosnak tartja, hogy a fiatalabb nemzedékek megismerjék a totalitárius rendszerek működését és bűneit. Az Európai Bizottság szerint a történelmi emlékezet segít megérteni, miért alapvető érték a demokrácia, az emberi méltóság, a szabadság és az emberi jogok tisztelete. Az emléknapnak ezért van egy nagyon is jelen idejű üzenete, a diktatúrák ugyanis nem egyik napról a másikra születnek, megelőzi őket a szabadságjogok leépítése, a félelemkeltés, az ellenségképek megteremtése, a társadalom megosztása és végül az állami erőszak elfogadottá tétele. Augusztus 23-a így nem csak történelmi évforduló, figyelmeztetés arra is, hogy a szabadság, a demokrácia és az emberi méltóság nem magától értetődő. És talán éppen ez az emléknap legfontosabb üzenete. Európa múltját nem azért kell ismernünk, hogy újra és újra átéljük a régi konfliktusokat, hanem azért, hogy azok soha többé ne ismétlődhessenek meg.

0: Egy film, két percben.
1: Ki ne ismerné az Ének az esőben című dalt, amely már számtalan feldolgozást megélt, de vajon hányan látták a világhírű filmet? Erről hallják most Polák Zsókát.
2: 114 éve, 1912. augusztus 23-án született a filmtörténet legruganyosabb léptőzsenie, Gene Kelly. Legismertebb filmjét, amely egyben a filmtörténet egyik legfontosabb musicalje is, 1952-ben mutatták be. Ez az Ének az esőben. Gene Kelly a Broadway ünnepelt csillagjából vált Hollywood egyik legmeghatározóbb, atletikus tánc stílusáról ismert musical színészévé. Ebben kiemelkedő szerepet játszott az Ének az esőben című musical. A film ötlete Arthur Freed, az MGM stúdió nagyhatalmú producere fejéből pattant ki. Volt egy csomó régi dala a 20-as, 30-as évekből, és akart egy filmet, ami ezekre épül. A történet az 1920-as évek végén játszódik, amikor a mozi világa fenekestül felfordult. A néma film ekkora leáldozott, és Hollywoodban át kell állni a hangos filmre. Csak hogy kiderül, az ünnepelt sztárpár Don és Lina közül a színésznő hangja nem alkalmas erre, így Don új szerelme, Kathy szinkronizálja őt titokban, ez pedig érthető módon rengeteg konfliktust szül. Kelly élete legmeghatározóbb szerepében látható Don Lockwoodként. Pedig az Ének az esőben főszerepét nem is neki szánták. A producerek első ötlete Howard Keel volt, aki westernekben és musicalekben szereplő énekes volt. Ám a forgatókönyv írása közben rájöttek, hogy a karakternek egy profi táncosnak kell lennie. Ekkor fordultak Kelly felé. Ő azonban nem csak hogy a főszerepet játszott el, de azt is kikötötte, hogy ő akarja rendezni a filmet Stanley Donen társaságában, és a koreográfiákért is ő felelt, így teljes művészi szabadságot kapott. A fontos filmtörténeti fordulópont idején játszódó film mulatságos bepillantást enged Hollywood kulisszatitkaiba, és számos utalást tartalmaz az álomgyár egykori sztárjaira és korábbi filmsikereire. A film a kritikusoknál és a nézőknél is siker volt, ráadásul két Oscarra is jelölték. Az Ének az esőben már több mint 70 éves, a mai napig minden idők egyik legnépszerűbb filmjének számít. Az Amerikai Filmintézet 2007-ben például minden idők legnagyobb amerikai filmjei közt az 5. helyre sorolta. Az esernyővel a lámpavason hintázó, pocsolyába ugráló Gene Kelly képe pedig a mai napig a mozi történetének egyik leggyakrabban idézett, ikonikus pillanata.

0: A Múzeumok Világnapja alkalmából ünnepélyesen megnyitották a Lendvai vár alsó udvarán kialakított állandó méhészeti kiállítást és oktató kaptárt. A Lendvai Galéria és Múzeum, valamint Lendva község közös projektje nem csak a méhészet múltját mutatja be, hanem modern, interaktív elemekkel, a mézelő növényekkel beültetett környezettel is várja a látogatókat. A Muravidéki Rádió összeállítását hallják.
1: Közösen zárjuk le az Interreg Szlovénia-Horvátország Biaver projekt nemzetközi projekt egyik fontos helyzetét, amelynek fő célja a vadon élő beporzók és a mézelő méhek megőrzése, védelme és állományok növelése a Muravidék és a Muraköz területén. A projekt szakmai intézményünket, természetvédelmi szakembereket, méhészeket, gazdákat és szélesebb nyilvánosság kapcsolja össze egy közös cél érdekében, megóvni a természetes egyensúlyt és erősíteni a tudatosságot a beporzók ekoszisztémákban betöltött felbecsülhetetlen szerepéről. A Lendvai Galéria és Múzeumban büszkék vagyunk arra, hogy részei lehetünk ennek a fontos együttműködésnek.
2: Mondta köszöntő beszédében Baumgartner Dubravko, a Lendvai Galéria és Múzeum igazgatója. Kiemelte, hogy a projektben vállalt feladataik közé tartozott a Muravidék és a Muraköz fenntartható természetét bemutató állandó kiállítás létrehozása, valamint egy oktatókaptár kialakítása, amely az ismeret terjesztés

0: A tudás átadást és a generációk összekapcsolódását szolgálja majd. A munkában a projektpartnerek is közreműködtek, köztük a Redeámura Közifejlesztési Közintézet, a Medzsimurszka Príroda Természetvédelmi Közintézmény, a Goriskoj Naturpark Közintézet, valamint a Ljubljanai Nemzeti Biológiai Intézet. Emellett számos szakember, méhész, illetve a Lendvai Galéria és Múzeum munkatársai is hozzájárultak a tervek megvalósításához. A kiállítás szerzői dr. Kepényi Bihar Mária és dr. Lendvai Kepe Zoltán. A Kulturális Örökségvédelmi Intézet szakmai támogatásával, a kivitelezők nagy szakértelemmel kiváló munkát végeztek, tette hozzá az igazgató. Stefán Cigut, a Lendvai Méhész Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy a szervezet mindig is kiemelt figyelmet fordított a helyi méhészet múltjára. Így a Beaver projekt keretében éltek a lehetőséggel, és létrehozták az oktatókaptárt, amely szinte minden generációt megszólít. Magyar János Lendva község polgármestere kiemelte, hogy a rendezvény a természet megőrzésére, a kulturális örökség ápolására, valamint a fenntartható fejlődés fontosságára hívja fel a figyelmet. Az állandó méhészeti kiállítás kapcsán hozzátette, Lendva község immár harmadik éve vesz részt aktívan a Szlovén Méhészeti Szövetség mézelő növények ültetését támogató programjában. Ezzel a kezdeményezéssel megerősítik elkötelezettségüket a környezetvédelem, valamint a méhek és más beporzók számára kedvezőbb élőhelyek kialakítása mellett. Lendva község 2023-ban elnyerte a legméhbarátabb község címet, 2024-ben és 2025-ben pedig a kiváló második helyezést érte el. Ezek az eredmények arra ösztönzik a községet, hogy tovább folytassa az eddigi erőfeszítéseket. A rendezvényen a fenntartható méhészet a Muravidéken és a Mura közben című állandó kiállítást a tárlat egyik szerzője, dr. Lendvai Kepe Zoltán, múzeumi tanácsos ismertette a közönséggel. Rádiónknak így nyilatkozott.
1: Segítségünkre jöttek a Lendvai Méhészek Egyesületének tagjai, elmentünk Mura közbe, ott is néhány nagyon nevezett és méhésze felvettük a kapcsolatot. A Mlinárec család ilyen, amelynek igazából egy kis emléket állítottunk a kiállításban is, hiszen ők 1943-ban intézményesítették a méhészetüket, ők is nagyon segítettek a régi tárgyak beazonosításában, meg adományoztak kis tárgyakat. Ugye a méhészet közép-európai szinten nem nagy változatosságot mutat. Az tény, hogy a 19. század vagy a 20. század elejétől inkább rengeteg fajta kaptár jelent meg minden országban, számos méhész saját kaptár típusait dolgozta ki, azok közül néhány nagyon nevezett és lett nemzetközi elismerésben részesült. Hatalmas a kínálat, rengeteg fajta kaptár van. De viszont a néprajzi része a múltban az nagyon hasonló, kezdődik a zsákmányoli méhészettel, az erdei méhészettel, amikor így az emberek kilesték, hogy hol élnek a méhék, tüsten leölték először a méheket és kirabolták az odút. Később ugye ez az a módosult, hogy kivágták azt a fát, nagyon óvatosan, záértéssel lemetélték a gajakat, betömték az odó lukjait, hogy így ki ne törjenek a méhek, és kivágták azt a részt, és elvitték haza, hogy élő méheket tartsanak otthon. Ez igazából jellemző volt még a 20. század elején is.
0: A 19. század legvégén és a 20. század elején megjelentek a modern kaptárak, aminek köszönhetően a méztermelés is fellendült.
1: Ezek már nagyon korszerű hozzáállással, itt arról van szó, ugye már, hogy a méheket nem ölik le, úgy nyerik el a lépet és a mézet, és ez így fontos előrelépés volt.
0: A méhek és az oktatókaptár gondozásáról szóló együttműködési megállapodást Lendva község polgármestere, a Lendva Galéria és Múzeum igazgatója, valamint a Lendvai Méhész Egyesület elnöke írta alá. A rendezvény hangulatát a lendvai óvodások kedves ünnepi műsora színesítette. Yeah!

0: Művészet, történet.
1: Pablo Picasso, a fogyatékos zseni, Mellay Erzsébet írása következik, felolvassa Bárdos Ágnes.
2: Az ember minél többet olvas a 20. század egyik legnagyobb festőzsenijéről, Pablo Picassóról, annál nehezebb kiválasztania egy-egy szegmensét az életének, hogy kis terjedelemben olyannal foglalkozzék, amit rendszerint elhallgatnak. Manapság mifelénk is divatos emlegetni az esélyegyenlőséget, de sokszor ez csak üres szólam marad. Próbáljuk meg ezt most Picasso személyiségén keresztül bemutatni. Pablo Picasso 1881. október 25-én született a spanyolországi Malagában. A mai kutatások alapján feltételezik, hogy a csecsemő agyvérzést kapott a születésekor. Kék volt, nem sírt fel, hiába ütögették a hátát vagy 10 percig, míg nem föladták. De a nagybácsi, aki szivarozott, a füstöt hirtelen ráfújta a halottnak hitt csecsemőre, mire az felsírt. A család megkönnyebbült, mondani sem kell, milyen kényeztetésbe kezdtek, hogy a megmaradt gyermek jól érezze magát. Pablo első szava a ceruza volt. Édesapja, mint rajztanár, sokat foglalkozott vele, és rájött, hogy kisfia csodálatosan rajzol, és hogy hatalmas tehetség. Nem így az iskola. Pablo diszlexiás volt, sem írni, sem olvasni nem tanult meg az elemiben, általában nagyon rossz tanuló volt. Magántanár foglalkozott vele, és csak úgy érhetett el nála haladást, ha a magyarázatát képekkel illusztrálta. Pablo ugyanis csupán képeken keresztül tudott bármit is megjegyezni. Vekerdi Tamás, az ismert magyar pszichológus azt írta róla, hogy a mai pszichológusok fogyatékosnak nyilvánították volna, pedig Picasso zseni volt. 14 éves koráig kilódott az iskolában, majd amikor apja beíratta a barcelonai művészeti iskolába, szárnyakat kapott. Mindenkit lepipált, zsenialitásának már nem volt akadálya. Czeisel Endre agykutató genetikus sokat foglalkozott Picasso gyerekkori betegségével, és arra a következtetésre jutott, hogy olyan fokú agykárosodás, mint amilyen Picassónál volt tetten érhető, ma megágyazná a gyermekhelyét az értelmi fogyatékosok intézményében. Tulajdonképpen itt egy intellektuálisan is érett személyiségről beszélünk, aki nem csak a kézügyességével lehetett zseni, hanem mindennel, ami a kultúrához tartozott. Hiszen később Picasso vezette az avantgard mozgalmat, valamennyi izmus élén állt, de költő és író is lett belőle. Hihetetlen munkabírása volt. A 20. századi zseni és intellektus ilyen kezdetekkel indult a világhír felé.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovákiát úgy kínáljuk, mint a rabszolgapiacon, állítja Alois Helena. Megtorló vámokat jelentett be Kanada az Egyesült Államokkal szemben. Kellemesen meleg időnk van délután 28 fok körüli maximumokkal. Jó napot kívánok, Ürge Tamást hallják, következnek a részletek. A TL3 v politike című műsor vendégei Richard Takács, merezdés földművelésügyi miniszter, és Alois Helena az SZSZ parlamenti képviselői voltak. Az egyik első téma a szlovák-orosz kormányközi bizottság tevékenységének felújítása volt, miután Juraj Blanár külügyminiszter Valerij Falkov orosz tudományos és felsőoktatási miniszterrel tárgyalt. Helena élesen bírálta az időzítést, mivel Blanár közvetlenül a Csehszlovákia 1968. augusztusi megszállásának évfordulója előtt tájékoztatott a megbeszélésről. Takács bejelentette, hogy a kormány szeptember elején külön szeretne foglalkozni a mezőgazdasággal, illetve a szárassággal. Helena erre indulatosan reagált: mi tényleg úgy kínáljuk Szlovákiát, mint a rabszolgapiacon. Az araboknak a vizet, az amerikaiaknak az atomot, az oroszoknak a kamerákat, a biztonságot. Helena szerint a kormánynak először azokkal kellene egyeztetnie, akik a valóságban használják az öntöző rendszereket. Takács szerint a jelenlegi állami költségvetés nem biztosít elegendő lehetőséget, ezért a kormány a magánszektorral való partnerség, PPP konstrukciók lehetőségét elemzi. A gyermekszemészeti vizsgálatát még az iskolakezdés előtt érdemes elvégeztetni, ha a szülők változást észlelnek a gyermek szemének állapotában vagy látásában. Erre a közegészségügyi hivatal hívja fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a gyerekek nem mindig tudják maguktól jelezni, ha rosszul látnak. Figyelmeztető jelek, amelyekre a szülőknek figyelniük kell. A gyermek gyakran hunyorog vagy kancsalít, amikor távolabbi tárgyakat néz. Nehezen tud egy adott pontra vagy szövegre koncentrálni. Olvasás vagy tévénézés közben szokatlanul közel hajol a tárgyakhoz, vagy oldalra dönti a fejét. Gyakori fejfájásra, szemfáradtságra panaszkodik, vagy sokat dörzsöli a szemét. A szakemberek szerint a korai felismerés kulcsfontosságú, mivel a kezeletlen látás problémák jelentősen rontják a gyermek iskolai teljesítményét és koncentrációját. Az ukrán választások kérdése az elmúlt napokban komoly belpolitikai válságot robbantott ki, miután a júliusban menesztett népszerű védelmi miniszter nyíltan szembefordult az államfővel. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kiemelte, hogy a háború közepette rendezett szavazás óriási biztonsági kockázattal járna és megosztaná a társadalmat. Mihajlo Fedorov korábbi védelmi miniszter a választások követelése mellett utalt a kormányzati rendszer szintű válságra és korrupcióra is, miután Zelenszkij nemrég pénzmosási vizsgálatok miatt leváltott kormányzati tisztviselőket. Bár Zelenszkij hivatalos elnöki mandátuma papíron már lejárt, a hadiállapot miatt legitimációja nemzetközileg elismert. Ellenvámok bevezetését jelentette be Mark Carney kanadai miniszterelnök az Egyesült Államokkal szemben, miután a Trump adminisztráció 50%-os védővámot vetett ki 20 milliárd dollár értékű kanadai árura. A tegnapi ottawai sajtótájékoztatón Carney közölte, a szeptember 8-án életbe lépő kanadai intézkedések többek között az amerikai acélipart, a tejipart és az elektronikai szektor csújtják majd. Kanada dollárra pontosan viszonozza az amerikai vámokat, hogy megvédje a kanadai munkavállalókat, gazdákat, családokat és vállalkozásokat, közölte Mark Carney kanadai miniszterelnök.
0: Időjárás.
1: Országszerte napsütéses, kellemesen meleg időnk lesz délután, említést érdemlő felhőzet, illetve csapadék nem valószínű. 28 fok körüli északnyugaton, északon inkább pár fokkal az alatti maximum hőmérséklettel számolhatunk. Időnként felélénkülő északnyugati légmozgás valószínű. Éjszaka szélcsendes idő következik, csillagfényes égbolttal, holnap hajnalra 15-9 fok közé hűl le a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D2-es autópályán Lozorno előtt Malacka felül a 38. kilométer szelvénynél egy személyautó karambolozott, már csak 10 perc a menetidő többlet. Kassán a Szepsi út körforgalmában egy személyautó és egy motoros ütközött, összetart a helyszínelés. Közlekedjenek biztonságosan!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, a retro slágerlistával folytatódik a vasárnap délután, de 16 óráig még Dömsödi Gáborral is beszélgetünk.
3: Az volt az alapkoncepció, hogy névnapokat és születésnapokat ünnepeltünk. Egyik alkalommal születésnaposokat, másik alkalommal névnaposokat, aztán később már ebből lett egy olyan műsor, hogy egy ilyen egyszerű szórakoztató műsor volt, mert a nevek azok elfogytak, és hát ez ment fel 8 évet.
0: Retro slágerlista.
2: A brit rádiók legtöbbet játszott dalainak listáján 1966. augusztus 23-án a Beatles Yellow Submarine című dala állt az élen.

1981-ben Anika Japanese Boy című dalát játszották a legtöbbet a brit rádiók. Anika valójában Mary Sandman, skót énekesnő művész neve volt, aki korábban elsősorban tradicionális skót népdalokat énekelt. A Japanese Boy teljesen más világot képviselt, jellegzetes szintetizátoros hangzásával és fülbemászó dallamával tökéletesen beleillett a 80-as évek elejének popzenéjébe. A dal egy nőről szól, akinek a szerelme váratlanul eltűnik, ő pedig értetlenül próbálja megfejteni, mi történhetett. A felvétel nem csak Nagy-Britanniában, hanem Európa számos országában is komoly sikert aratott, és messze Anika legismertebb dala lett.

2001-ben a Five Less Dance című dalát játszották a legtöbbet a brit rádiók. A lendületes, funkos dance hangzású felvétel a brit fiúcsapat harmadik, egyben utolsó stúdióalbumának, a King Size-nak az egyik legnagyobb slágere lett. A dal különlegessége, hogy megjelenése idején Sean Conlon már távozott az együttesből, így a Five ekkor valójában négy tagú formációként működött tovább. A Less Dance a csapat harmadik brit listavezető kislemeze lett, a Keep on Movin' és a Queen feldolgozás We Will Rock You után. Nem sokkal később a zenekar bejelentette feloszlását, így a dal egyben a Five első korszakának egyik utolsó nagy sikere is lett.

2011-ben a Reg 32 featuring Josh Kumra formáció Dongo című dala állt a listák élén. A felvétel Reg 32 egyik legnagyobb sikere lett, és egyben az első dala, amellyel feljutott a brit lista első helyére. A szám érdekessége, hogy a rapper, grime és hip-hop világát Josh Kumra visszafogott, érzelmes énekhangjával párosítja. A Dongo egy kapcsolat elvesztésétől való félelemről és a másik ember maradásának vágyáról szól, így jóval személyesebb hangulatú, mint sok korabeli klubsláger. Josh Kumra számára is komoly áttörést jelentett, a közös felvétel tette széles. Sebb körben ismerté a nevét.

Ez volt a Retro Slágerlista. Hamarosan híreket mondunk, a vasárnap délután utolsó órájában Dömsödi Gáborral beszélgetünk, végül Dua Lipa 3 slágere forog.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Késik a költségvetés, nincs egyesség a koalícióban. Volodymyr Zelenszky határozottan elutasítja a háború alatti választások megtartását. Hétfőn folytatódik a napsütéses időjárás, napközben 24-29 fok között ingadozik a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Ürge Tamást hallják, jönnek a részletek. Az állami költségvetésnek már szeptemberben el kellett volna készülnie, a nagy nyári tervekből azonban mostanra valószínűleg csak egy újabb halasztás marad. A koalíció még mindig nem tudott megállapodni a költségvetés pontos formájáról, és minden párt foggal körömmel védi a saját feltételeit. A TA3 hírtelevízió információi szerint már az a forgatókönyv is számításba jött, hogy a következő évben egyáltalán nem hajtanak végre további konszolidációt. Úgy tűnik, a koalíció biztosan nem fogja tudni elfogadni az állami költségvetést az eredetileg tervezett szeptemberi határidőig. Ez egy kezdeti dátumjavaslat volt, de amíg nincs megegyezés, addig szeptemberben ezt nem lehet beterjeszteni, mondta Richard Takács, a Smer SZD földművelésügyi minisztere. Ez nem meglepetés, én is sok mindent el szeretnék intézni szeptemberben, ami végül nem sikerül, a koalíció esetében pedig ez 8-szorosan igaz, reagált Martin Tubéci, a parlament PSS alelnöke. A koalíciós partnereknek a nyár folyamán kellett volna dőlőre jutniuk az állami költségvetés szerkezetéről. Az ellenzék szerint azonban a tárgyalások teljesen eredménytelenek maradtak. A választópolgárok az októberi összevont önkormányzati választásokon csak az állandó lakhelyük szerinti településen szavazhatnak, figyelmeztet a belügyminisztérium. Az állandó lakhelyen kívüli szavazásra jogosító választási igazolvány választói igazolvány kiváltására ezeknél a választásoknál nincs lehetőség. Választani és indulni a választásokon nem csak a szlovák állampolgároknak, hanem a Szlovákiában állandó lakhellyel rendelkező külföldieknek is jogukban áll. A szavazóhelyiségbe való belépéskor személy azonosító igazolvánnyal vagy a külföldiek részére kiállított tartózkodási okmánnyal kell igazolni magunkat. A választók polgármestert, önkormányzati képviselőket, megyeelnököt, valamint a megyei önkormányzat képviselőit választják meg. Pozsony és Kassa esetében ezen felül a városrész polgármesterére és a helyi önkormányzati képviselőkre is szavaznak. A helyi önkormányzati választások szavazólapjai fehér színűek lesznek, míg a megyei önkormányzati választások esetében a választó polgár kék színű borítékot kap. Az összevont önkormányzati és megyei választásokat október 24-én szombaton tartják. Irán óvaintett más államokat az Egyesült Államok gazdasági háborújában való részvételtől és megtorlásként földrengésszerű válaszlépésekkel fenyegetőzött arra az esetre, ha csatlakoznának a szankciókhoz. Teherán kijelentette, hogy a korlátozásokban résztvevő országokat ellenségnek fogja tekinteni, és célba veszi a gazdasági érdekeltségeiket. Mohsen Rezai, az iráni legfelsőbb nemzeti biztonsági tanács titkára kijelentette, hogy az amerikai gazdasági nyomás fokozódása esetén a válaszlépésük olyan erejű lesz, mint egy földrengés. Az ukrán választások kérdése az elmúlt napokban komoly belpolitikai válságot robbantott ki, miután a júliusban menesztett népszerű védelmi miniszter nyíltan szembefordult az államfővel. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök kiemelte, hogy a háború közepette rendezett szavazás óriási biztonsági kockázattal járna, és megosztaná a társadalmat. Mihajlo Fedorov, korábbi védelmi miniszter a választások követelése mellett utalt a kormányzati rendszer szintű válságra és korrupcióra is, miután Zelenszky nemrég pénzmosási vizsgálatok miatt leváltott kormányzati tisztviselőket. Bár Zelenszky hivatalos elnöki mandátuma papíron már lejárt, a hadi állapot miatt legitimációja nemzetközileg elismert.
0: Időjárás.
1: Éjszaka a szél csendes, idő következik napfényes égbolttal, hajnalra 15-9 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn folytatódik a napsütéses, nyaralóknak kedvező, de nem túl meleg időjárás. A napsütést időnként gyenge felhősödés zavarhatja, csapadék nem várható. A légmozgás északi-északnyugati irányúnak és gyenge, olykor mérsékelt erősségűnek ígérkezik. Holnap napközben 24-29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Folyamatos a vasárnap délutáni forgalom az általunk figyelt közutakon. Közlekedjenek biztonságosan.
0: Zöld hullám. 0800-900-800. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! A vasárnap délután harmadik órájában Dömsödi Gáborral beszélgetünk, az óra végén pedig Dua Lipa három slágere forog. Ez a vasárnap délután.

0: Többsödi Gábor magyar újságíró, televíziós és rádiós műsorvezető, aki elsősorban a 90-es és 2000-es évek magyar médiájából ismert. Országos ismertségét többek között a Magyar Televízió műsoraiban szerezte, később pedig a kereskedelmi televíziózásban is dolgozott. Média karrierje mellett a közéletben is szerepet vállalt, 2014 és 19 között Pásztó polgármestere volt. Pályafutásáról és a magyar televíziózás kulisszáiról könyvben is írt, így neve nem csak műsorvezetőként, hanem szerzőként is ismert. Kossár Georgina beszélgetése.
1: Kedves Gábor, én kezdem azzal, hogy a 80-as, 90-es években a magyar televízióban alapozta meg ugye azt hiszem az országos ismertségét, és hát én amire emlékszem, a szórakoztató és a szolgáltató magazin műsorok rengeteg műsort vezetett, de hogy pályafutását komoly hírműsorokkal kezdte, ugye? Erre viszont én nem nagyon emlékszem.
2: Akkor még gyerek volt, azért nem emlékszik rá. Én Krónika rovatban kezdtem a rádióban, aztán bedolgoztam magam a 168 órába is, az ilyen jutalom volt, hogy az ember ott dolgozhatott, és akkor onnan átkértem magam a Magyar Televízió híradó rovatához, Acél Endréhez, mert az valami fantasztikus volt akkor. Ez 1986. augusztus 1-én történt, ezt onnan tudom, hogy akkor volt a születésnapom. Minden évben akkor van, de hát 86-ban is volt. És aztán onnantól kezdve 89-ig ott voltam, és akkor utána jött ez a rendszerváltó napzártás cívzáros TV2 műsor, ami nem a mostani kereskedelmi TV2, hanem az MTV-nek volt a kettes csatornája, és hát ami egy nagyon színvonalas, nagyon újszerű, nagyon modern műsor volt, és nagy büszkeségem, hogy benne lehettem. De hát kiváló kollégákkal tartott, én voltam az, akit leküldtek a büfébe virsliért körülbelül.
1: Uh-huh. Na de nekem a kedvencem volt ekkor a napközitől, ezt néztem, ezt ilyen délelőtti szolgáltató magazin műsor volt, ugye?
2: Hát véletlenül azért, mert én voltam a legfiatalabb, tehát azért a többiek idősebbek voltak nálam. Jóval. Engem, illetve minket Sugár Ágival kettőnket vettek be ilyen fiatalként, még a Radványi Dórit. Tehát mi voltunk a legfiatalabb műsorvezetők akkor. De hát a híradóban is, amikor második-harmadik kiadást vezethettem, akkor is a legfiatalabbak közé tartoztam. Szóval azért a szocializmusban nem volt divat az, hogy 20 éves embereket odaengednek a képernyő elé.
1: Aztán még rengeteg műsor volt, ugye volt a Telemázli, de volt az autós műsor is, az autós magazin műsorra is emlékszem, bár ez nem nőknek szóló volt, de mégis.
2: Nagyon szerettem az autókat, ma is vettem egyet, Budapesten ma, férfiasan, az a férfias, igen.
1: De ez komoly, hogy vett egy autót?
2: Igen, ma vettünk egy autót, de nekem most el kell adnom négyet, mert vettem egyet, igen.
1: Szuper, tehát akkor az autó nagy kedvence, ezt ha jól tudom, Friderikus Sándorral közös produkció volt, ugye ez az autó?
2: Vagyis hát ő azt se tudja, hogy melyik végén kell belülni az autóba. Tehát ő tök fia az autóhoz. Nem, a cégünk gyártotta, tehát volt egy közös cégünk, egy televízió és reklámfilm gyártó Kft., és ott gyártottuk a Friderikus Show-t, meg az én autós műsoromat. Ezeket a műsorokat gyártottuk, meg hát reklámfilmeket csináltunk. Ez egy közös cég volt, meg volt jó pár évig, nem tudom, hogy pontosan meddig. Tehát de ő az autókhoz borzasztóan nem értett. Olyan nagyon én sem értettem hozzá, csak én nagyon szerettem őket. Egészen hihetetlen autós történeteim vannak Friderikusról, de ezt majd egyszer elmesélem az én YouTube csatornámon, ami autókkal foglalkozik. Csak hát két adást felmondtam, aztán többre nem volt energiám, mert most nagyon a nyakamba estek a dolgok.
1: És aztán ugye voltak a szórakoztató műsorok is, mármint a, tehát ilyen kvíz műsorok.
2: A kvíz műsor az már csak ilyen hordalék volt, tehát az már később jött. A szórakoztató műsorok azok meg úgy jöttek, hogy megbeszéltük, hogy egy olyan átpolitizált időszakban, mint amilyen az volt, nem szabad timert politikával foglalkozni, és próbáltuk elkerülni. De akkor kerültem ilyen magazin műsorokban, még a jó Isten tudja, hogy hová. A kvíz műsorok közül volt egy nagyon színvonalas, amit én csinálhatom, vagy 7 adást, vagy 17-et, nem tudom mennyit, a Quiz Fire. Az egy komoly feladat volt, hát majdnem bele is sokkantam. Tehát 7 adást vettünk fel egy felvételi napon, hát az hát egyszerűen a végén már majdnem sírtam. Az olyan fizikai terhelés volt, azt a Rózsa Gyuritól örököltem.
1: Ugye villámkvízek, ugye? Villámkvíz.
2: Kvízfej, hát ez az volt a lényeg, hogy egy tudásalapú kvízműsor volt, de hogyha valaki nem tudott válaszolni, azt elsülyeztette a játékvezető egy ilyen széken, lesülyeztette a pincébe, az Ikarusz művelődési házban volt kiépítve a díszlet. Az egy színvonalas történet volt, aztán az ATV-ben, amikor ott dolgoztunk a névsorra, amikor átkerült a névsor az MTV-ből az ATV-be 2005-ben, akkor ott vezettem ilyen kis csacska kvízműsorokat, de azok csak olyanok voltak, azok nagyon szűk költségvetésből készült kvízműsorok voltak. Jó kollégákkal csináltam, meg néha vicces volt, de nem is már a címüket sem tudom.
1: Uh-huh. A névsor, most, hogy említi, az egy nagyon-nagyon jó műsor volt. Ott ismert emberek, akik a keresztnevük alapján voltak összehívva, ugye, hogy szépen magyarul mondjam, és mi is volt ott a alapkoncepció? Most nem is
2: ez az alapkoncepció az Regő Sivály és Kunzs Zsáé volt. Egyikük sem él más sajnos, az egyikük a rendezőnk volt, a másik a szerkesztőnk. Az volt az alapkoncepció, hogy névnapokat és születésnapokat ünnepeltünk. Egyik alkalommal születésnaposokat, másik alkalommal névnaposokat, aztán később már ebből lett egy olyan műsor, hogy egy ilyen egyszerű szórakoztató műsor volt, mert a nevek azok elfogytak, és hát ez ment vagy 8 évet. Tehát az egy nagyon hosszú időtartam volt, és akkor már csináltunk tematizált műsort, például olyat, hogy a szóvívők, a különböző politikai pártok szóvívői mérték össze a tudásokat, tehát már mindent kitaláltunk ott kínunkban. Én akkor ezt nem tartottam annyira jó műsornak, mint most. Most, amikor ismétlik és nézem, akkor jónak tartom, de nem a saját teljesítményünk okán, hanem a nagyon jó szerkesztés és a nagyon jó vendégek okán. Tehát, és hát sajnos, amikor nézi az ember ezeket a műsorokat, akkor már nagyon sok kollégáról csak emlékei vannak. Mert hát megöregedtünk, és mi voltunk a fiatalabbak. Tehát a meghívott vendégek általában idősebbek voltak. Úgyhogy ez egy ilyen érdek. Közben volt egy műsor, amire még büszke vagyok, az a Főtér volt, amit én alakítottam át egy fenntartható gyártású, tehát nem pazarló országjáró műsorra, és ez szerintem egy őszinte jó műsor volt, arra büszke vagyok. Hát a bejátszók azok már nagyon elavultak, a riportok, amiket összekötött a mi barangolásunk, de az, amit ott felvettünk, és ami az egészet keretbe foglalta, az szerintem egy jó szakmai teljesítmény volt. Úgyhogy hát aztán ezt én ott hagytam, és akkor ezt örökölte a Borbás Marcsi is.
1: És Kessler Dorottya rémlik, hogy ővel.
2: Hát a Kessler Dorottyával együtt vezettük.
1: A Napközit is.
2: Tehát volt ez a Telemázi című műsor, ami egyébként egy nyereményjáték volt, és a Szerencsejáték ZRT finanszírozta, és egy amerikai licenc alapján készült. És hát úgy volt, hogy ez volt az első olyan műsor, amire castingoltak, ami azt jelentette, hogy kipróbáltak műsorvezetőket, hogy kik legyenek az a páros, akik vezetik, és ezt megnyerte női részről Jakubcsek Gabriel, a férfi részről megnyertem én, és hát úgy nézett, hogy mi leszünk, elküldték Los Angelesbe, ott azt mondták, hogy mi vagyunk a legjobbak, aztán visszajött és két más műsorvezetővel indult. Egyébként pont a Borbás Marcsi volt, tehát én is örököltem tőle műsort. Azt mondja, Borbás volt a nő, és a Karsai István nevezetű színművész volt a férfiú, és ők egy évig csinálták, és aztán utána megkaptuk mi a Gesslerrel, és hát mi talán 4 éven keresztül játszottuk ezt, és az látszólag egy ilyen buduta műsor volt, mert különböző játékokat kellett játszani sok pénzért, tehát volt, aki 75 millió forintot nyert, az egy pásztori asszony volt, Klári néni, ha nem emlékszem a nevére is, egy nagyon szerencsétlen sorsú család volt, úgyhogy nagyon jó helyre került az a pénz. Tehát itt sok pénzt lehetett nyerni, de az volt a nehézsége, hogy minden egyik hétről a másik hétre ugyanazok a játékok voltak, de azokat kellett valahogy úgy lejátszani, hogy valami szórakoztató tartalmat is adjunk, és hát ez szakmailag egy kihívás, ezt szerintem tök jól megoldottuk, és hát azon túlmenően meg a legjobban fizetett műsorvezetés volt, mert hatalmas gázsit adtak, hát hiszen ez egy reklámműsor volt, egy sorsegynek a reklámműsora, úgyhogy ez egy szép emlék, és nagyon, nagyon jó csapattal csináltuk ezt is, meg én bírtam a nézőket, és na hát ez nézők előtt ment, tehát ott volt 60 néző, és azért az megint egy más szakma. Tehát, hogy egy csőnek beszélni, meg 60 nézőt bevonni valahogy a játékba. Igen, ez is egy jó idő, ez is jó hosszan ment. De ezek jók voltak.
1: És vannak műsorok, amiket nem említettünk, úgyhogy ön egy rendkívül termékeny tévés volt, ugye lehet ezt mondani.
2: Mindenki az volt az én időmben. Mindenki sokat dolgozott. De nem a pénzért dolgoztunk, sokat szerettük csinálni. Azt, hogy közben mindenként sok pénzt kerestünk, az a sors ajándéka. Tehát ezt a telemázit én nem azért vállaltam el, mert azt én később tudtam meg, hogy milyen sok pénzt fogok vele keresni. De több műsora volt így. Tehát én például Gázsiról soha nem vitatkoztam, kivéve két esetet, de az is már későbbiekben volt, amikor nagyon megalázónak éreztem az összeget. Tehát nem a számosság miatt, csak hát azért ne alázzanak már meg.
1: Persze, de úgy is értettem ezt, hogy ilyen sokoldalú volt, tehát hogy mindenféle fajta műsorban lehetett önt látni, ugye?
2: Hát sportműsort nem vezettem, kulturális műsort nem vezettem, tehát a zenéhez nem értek, olyan nagyon az irodalomhoz sem értek, a sporthoz egyáltalán nem értek. Tehát én a közéleti kérdésekhez értettem, a belpolitikához egy időben értettem, voltam parlamenti tudósítója a Magyar Televízió iradójának. 87-88-ban én voltam a parlamenti tudósító. Hát az azt jelentette, hogy amikor volt egy kormány szóvivői tájékoztató a kormányülés után, akkor én 10 percet kaptam a iradóban minden második csütörtökön, és akkor ott nekem már fejben meg kellett vágnom azt az anyagot, amit utána 10 perc alatt bent a tévé épületében el kellett úgy készíteni, meg adásba kerüljen. Na, az egy szakmai kihívás volt, tehát az a politikai csúcsműsorvezetés volt, vagy nem csúcsriporterkedés volt, mert híradó fő műsoridőben híradót soha nem vezethettem. Második, harmadik kiadást igen, meg a szombat délután a Jusz Lacival közösen felváltva. Tehát voltam híradó műsorvezető, és hát ezek, de az, hogy 168 óra riporter lehettem, az volt a legmagasabb szakmai rang.
1: No, pedig ez a rádiós korszak, ugye?
2: Ez a rádiós korszak, tehát a rádió az valami egészen fantasztikus műhely volt. Szerencsémre abban az időben, amikor átkerültem, akkor a tévé is. Tehát a tévében is, hát ezek istenek voltak, ezek az emberek. Tehát a maiaknak már hiába mondjuk, mert már a Baló György sem mond nekik semmit, a Célbandi sem olyan sokat a fiataloknak, de hát mi tőlük tanultuk a szakmát. És hát még sok más kiváló. Nagyon, tényleg nagyon klassz palik voltak. Jó volt, ez jó élet volt ez emiatt.
1: Akkor hadd kérdezzem meg, hogyan lett ön rádiós, televíziós, mármint hogy ezt a munkát, vagy ezt a hivatást miként választotta?
2: Én a közgázra jártam, és én marketinggel akartam foglalkozni, reklámmal. Tehát ez azért később be is jött. Meg egyszerre jelentkeztem a színművészeti főiskolára operatőrnek, és a közgázra. Uh-huh. És a szín operatőrnek nem vettek fel, közgazdásznak felvettek, és amikor ott jártunk, járkáltunk a közgázon, én nagyon sokat bukdácsoltam közben, akkor a barátnőm talált egy hirdetményt, mert a barátnőm nagyon szemfüles volt, meg szorgalmas, és járt könyvtárba, hogy a Magyar Rádióban lehet egy úgynevezett ifjúsági munkastúdióban, ez egy fiatalokat képző műhely volt jelentkezni, és akkor jelentkeztünk, 360-ból felvettek 18-unkat, és akkor ezt elvégeztük, és hát onnantól kezdve meg mérhetetlenül szorgalmas voltam, tehát ami egyébként nem jellemző rám, de ezért én mindent, tehát az életemet, véremet reggeltől éjszakáig, tehát valószínű, hogy ezért tudtunk a Friderikusszal jól együtt dolgozni, mert őnek is nagyon fontos volt ez, tehát a szakma, és nekem is az elején. Hát aztán neki később, neki még ma is ugyanolyan fontos, hát én nekem azért már vannak más dolgok az életemben.
1: Ma arra is majd még rátérünk, hogy bizony azért elég érdekes fordulatot vett az élete, de hogy a televíziózás aztán hogyan maradt abba? Egy időre.
2: Nem tudom, hogy úgyhogy 2010-ben kiraktak minket az ATV-ből, a névsorral, mert jött egy Fidesz kormány, aztán nekik köszönhetően mindenhonnan kiraktak, aztán ezt követ, de közben én azért polgármester voltam a falumban, akkor utána polgármester lettem Pászton, akkor most megint polgármester vagyok a falumban. Aztán most megint polgármester akarok lenni Pászton, mert indulok a választáson, mert lesz időközi választás, tehát ezzel így jól el csikicsukizom, mert azért itt ez a térség, ez nekem nagyon fontossá vált, és hát tehát a televízió ott véget ért, és valamikor két évvel ezelőtt, hát most nem tudom, két és fél évvel ezelőtt, felhívtak az ATV-ből, hogy visszamennék-e, és akkor először kaptam fórumműsort, mondtam, hogy miért ne, érdekes volt, először kaptam fórumműsort, utána Aktuált, meg a Startup is vezethettem, másfél évig bírtam, azért ez egy elég megterhelő dolog volt, szinte naponta fel kellett mennem, vagy hajnalban, vagy éjszaka jöttem, tehát ez tőlünk 100 kilométer, az kicsit sok volt, de nagyon különleges volt, nagyon érdekes volt, de hát ezt annak köszönhetem, hogy a Havassal csináltunk egy műsort a YouTube-ra, amit egy csatorna felkarolt, és aztán innentől kezdve elindultunk a Havassal a világhír felé újra.
1: Hát igen, és ez a Havassal, ez ilyen politikai, közéleti kibeszélő műsor, ugye?
2: Igen, hát miközben egymást anyáztuk, a közben mindenki mást is, tehát igen.
1: És ez miért maradt abba?
2: Hát mert már amikor vége lett a műsornak, akkor is még anyáztuk egymást, és az nem kellemes. Nem, ebben ennyi volt, én nekem meggyőződésem, hogy ebben ennyi volt, mert nagyon jó pofa volt, nagyon sokan hallgatták, nagyon sokan szerették, egy nagyon újszerű hang volt, de az, hogy tehát a forma nem viszel egy műsort. Tehát tartalmi változásra lett volna szükség, és az itt így nem működött. Úgyhogy ez most így tök jó, hogy a Henrik is csinálja, őt még többen nézik, mint engem. Én is csinálom a YouTube-ot, engem is sokan néznek, hál' Istennek.
1: Tehát akkor mind a kettő külön váltak, és mind a kettő csinálja a maga műsorát a YouTube-on.
2: Igen. Mind a ketten. Én nézem, hogy megint megverte a Henrik a héten. Általában megver, de nem probléma.
1: Ja, akkor vannak ezek az összehasonlítások, hogy kit néznek többen?
2: Hát hogy a csodában, hát persze. Hát persze, meg hogy egy nap alatt hányan nézték meg hogy hány követőnk van. Nem indulunk egyenlő alapról, mert ahol a Henrik van, az a csatorna, az valami 50 vagy 60 ezer követővel bír. Ez a magyar közöncsatorna, ez az Imon Andris barátunknak a csatornája. Tehát ott sokkal több követője van, az én kis csatornámat pedig csak 30.500-an követik, azt hiszem. Tehát, de azért az baromi jó. Az nagyon jó eredmény.
1: Csináljunk neki egy kis reklámot, na, hogy akkor beszéljünk róla erről.
2: Hát én éjjel-nappal reklámot csinálok neki. Hát az a címje, hogy És Dömsödi, a YouTube-on van, és hát azért És Dömsödi, mert az volt, hogy Havas És Dömsödi, de a Havas kivágtuk belőle. Tehát a névből, és aztán külön csinálta, én meg külön csinálom, és akkor maradt az És Dömsödi, és hát szépen épül, és hát vannak olyan videók, amiket közel 200 000 megnéznek. De a 20 000 az a 20 000-nél rosszabb nincs. És azért ez ebben a szakmában jelenleg, pláne az én koromban nagyon szép teljesítmény.
1: És ez mellett, tehát van ideje, energiája, hogy polgármesteri funkciót is betöltsek?
2: Hát nem, hát a polgármesterség mellett csinálom ezt a YouTube-ot, mert hát a polgármesterség az egy főállás. Tehát az nem ilyen...
1: Azért mondom, hogy na, akkor fordítva kérdeztem, de így mondom, igen. Hogy mind a kettőre...
2: Van mellett a YouTube-ra is, hát nagyon nehezen tudtuk megbeszélni ezt a mai napot is, mert hétfőn, szerdán, pénteken például a YouTube-ot mondom fel, akkor nem érek rá, és hát egész nap rohangálok mindenhová. Tehát igen, ez így öregségem, a 4 éve vagyok nyugdíjas, és azóta most is felpörgött az élet. Előtte volt 2 pocsék év, tehát nagyon meg tudom becsülni azt, hogy most van értelme annak, amit csinálok.
1: Uh-huh. Mi volt ez a 2 év pocsék év?
2: Hát az, hogy nem találtam munkát, eljöttem onnan, ahol voltam, nem találtam munkát, a pásztori polgármesterségről leváltottak, utána próbálkoztam itt-ott, azok nem nagyon jöttek össze, és hát 20 hónapig 62 000 forintos segélyből éltem, amíg nyugdíjas nem lettem, hát azért az elég megrázó volt. Hát, és aztán mindenféle gond volt a családban, ilyen egészségügyi gondok, hát az nagyon klasszul éreztem azt, hogy milyen, amikor a társadalom magára hagyja az embert, politikai okok miatt. Úgyhogy ezért nem tudok megbocsátani ezeknek a figuráknak, akik elvették ezeket az éveket az életünkben. De arra viszont jó a 62 000 forintos havi jövedelem, hogy a feleségemnek szerencsére volt munkája, tehát nem haltunk éhen, de azért arra jó a 62 000 forintos havi jövedelem, hogy egy kicsit átérezze azt, hogy milyen az élete azoknak az embereknek, akiknek előtte sem voltak jobb éveik, és később sem lesznek. És most abban, amikor olvastam ezt a hírt, hogy azok a gyerekek kaphattak támogatást az MBH-ban, amit most megszüntettek, akik kitűnő tanulók, és 55 ezer forint alatt van a család egyfőre első jövedelme, akkor azért azt mondtam, hogy az édes jó anyátokat. Tehát, hogy egyszerűen hogy lehet egy olyan országban élni, ahol kiváló teljesítményt nyújtó gyerekeket nem tud támogatni az állam, vagy egy bankot, tök mindegy, hogy ki, de hát a társadalom nem tud támogatni. Tehát én ilyen pocsék helyzetben soha nem voltam, de a szele is már egészen nyomasztó.
1: Azért akartam leállítani, mert hogyha ebbe belemegyünk, akkor ez már sokkal hosszabb műsor lesz.
2: Tehát engem most a szociális egyenlőtlenségek, az oktatási anomáliák, az egészségügyi anomáliák, tehát engem ezek érdekelnek. Hát, és minek utána azt hiszem, hogy én azért csak elvégeztem a közgázt, meg csak voltam 40 éven keresztül vállalkozó, meg most már 20 éve polgár, gyakorló polgármester is, tehát azzal látom magam, hogy egy kicsit értek hozzá. Tehát én a YouTube csatornámon is ezeket próbálom megfogalmazni.
1: Na akkor ez úgy van, hogy ön Bokor községnek a polgármestere, az egy nagyon kicsike falu, nem tudom hány lelket számít.
2: 102.
1: 102. És akkor...
2: De nem számoljuk őket, tehát itt nincs névsorolvasás, bár lehetne. Lehetne minden nap, mert végig tudnánk számolni, igen.
1: Akkor ön ott él, tehát ott él.
2: Tehát már 20 éve itt élünk, igen. Tehát csak itt nőttek fel a gyerekeim, itt vannak eltemetve a családtagjaim, itt leszek eltemetve én is, igen. Igen, itt van egy házunk, itt élünk. Máshol nincs házunk, nem is volt. Régen volt, de hát az utóbbi 20 évben nem.
1: És akkor most miért döntött úgy, hogy ugye indul a pásztói polgármesteri címért?
2: Hát ez mégis egy közel 10 000-es város, hát 9 000 valahány lakosa van. Legalábbis amikor én ott hagytam, akkor ennyi volt. Tehát ez egy komolyabb feladat, azon kívül a járási székhely, azon kívül pedig engem 8 éve váltottak le, de még mindig vannak olyan akkor elkezdett feladatok, amiket még nem sikerült befejezni, és hát én azt gondolom, hogy én ezt nagyon jól tudnám fejezni. Tehát én szeretem azt a várost, a falumat is szeretem, de ott azért többet tudok tenni. És itt a fejlesztési dolgokat most már októberre le tudjuk zárni, mert hát most már itt 2 éve dolgozunk azon, hogy átállítsuk a falunkat egy másik pályára. Az rendben van, a vendégház sokkal több pénzt fog hozni, csinálunk egy luxus kempinget, az is fog pénzt hozni. Építettünk elektromos autótöltőt, visszavásároltam a falunak a kocsmát, azt magánemberként beodaadom ingyenes használatra, szóval itt ezeket elvégeztem, amiket tudok, és hát pászton, hát nekem még van 2,5 éven, úgy gondolom egészségileg, és hát az pont egy 2,5 éves hátralévő ciklus, tehát ez megéri, de nagyon sokan hívtak, tehát pászton rájöttek arra az emberek, hogy azért a város egy új pályára állt, amíg én voltam a polgármester 3,5 évig, és látnak ebben fantáziát, tehát én reményem szerint meg is fognak választani. De hát ha nem, akkor meg maradnak a kevésbé problémával tűzdelt napok, mert hát azért egy kis településen kevesebb döntést kell hozni.
1: Az a jó önben, nem tudom, hogy most miért mondja, hogy 2,5, vagy nem tudom mennyit mondott, éve van egészségileg, azért nem így kell hozzáállni, mert még azért fiatal.
2: Nem, az embernek reálisan kell, 69 éves vagyok, hát azért én nézem a havast, tehát a havas idősebb nálam 7 évvel, nézem, hogy mikor kezdett el rosszabb állapotban lenni, akkor van itt egy barátom, tőlem 2 házzal, lakik 3 évvel idősebb nálam, hát ő jól tartja magát, tehát, de szóval ezt nem lehet a világ végezetéig csinálni, meg nem lehet ezen a fordulatszámon pörögni. Egyre többször van az, hogy az embernek nem jut eszébe valamilyen név, hogy elkalandozik, tehát ez, meg a munkabírása sem olyan egy 70 körüli embernek, mint egy 40 évesnek, vagy nehogy Isten egy 20 évesnek, tehát ott akkor napokat tudtunk egyfolytában dolgozni alvás nélkül, hát ez most nem menne.
1: Na, de azért hál' Istennek azt akartam mondani, hogy azért önnek nagyon is forog az agya, jól forog az agya, meg aztán az a jó, mert hogy állandóan valamit tenni akar, tehát hogy ez a tenni akarás még az emberben van, azért ez...
2: Én nem temettem magam, félreértés ne essen, nem temettem magam, de én nem vagyok abban biztos, hogy mondjuk 4 év múlva is kedvem lesz felkelni kora reggel, bemenni a városba, ott ülni délutánig, ügyeket intézni, tehát most ebben a két és fél évben biztos, hogy lesz hozzá kedve, utána meg biztos, hogy nem lesz. Tehát ennek a két és fél évnek az lesz a feladata, megválasztanak, hogy egyrészt befejezzem azokat az elképzeléseket, amihez talán az én fantáziám jól jön, mert én azért egy kicsit máshogy gondolkozom, mint egy hétköznapi polgár, mert többet láttam a jó sorsomnak köszönhetően a világból, meg több olyan emberrel találkoztam, akik lehet tanulni. Tehát nekem nagyon szerencsés volt az életem pont a televízió miatt. Szóval ezeket én szeretném befejezni, de a fő feladat az lesz, hogy kinevelni egy olyan gárdát, akik majd utána egy profi testületet tudnak alkotni, meg egy profi polgármester tudnak adni a városnak, mert erre nagyon nagy szükség van. Tehát itt az utánpótlás nevelés az egyáltalán nem történt meg ebben a térségben.
1: Még családjáról árul el valamit a hallgatóknak?
2: Hát nekem van egy darab feleségem, most már 42 éve, van két darab gyermekem, az idősebbik már 39 éve. Az egyik gyermekem Budán él, a 11. kerületben, a másik Spanyolországban, Valencia mellett.
1: A budai,
2: a közgazdász mind a kettő, a lányomnak van egy vendéglátó ipari főiskolai diplomája is. Mind a ketten közgazdászok, mind a ketten számítógéppel dolgoznak, a fiam gyakorlatilag informatikus, a lányom pedig Google optimalizálással foglalkozik, de ő Spanyolországban él a férjével, és a fiaméknál van egy egyéves 7 hónapos lányunokám, ma voltunk nála, a lányoméknál meg másfél hete született egy szintén lányunokánk, úgyhogy oda meg majd szeptemberben megyünk, úgyhogy tök jó minden.
1: Hát tudás. És felesége mivel foglalkozik? Mondta, hogy őneki a fizetéséből éltek, még önnek nem volt. Mivel foglalkozik ő?
2: A fővárosi önkormányzatnál volt az egyik legpocsékabb osztálynak a vezetője, ilyen szakmai kihívásokkal teli, ez a vagyonkataszteri osztály. Hát a vagyonkataszter az a mérleg és a műszak között van. Tehát ez az, amit rá kell terhelni egy beruházást egy utcára, vagy egy járdát a kerületet. Tehát ez borzasztó bonyolult, nagyon nagy precizitást igénylő munka, de hát hála jó Istennek ő már nem dolgozik most már 2 éve. Ennek egészségügyi okai vannak, de hát itt azért a faluban ő nagyon sokat segít nekem. Meg társadalmi munkában ő a kultúros a faluban. Szerencsénk van, mert az egyik barátunk a könyvtáros, mert pont könyvtáros végzettségű, a feleségem kultúros, mert van egy olyan diplomája is, ami erre őt feljogosítja. De hát ő is közgazdász.
1: Na, hát biztos, hogy szeretik önöket a faluban, mert...
2: Hát az nem biztos, a Krisztát igen, engem nem biztos, de ő kedves, én meg a Dömsöri Gábor vagyok, aki olyan, amilyen, hogyha valamit gondolok valakiről, azt megmondom, de nekem is bárki megmondhatja, hogyha hülyének tart, tehát nincs ilyen vita.
1: Na, hát akkor mikor kell önnek szorítani, hogy a polgár...
2: Nekem nem kell szorítani, mert egyik megoldás jobb, mint a másik, tehát egyiknek jobban örülök majd, mint a másiknak. Tehát ez egy ilyen kegyelmi pillanat az életemben, hogy rossz nem történhet velem. Mert hogyha maradok itt, akkor,

0: Megtisztel, de nem szokott ilyen zűrös lenni az életem, mint mostanában. Tehát tulajdonképpen az utóbbi 10 év legzűrösebb hetét fogta ki.
1: Semmi gond. Örülök, hogy összejött a beszélgetés. És hát akkor én azért szorítok önnek, hogy minden a legjobban sikerüljön.
0: Ezt bármiért is, de szorít, persze.
1: Hogy a legjobban sikerüljön.
0: És hát viszont akkor... jókat kívánok mindenkinek.
1: Köszönöm, minden jót, és viszont hallás.
0: Köszönöm. Viszont hallás. Kezdet csókolom.
2: Dömsödi Gáborral Kosár Georgina beszélgetett.

Annit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, csajszikám, egy széget gyorsan magadnak vadász. Jodolja a srác, a pult mögül valami tulaj egy cégnél kultmogul. Na gyere, Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot, vagy innen előbb valamit, kis

0: Egy előadó, három sláger.
1: 1995-ben született Dua Lipa angol énekesnő, most három slágere forog a Houdini, a Levitating és a Break My Heart.

Ez volt a vasárnap délután 2026. augusztus 23-án. A műsorban elhangzott beszélgetések és rovatok megtalálhatók a patria24.stvr.sk oldalon. Csenger Ferenc kíván sikeres új hetet és további jó nyaralást. Viszont hallásra!

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovákiát úgy kínáljuk, mint a rabszolgapiacon, állítja Alois Helena. Újra indul Paks, már 4 turbina termel, szerdára jöhet a teljes kapacitás. Hétfőn folytatódik a napsütéses időjárás, napközben 24-29 fok között ingadozik a hőmérséklet. Kellemes vasárnap délutánt, Ürge Tamás vagyok, következnek a részletek. A TA3 v politike című műsor vendégei Richard Takács, merezdés földművelésügyi miniszter, és Alois Helena, az SZSZ parlamenti képviselői voltak. Az egyik első téma a szlovák-orosz kormányközi bizottság tevékenységének felújítása volt, miután Juraj Blanár külügyminiszter Valerij Falkov orosz tudományos és felsőoktatási miniszterrel tárgyalt. Helena élesen bírálta az időzítést, mivel Blanár közvetlenül Csehszlovákia 1968. augusztusi megszállásának évfordulója előtt tájékoztatott a megbeszélésről. Takács bejelentette, hogy a kormány szeptember elején külön szeretne foglalkozni a mezőgazdasággal, illetve a szárassággal. Helena erre indulatosan reagált. Mi tényleg úgy kínáljuk Szlovákiát, mint a rabszolgapiacon. Az araboknak a vizet, az amerikaiaknak az atomot, az oroszoknak a kamerákat, a biztonságot. Helena szerint a kormánynak először azokkal kellene egyeztetnie, akik a valóságban használják az öntöző rendszereket. Takács szerint a jelenlegi állami költségvetés nem biztosít elegendő lehetőséget, ezért a kormány a magánszektorral való partnerség PPP konstrukciók lehetőségét elemzi. A Progresszív Szlovákia ellenzéki mozgalom és a parlamenten kívüli demokraták, demokrati között tárgyalások folynak a szlovák parlamenti választásokkal kapcsolatos lehetséges együttműködésről. Erről Martin Dubéci, a parlament alelnöke és a PS parlamenti képviselője beszélt a Jójo 24 televízió Politika 24 című vasárnapi vita műsorában. Elmondása szerint a demokraták részéről pozitív a fogadtatás. A választópolgárok az októberi összevont önkormányzati választásokon csak az állandó lakhelyük szerinti településen szavazhatnak, figyelmeztet a belügyminisztérium. Az állandó lakhelyen kívüli szavazásra jogosító választási igazolvány választói igazolvány kiváltására ezeknél a választásoknál nincs lehetőség. Választani és indulni a választásokon nem csak a szlovák állampolgároknak, hanem a Szlovákiában állandó lakhelyen rendelkező külföldieknek is jogukban áll. A szavazóhelyiségbe való belépéskor személy azonosító igazolvánnyal vagy a külföldiek részére kiállított tartózkodási okmánnyal kell igazolni magunkat. A választók polgármestert, önkormányzati képviselőket, megye elnököt, valamint a megyei önkormányzat képviselőit választják meg. Pozsony és Kassa esetében ezen felül a városrész polgármesterére és a helyi önkormányzati képviselőkre is szavaznak. A helyi önkormányzati választások szavazólapjai fehér színűek lesznek, míg a megyei önkormányzati választások esetében a választó polgár kék színű borítékot kap. Az összevont önkormányzati és megyei választásokat október 24-én szombaton tartják. Folyamatosan kapcsolják vissza a paksi atomerőmű leállított turbináit, miután a Duna vízszintjének emelkedése megfelelő feltételeket teremtett az erőmű biztonságos működéséhez. Tegnap késő este már elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése is. A további blokkok és turbinák visszakapcsolása is folyamatban van. A tervek szerint a teljes visszakapcsolás szerdára fejeződhet be, így a paksi atomerőmű ismét 2000 megawatt teljesítménnyel működhet. Ez a magyarországi villamosenergia fogyasztás több mint 35%-ának fedezésére elegendő. Irán óvaintett más államokat az Egyesült Államok gazdasági háborújában való részvételtől és megtorlásként földrengésszerű válaszlépésekkel fenyegetőzött arra az esetre, ha csatlakoznának a szankciókhoz. Teherán kijelentette, hogy a korlátozásokban résztvevő országokat ellenségnek fogja tekinteni, és célba veszi a gazdasági érdekeltségeiket.
0: Időjárás.
1: Éjszaka szélcsendes idő következik, napfényes égbolttal, hajnalra 15-9 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn folytatódik a napsütéses, nyaralóknak kedvező, de nem túl meleg időjárás. A napsütést időnként gyenge felhősödés zavarhatja, csapadék nem várható. A légmozgás északi-északnyugati irányúnak és gyenge, olykor mérsékelt erősségűnek ígérkezik. Holnap napközben 24-29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Jelenleg nyugodt, folyamatos, balesetmentes az általunk figyelt közutak forgalma. Közlekedjenek biztonságosan.
0: Zöld hullám. 0800-900-800.
2: A nő arcai Gasparik Majával.
3: Köszöntöm a nő arcai hallgatóit. Legutóbb, amikor mai vendégemmel egyeztettünk, annyit írtam neki, most csak élvezd Párizst. Ő pedig éppen úton volt egy újabb városban, egy újabb csoporttal és egy újabb történettel. És ezen elgondolkodtam, vajon mit jelent annak az utazás, akinek az út nem egyszeri élmény, hanem életforma. Mit ad a világlátás, mit tanítanak a helyek, az emberek, a találkozások, és mit formál mindez azon a nőn, aki újra és újra út. Indul. Mai vendégem Rajci Adrien, idegenforgalmi szakember, ez író, aki országokba szeretett bele, és számtalan történetet gyűjtött össze az útjai során. De ma nem csak helyekről és utazásokról beszélgetünk, hanem arról is, hogy mit tanít az utazás önmagunkról. Van-e sajátos női tapasztalata az útonlevésnek, és hogyan formálja a világjárást azt, ahogyan nőként jelen vagyunk a világban? Mert az utazás sokszor nem csak a világot mutatja meg nekünk, hanem önmagunkat is. Ez a mai beszélgetésünk a nő arcaiban. Kezdünk, tartsanak velünk! Adri, szia, köszönöm, hogy itt vagy.
4: Szervusz Maja, üdvözlöm és köszöntöm a hallgatókat. Annyira magában ragadó volt a felkomp, hogy hirtelen elgondolkodtam, hogy ki a vendég, hogy biztos, hogy... Nagyon szépen köszönöm, jó volt így hallgatni, igen, jó volt hallani, és igen, most jöttem meg Párizsból.
3: Igen, Párizs, pontosan valahogy hiába akartam elkanyarodni ettől a témától, és úgy egy nagy szeletet kivenni a te világjárásodból, de valahogy itt megragadtam Párizsban, mert amikor ugye, ahogy a Felkomban is elhangzott, egyeztetésünkkor te éppen Párizsban voltál, és írtad is, hogy megnézed a noteszedet, ami éppen a buszon van, de te most éppen Párizsban vagy, és mondtam, hogy hagyd, most csak élvezd Párizst. Az, akinek, ahogy a Felkomban is elhangzott, tehát az utazás, az nem csak maga az út, hanem egy életforma. Mit jelent neked az, hogy igenis ott vagyok, jelen vagyok, és tudom csak úgy élvezni Párizst, miközben egy csoport, vagy több csoport ott van körülöttem, akikre figyelnem kell, akiknek át kell adnom valamit?
4: Ez egy másfajta küldetés, más perspektíva. Persze lehet úgy élvezni Párizst, mert mint idegenvezető, amikor kiviszek egy csoportot bárhova a világba, akkor tulajdonképpen én azt az országot képviselem. És nekem úgy kell bemutatni azt az országot, mintha az a saját szülőföldem lenne. Igen, és azt hiszem, hogy ez a titka, tehát ha büszkén mutatom be, akkor abszolút élvezem, és csodálom a környezetemet, és ugye az a mérce, hogy hogyan ülepszik ez le a kedves vendégeken, mennyire vagyok hiteles.
3: Amilyen magabiztossággal mondtad most azt, hogy bárhova a világban, most ha azt mondanád, hogy menjünk, komolyan mondom, ezt olyan határozottan mondtad, hogy elhinném neked, hogy most bárhova a világban veled, ha elmennénk, akkor te azt megmutatnád nekem. Ez a magabiztosság, ez a sok tapasztalat révén került hozzád, hogy tudod, tehát, hogyha most a vendégek, vagy a csoportok szempontjából, ha nézem, tehát, hogy kell nekik, hogy ott legyen egy magabiztos idegenvezető, aki őket viszi az úton, tényleg bárhova is menjenek a világba, de veled. Tehát, hogy ez a magabiztosság, ez honnan került beléd?
4: Hát kell valaki, aki összefogja a csoportot. Általában ugye olyan utaskörről beszélünk, aki vagy nyelvi problémákkal küzdik, vagy pedig nem mer egyedül utazni, tehát hogy kell valaki biztos pont, akiben megbízhatnak. Természetesen vannak olyan helyzetek is, amikor az utas mindent jobban tud, és megpróbálja átvenni a vezetést. Olyankor kell nagyon-nagyon szépen diplomatikusan, taktikusan visszadönteni azt a mérleg nyelvét, hogy azért ki az úr a háznál.
5: Mert ugye ilyen is, hogy amikor idézőjelben mondom, az esernyőt kivennék a kezedből, és akkor így átvennék azt a bizonyos stafétát.
4: Nem, azt én adom át, hogyha valaki előre megy, előttem megy, illetve ha valamit jobban tud, akkor tessék, akkor 5 percig át lehet venni a stafétát, és ki lehet próbálni ezt a szakmát. A gyerekek szoktak ilyenkor üvöltve menekülni előlem, mert természetesen szerepelni, okoskodni mindenki szeret, de szerepelni már nem. Meg ez egy jó játék, hogy akkor próbáljuk ki. Tehát tulajdonképpen egy csapat vagyunk egy vadidegen helyen, ahol egymásra vagyunk utalva, hogy ebből mit hozunk ki pozitívan, ez rajtunk áll. Természetesen lehet megnyomorodott is az út, de senkinek nem ez a célja. Tehát innentől kezdve, ha bíznak bennem, és ugye erre az első óra áll a rendelkezésemre, vagy azt mondom, hogy az első óra és az első nap közötti 23 óra, ami a rendelkezésükre áll, hogy elfogadjanak, illetve hogy megbízzanak bennem. Ha ez megtörténik, ez a csettintés, ez a csoda, akkor utána minden rendben. Ha nem történik meg, akkor ott kell dolgozni rajta, hogy mindenki jól érezze magát.
5: Dolgozni, bizalom, önbizalom, határozottság. Mi az, amit tanított neked az emberekről ez a fajta világ?
4: Hú, hát ez jó kérdés, nagyon-nagyon sokat. Én minden csoportomtól úgy köszönök el, hogy ez egy óriási önismeret nekem, azaz 3 nap, 5 nap, 7 nap, 9 napos út. Általában ilyen intervallumokban viszek utakat. Türelmet tanít, alázatot tanít, megértést tanít, illetve egyre jobban tanítja azt, hogy hogyan tudok egy bizonyos létszámú vadidegen emberből egy egységet kovácsolni. Azt hiszem, hogy most ebben a szezonban ez lesz az én fő csapásom, hogy rendelkezésünkre áll pár nap, és nekem egy jó hangulatú csapattá kell gyúrnom a résztvevőket.
5: Volt már valaha két egyforma csoportot? Tehát helyszínek azok ismétlődhetnek. Maga az, hogy milyen lesz az utad, az is lehet hasonló. De a csoportdinamika, az lehet-e ugyanolyan?
4: Lehet. Igen, most megkísértem a lehetetlent, azt mondom, hogy talán lehet. Nagyon-nagyon sok függ az idegenvezetőnek a habitusától, illetve az idegi állapotától. És én hiszek benne, hogyha ugye ez az alapállapot jó irányt mutat, akkor meg lehet csinálni. Visszatérő mondatom az, hogy engem a Jóisten a tenyerén hordoz, mert ez alatt a pár év alatt, amióta így a pályán vagyok, amit az idegenforgalomnak ezen a területén, nekem fantasztikus csoportjaim voltak. Tehát tényleg, tehát hogy imádtak, szerettek, együttműködőek voltak, érdeklődők voltak, elfogadták a tudásomnak az esetleges hiányosságait, mert azért nem vagyunk enciklopédia. Jó volt velük jönni, menni, játszani, és az a szeretet, azt hiszem, hogy az a végén a pont, ami utána a mérce, amit kapok, az viszont leírhatatlan érzés, jó érzés.
5: És milyen jó, hogy ezt a játékot behoztad. Mennyire tud ez játék lenni, vagy mikortól tud játék lenni ez a fajta életforma?
4: Hát amikor a könyveimet kiosztom nyereményként, akkor ott nagyon vérre megy a játék, de az én útjaim ugye főleg az irodalom művészetek köré fűződnek. Tehát mindig megkeresem az adott helynek azt a regényét, vagy azt a festményét, ami ott van, vagy oda kötődik.
5: Keresed a romantikát?
4: Természetesen. Lehet, hogy így eléggé szögletesnek tűnök első, tehát hogy mikor ugye valaki találkozik velem, nem? Köszönöm. De igen, szeretem a csillagos eget bámulni, imádom a közhelyes naplementét, meg a napfelkeltét, sőt, ezeket így meg is mutatom. Én nagyon sokat tanulok a kollégáimtól, akik mindenféle őrültségekre vetemednek, és akkor én ezeket is ilyen bátortalanul kipróbálom. Most például az előző utamon az olasz tengerparton megtornáztattam hajnal 6:30 a kedves kis közegemet, miközben jött föl a nap. Tehát ez milyen romantikus már, hogy nem a szállodai szobában ásítozunk, meg vakarózunk, hanem mi már frissen üdén kint vagyunk a tengerparton. Ami a játékosságot illeti, amennyire hagyják magukat, tehát hogy kvízjátékokat csinálok, tehát olyan kérdések kell, amit mindenki tudom, hogy tud, de ott abban a pillanatban nem jut az eszébe. És az egy óriási dolog, hogy na gyere, megengedem nekik, hogy csikarják ki a választ, és biztos megvan az, csak gondolkodni kéne, egy kicsit elengedni, és na. És akkor mindenki utána, hogy jé, tényleg ezt tudtam.
5: Minden szem rád szegeződik. Mi munka van ebben?
4: Igen, ez folyamatosan változik. Ugye azt ne felejtsük el, hogy én színpadról jövök. Tehát én színésznő voltam, nekem kell a taps. De hogyha nincs meg a szemkontaktus, nincs meg a visszajelzés, akkor én nagyon-nagyon szomorú vagyok, és akkor teljesen így begörcsök, mit csináltam rosszul.
5: De csak a végén? Vagy pedig ezt menet közben is azért monitorozod, hogy igen, megvan még a figyelem, figyelnek rám. Közben ugye még nincs fizikailag hallható taps, de hogy azért azt úgy látod, hogy a végén lesz.
4: Igen, én monitorozok, igen, ezt nem szabadna mondanom, de elmondom, tehát én háttal csinálom végig a több órás autóbuszutakat, mert ugye nézem, hogy ki figyel, ki nem. Sőt, én abból mérem föl, hogy az a téma, ami fele megyek, az érdekli-e a vendégeket, vagy pedig változtatnom kell. Tehát ennyi improvizáció kell az utazás során. Nem fogom adatokkal, fölösleges adatokkal terhelni a kedves vendéget, hogyha ő pihenni jött. Ha pedig ugye ott vagyunk a helyszínen, és ott tartok egy idegenvezetést, akkor úgyis megkapja. De ezek a hosszabb utak, ezek inkább szórakozással telnek.
5: Azért kérdeztem ezt a romantikát, mert ugye író is vagy, és szerintem egy művészember tényleg mindig máshogy néz a körülötte levő tárgyakra, emberekre. Ezt mennyire sejtem jól?
4: Most engem az összes művészettörténész barátom meg fog vetni, mert az a perverzitásom, hogy... Tehát amikor már x-edik galériát nézi az ember, és igen, vannak a nagy nevű festők, ugye Giotto-tól kezdve, Veronese, Da Vinci, etc., etc., akkor vannak a futottak még kategória, és olyankor azt szoktam csinálni, hogy megnézem a Jézus ábrázolásokat. Tehát amikor még csecsemő a Jézus, nem tudom, hogy ki volt ezeknek a festőknek a modelljük, de borzalmas, amikor ilyen punk frizurával jelenítik meg a kis Jézust, vagy van, amikor ilyen 70 éves ember arca, egész életútja rajta van a kis Jézusnak az arcán. Ez érdemes majd így nézni, hogy melyik festőnek ki volt a Jézus modellje, mert teljesen különböző, nem egy hétköznapi kisgyerek arcokkal fogunk találkozni.
5: És akkor te ezekre amúgy fölhívod a figyelmet, vagy pedig hagyod azt, hogy igen, mondjuk Da Vinci-ban merengjenek el, ha ők éppen azt szeretnék észrevenni és nézni, vagy mivel te ezt már olyan sokszor látod, hogy te igenis megmutatod azt a pluszt?
4: Akkor szoktam megmutatni, amikor látom, hogy nem tud mit kezdeni a rengeteg képpel a falon. És akkor mondom, hogy na jó, akkor nem kell itt rögtön elemezni meg szakérteni egy Delacroix képet, hanem nézzük meg a nem tudom kinek a képeit részleteiben, és nyugodtan lehet nevetni, hogyha valami vicces.
5: Van olyan város, ahova szívesen visszatérsz?
4: Természetesen vannak. Az én szívem csücske az Menton, ugye Dél-Franciaországban. Párizsban természetesen mindig, akárhányszor. Most szeptemberben fogok menni legközelebb.
5: Hiányzik ilyenkor, hogyha egy számodra kedves városba vagy helyszínen vagy éppen hazajössz, és utána tudod, hogy csak néhány hónap múlva mész vissza legközelebb.
4: Nem, mert közben megyek Lengyelországba, megyek most Milánó, Garda, Komoito, Torino, Monaco és Nizza, ez az útvonal.
5: Ilyenkor nincs időd megélni azt a hiányt, amit mondjuk akár okozhatna is az, hogy azokon a helyszíneken most éppen nem vagy, vagy kitölti, és megadja egy másik helyszín ugyanazt az érzést.
4: Igen, talán az utóbbi, igen, hogy kitölti, hogy mindig ott érzem magam jól, ahol vagyok. Tehát, hogy az engem lelkileg megnyomorítana, hogyha folyton sóvárognék, vagy folyton vágyakoznék valahova. Tehát amikor a Covid alatt ugye otthon voltam, akkor azt kellett megtanulnom, megszeretni, és megtalálni azt a azt a kis saba borsát az otthoni létnek, amitől én jól érzem magam otthon. Akkor írtam meg ugye a Mágikus Eszterháziak Turzó Boszorkányságok című könyvet, mert egy fantasztikus kutatómunka volt nyomozni, és hol lakhatott, és tényleg ott állt egy kastély, és tényleg, és akkor ebből úgy összegyúrtam egy történetet. És amikor pedig utazom, na, azt mondom inkább, hogy az átmeneti idő az, ami egy kicsit megvisel, mert ezekre az utakra fel kell készülni. Tehát már olyan helyszínekre készülök föl, ahol még nem vagyok ott, még ugye otthon vagyok, és akkor tehát azt úgy bememorizálni a helyszíneket, a mondani valót, az érdekességeket, mert ugye nem tudom, hogy ki lesz az a kis csapat, aki majd, mint a tyúkanyók körém gyűlik, mi lesz az érdeklődési köre. És úgy eljátszani, előre lepróbálni ezeket a helyzeteket, hogy fogalmam sincs, hogy jó irányba megyek-e, ez a legnehezebb.
5: Adri, én ott maradtam a buszon a Noteszedben. Én nekem ez a kép ez annyira Párizsban. Ez a kép ez olyan élénken megmaradt bennem, képzeld el, hogy tényleg, ahogy így egyeztettünk, és te ott vagy Párizsban, a Noteszed a buszon, az időpontunk a beszélgetésre az benne maradt, és hogy egy kicsit akkor kutassunk Párizsban, vagy nyomozzunk Párizsban most, mert nagyon érdekel, hogy Párizshoz ugye kötünk szimbólumokat is, igaz? Mm. Tehát, hogy ha már a romantikát említettem, a szerelem városaként is hivatkozunk rá. Párizs, mint női szimbólum is lehet. Tehát, hogy a párizsi nő arca, a párizsi nőt milyenek?
4: Hát ugye ez abból adódhat, hogy ugye az Eiffel torony az öreg hölgy. Inkább a szimbólumai, ugye Marianne Franciaországnak, ugye a szabadság szimbóluma, ami minden közhivatalban ugye ott van ez a női arc. Inkább a szimbólumai nőiek, nőiesek. Párizs nagyon összekeveredett. Rengeteg náció, rengeteg nemzetiség él Párizsban. Tehát úgy konkrétan, hogy láttam-e most az utolsó utazásomon múlt héten párizsi nőt, ugye mi turisztikai gócpontokra megyünk, ahol főleg turisták vannak a világ minden pontjáról. Ráadásul ugye ezek a világ leglátogatottabb helyei, a Louvre, a Versailles, az Eiffel-torony. Nem találkozunk párizsi nővel. Ugyanis a párizsi nő az pont abban az időszakban van kint az utcán, amikor mi valamelyik múzeumban vagyunk bent. Leírása a párizsi nőnek, hogy a párizsi nő kócos, de még mindig ki tudja fésülni a haját. Párizsi nő szereti az ízeket, de soha nem hízik. Lóg rajta a ruha, de egy Dior vagy egy Chanel. Azt is úgy tudja viselni, mint tehát még a turkálóból összeszedett ruhát is úgy tudja viselni, mint egy Diort vagy egy Chanelt.
5: Tehát ez az ösztönös elegancia. Talán?
4: Igen, és ezt ugye én annak a kornak tudom be, amikor van három szerelmem, első Ferenc, negyedik Henrik, és ugye első René, ő volt az első René, első Ferenc, negyedik Henrik. 14. Lajossal egy kicsit úgy állok, hogy ő csak tisztelem, amit fölépített.
5: Ő miért nem került be a szerelem kategóriába?
4: Hát ő már egy kicsit, nem szeretett fürödni például, meg voltak ilyen kis manírjai, és az úgy nem. Nem volt annyira humánus, hogy megengedő király legyen. Tehát ott azért az egó keményen működött.
5: Mégiscsak a napkirály.
4: De a lényeg az, hogy tehát ezek az udvarok, ezek mindig úgy alakultak ki, hogy ez a piperkőség, ez a nagyon-nagyon valamiben előjárni, akár a divatban, akár bármiben a világon, és az udvartartás, illetve a nép szerintem, tudod, amikor elkezdünk celebeket majmolni. Tehát körülbelül valahogy így. Mert ugye a történelmi regényem folyamán rájöttem arra, hogy nincs új a nap alatt. Mi nem vagyunk más emberek, mint az elődjeink. Sőt, a jövő generáció se lesz más. Csak mondjuk mi ezt technológiában éljük meg, ők meg még, mit tudom én, lovasszekerekben élték meg. És mindennek az alfája és omegája a francia forradalom, amikor ugye ott az arisztokráciát az teljesen kiirtották, aki ugye nem állt át a nép oldalára, és tehát a nép lett a polgárság, a nép lett a fölemelt, és onnantól kezdve, tehát lehet, hogy ez csak gondolkodásban, De én összekapcsolom a divattal is, hogy bátrabban kezdtek el öltözni, tehát adott esetben kifigurázták, ugye a pamflet, a karikatúra, ez mint Franciaországból ered. Ez egy hosszú gondolatmenet, ami most így a fejemben van, de igen, hogy miért tud így öltözködni, mert valahol benne van ez a kifigurázás is, de azért én francia vagyok, és büszkén viselem, és azért tudja a sárgát a fűzölddel felvenni, és azért nem félsülködik, mert megteheti.
5: Most lehet, hogy így nem fog beleilleni feltétlenül a mi mozaikunkba, de most így, ha ezt így ezt átlagot említed, akkor így eszembe jutott most, meg egyébként is így Párizs kapcsán, meg ahogy így ott hagytál a noteszedben engem, az Emily Párizsban sorozat, ahol mondjuk egy átlagos lányból lett végül egy igazi párizsi nő, egy igazi kis bohém párizsi nő.
4: Ez túlzás, és annyira kirív, amikor viszek utasokat Párizsba, és akkor mindenki hozza a kis piros barett csapkáját, meg a kis kockás szoknya, és akkor valami ez a piros-fekete, vagy piros-kék, tehát hogy valami ez a piros és valamilyen kontraszt legyen. Tehát a párizsi nő nem így öltözködik, abszolút. Ugye a barettsapka az nem is párizsi, sőt nem is francia, hanem ugye ez a baszk sapkából lett maga. A franciák azok mindig jó marketinggel és jó PR-ral tudnak belőle valami óriásit csinálni, ugyanúgy a croissant se, ugye francia.
5: Tehát, hogy ezt így fölnagyítják, ezt a párizsi nő képét?
4: Igen, igen, igen. Az tény is való, hogy a párizsi nő büszke, ő hordja a nadrágot.
5: Onnan indítottam a beszélgetésünk fő témáját, hogy a világlátott nő, illetve máshogy utazik-e egy nő. Te azt mondtad erre, hogy nem biztos, hogy ez ma már annyira nem érvényes.
4: Igen, erre a kérdésre erre készültem, mert ugye én abba a korba léptem, amikor én láthatatlan lettem a társadalom számára, mint ugye a különböző munkaterületeken, illetve mint nőként is. Tehát nagyon sok helyen nem voltam még életemben. Nem is akarok, tehát én meg akarok ismerni helyeket, amiket kitalálok magam. Kicsit ilyen krasznahorka is, ha már szabad így hozzá hasonlítanom magam. Tehát, hogy azért Dél-Franciaország még mindig nem ismertem meg. Hogy szeretnék egyszer egy 20 évessel beszélgetni, hogy ő hogy éli meg a nőként utazni, és nőként egyedül adott esetben bejárni a világot. Emberek vagyunk. Tehát én ezt érzékelem, hogy nincs különbség férfi utazó, illetve női utazó között. A vécékben van a különbség. Egyiknek pizoárja van, a másiknak ülőkéje.
5: Tehát azt mondod, hogy egy bizonyos kor felett ez így elmosódik, ez a határ?
4: Én nem azt mondom, hogy bizonyos kor felett, én globálisan mondom, hogy elmosódik, tehát most már nem beszélünk női utazóról és férfi utazóról, mert én kerestem különbséget, de most már egészségügyi betétet is lehet kapni vécékben. Barátnőmmel, aki egy újságíró, és vele vitattam meg ezt a kérdést, és akkor fölhozta az arab országokat. És én azt mondtam neki, hogy más, amit a sajtó leközvetít, hogy mit tudom is, konkrétan Iránról volt szó, persze oda most nem utazunk, de nagyon sok ismerős ment Iránba még a háború kitörése előtt, és rajongásig imádták a vidéki életet Iránban, hogy a világon a legbarátságosabb és legszeretetre méltóbb emberek Iránban laknak. És akkor előjött ez az újságíró barátnőm, hogy a sajtó azt írja, hogy a reptéren kapcsolnak le embereket, és bebörtönözik, és valahogy én még soha nem jártam Iránban, ezért kénytelen vagyok mérlegre venni a két oldalt. Tehát aki boldogan ment, illetve aki ugye azt mondja, hogy tilos, mert ott mindenki abuzálja a nőket. Meg hogy nagyon sok, hogy Indiát hoztam még föl példának, ahol hogy nagyon sok a nők elleni erőszak, amit elkövetnek.
5: Engem az is érdekel, hogy te, mint mondjuk világlátott nő, te máshogy látsz-e dolgokra, mérlegeled a dolgokat, mint hogyha otthon a számítógéped előtt ülve, vagy a telefonodat pörgetve néznél rá a világra, hogy hol mi történik, és mi az, amit így elhiszel a világból. Szóval, hogy engem ez is érdekel, hogy a világlátott nő hogyan utazik, hogyan néz az emberekre, hogyan lát egyes vagy bizonyos kultúrákat, és hogyan tapasztal a világból?
4: Mindenképpen alázat kell. Tehát az, hogyha én elmegyek egy másik országba, akkor, akkor, akkor tudnom kell az ottani kultúrát, tudnom kell, hogy hol vannak a kapcsolódási pontok. Tehát én például nagyon-nagyon sokat beszélgetek helyiekkel, kézzel-lábbal, tehát a Tajvanon volt talán a legkatartikusabb utam, ahol tényleg még föliratok sincsenek, ugye a mi betűinkkel, hanem minden.
5: És ezekkel
4: a krikszkrakszokkal.
5: Hogy logisztikáztad ki akkor?
4: A számok azok a mi számaink voltak.
5: És a számok, a nagy számok és a kis számok törvénye mindent megoldott?
4: Hát majdnem, ott az embereknek a türelme az teljesen más zónában leledzik, mint a mi türelmünk. Ott például nem találtam egy szállást, és vonattal mentem A pontból B pontba, és ott megszólítottam a szintén, aki leszállt a vonatról, hogy mutogató. Tehát ilyenkor nagyon-nagyon kell tudni mutogatni, hogy ezt keresem. És akkor mondom magyarul, ezt keresem, meg mondom angolul is, hát ha tud angolul is. I am looking for this. És akkor néz, és akkor már tudja, mert krikszkrakszal van leírva. Aha, és akkor neki is meg kéne keresni, de fogalma sincs. És 4 órát ült velem ott a lány, mire kinyomoztuk, hogy hol van a szállásom. És mondom, hogy de hát ez a te időd. Nem, te vendég vagy, neked meg kell találnod a szállásodat.
5: Ez neked mit tanít, amikor ilyen fajta türelmet tapasztalsz, érzékelsz, hogy ilyen szintű odaadást...
4: Hogy amikor hozzánk jön valaki Szlovákiába, vagy ugye amíg Magyarországon éltem Magyarországon, az én ajtóm mindenki előtt nyitva áll.
5: És nőként kell-e bátorság, vagy kell-e plusz bátorság? Ugye azt mondtad, hogy te nem tapasztaltál különbséget nőként, utazóként, de úgy általánosan, hogyha akár azokat nézed, akik végül a csoportodba kerülnek, kell-e nekik, vagy a nőknek van-e szükségük több bátorságra? A nők azért mégiscsak egy bizonyos hátránnyal indultak a startvonaltól, így utazásban, világlátásban.
4: Nem hátránnyal indultak, hanem háttérbe voltak szorítva. Inkább így mondanám. A nő az mindig is egy nagyon okos, nagyon intelligens, nagyon sokrétű teremtménye a Földnek, és ők csinálták volna, hát azért a csinálták volna az azt jelenti, hogy mentek volna, feltaláltak volna, lettek volna orvosok, lettek volna nem tudom milyen szakemberek, de ugye mindig volt egy réteg, és most nem akarom kifejezetten azt mondani, hogy a férfiak, mert ugye vagy a papság, vagy ugye valamilyen
5: intézmény,
4: igen, ami a háttérbe szorította, és azt mondta, hogy a nőknek ugye a konyhában van a helye, és ugye egyetlen dolguk, hogy szüljenek. És akkor voltak mindig kimagasló egyéniségek, akik így szembe mentek ezzel az elnyomással, és azt mondták, hogy puff, azt arra vágtak, és azt mondták, hogy én már pedig föl fogom találni a nem tudom milyen molekulát. És csinálták.
5: Idegenvezetői szemmel kérdezem, hogy amikor nézed bátorság szempontjából, hogy bátrak a nők?
4: Igen. Határozottan igen. Sokkal belevalóbbak, sokkal belevágóbbak, illetve sokkal nyitottabbak a nők. Tehát a nő nem kérdés, megyünk? Persze, megyünk, de a férfi már, ő már elkezd túlbonyolítani. Miért? Merre? Minek? És biztos? Tehát a nő azért annyit nem kérdez vissza, de a férfi minden apró részletét akarja tudni.
5: Most egy olaszországi út vár majd rád. De mi az, amit tanulsz ezeken a helyszíneken?
4: Tehát én valakit mindig képviselek, amikor elutazom. Olyan szerteágazónak kell lenni a figyelemnek, hogy ott sok esetben, amikor 66 féle különböző jelzés érkezik, megmaradni nőnek. És ugye nem elengedni magam egy olyan tartással, vagy olyan, hogy megmaradjak végig annak a csodált lénynek, aki ott ugye kísérem végig a delikvenseket.
5: Mert hogy idegenvezető is vagy ilyenkor, de a női minőséged az mindig jelen kell, hogy legyen.
4: Én szeretem a nőiségemet, én szeretem azt, hogy női bőrbe bújtatott engem a teremtő. Én nem is tudom, hogy férfiként nem áll rá a mozdulataim semmi, tehát hogy biztos, hogy nem lennék jó férfi. Ezt a nőiséget szeretem, igen, és ezzel azért is, mert hogy ezzel is lehet játszani, tessék.
5: Ha, megint csak a játék visszajött. Amikor hazajössz, vagy akár a vendégeidet, ha ilyenkor figyeld, úgyhogy itt mindkét oldal érdekel, hazajössz egy-egy útról, hazahozod magaddal a párizsi nőt, magaddal, vagy egy olasz nőt, akkor ez mennyire jön veled, vagy a vendégeiddel mennyire érkezik haza?
4: Én magyarországi vendégeket kísérek ezekre az utakra, és inkább a látvány az, ami ugye rengeteg fényképet készítenek, és ezeken az utakon azt hiszem, hogy arra nincs idő, hogy át is lényegüljenek bármennyire. Én tudok természetesen morzsákat csipegetni, de azt hiszem, hogy ahhoz már túl érettek ezek a utasok, hogy ők valamilyen szinten változzanak. Viszik haza a sajtot, a különböző finom borokat, hogyha már Olaszország meg Franciaországról beszélünk természetesen. És azt hiszem, hogy a hat érzékből legalább négyet ugye át tudok közvetíteni, vagy haza tudok vitetni mindenkivel. De az érzelmi része az mindenkinek a saját befogadó képességén múlik.
5: Mi az, amit szerinted, vagy mi az, amit te szeretsz leginkább hazahozni ezekből az utazásokból?
4: Hát olívaolajat mindenképp.
5: Mert igen, pont ez érdekel, hogy tárgyi ajándék, még akkor ezek szerint ugyanúgy fontos.
4: De most egy iszonyatosan elgondolkodtattál, Maja kedves, mert hogy én itt nagy arccal mondom, hogy én az öt érzéken keresztül utaztatok, akár a könyveimben, akár a helyszíneken, és most én tényleg elgondolkodtam azon a hatodikon, az az érzelmes hatodik érzéken, hogy ezt hogy a túróba tudom hazavitetni az emberekkel, mondjuk egy Párizs hangulatot, vagy egy Côte d'Azur hangulatot, vagy akár egy milánói hangulatot.
5: De közben amúgy kimondtad, hogy ez mindenkinek a sajátja.
4: Igen, de azért tudhatnék én is része lenni, csak ugye több mint valószínű, hogy eddig azért nem nyúltam a témához, mert ugye én egy szlovákiai magyar kislány vagyok, aki jó, hogy 5 évet élt folyamatában, plusz 3 évet a Côte d'Azur-ön, meg ott ugye azért kicsit így magamba ittam az ottani hangulatot, de hogy jövök én ahhoz, hogy egy született párizsi helyett azt mondjam, hogy akkor most ettől leszel egy picit párizsi. Azon kívül, hogy kiülünk a kis útmenti teraszra, ugye a kis kávézónak a teraszára is megisszuk a kis kávénkat, meg elolvassuk az újságunkat, hogy ezek azok az igazi párizsi jegyek.
5: Most átugrok egy kicsit Olaszországba.

0: Hát könyörgöm. És akkor közben mentek a többi komment is, hogy jaj, de gyönyörű, de csodálatos, de szép, jaj, imádni, jaj, de szeretnék oda eljutni. És közben mi ott vért izzadtunk, hogy de ezt nem úgy hívják azt a helyet, mert az máshol van. És nem tudod megreformálni a közösségi médiát, mert úgy dönt az admin, hogy ő ezt nem fogja megváltoztatni. Tehát bármi onnan a világból, mert ugye most tehát nem csak a saját kis közegünk bejegyzéseit nézzük, hanem Timbuktóból egész Honoluluig mindenkiért.
1: Ugye azt a bizonyos hatodik érzéket azt nagyon sokan szeretnék manapság megélni, és lehet, hogy másodlagos, és ő elhiszi azt, hogy az a hely amúgy nagyon szép, és lehet, hogy nem is az a neve, de ő inkább mondjuk egy kávét akar inni valamelyik kis olasz kávézóba, tehát hogy nem így tudjuk megélni igazán azt a hatodik érzéket? Vagy erre mennyire van igény?
0: Nagyon nagy igény van, egyre nagyobb igény van rá, hogy kicsit át, hogy át tudja magát adni annak az érzésnek, hogy igen, ő ott ül és kávézik, vagy mit tudom én, vagy csak úgy sétál a sikátorok között, vagy vásárolgat a butikokban. Ez inkább nekem az, hogy ő egyedül szeretne. Tehát az ennek, hogy szabadidő. Mikor van már szabadidő? Ez egy óriási nagy feladat. Mindig szabadidőt adni ezeken a programokon. És nem adunk elég hangsúlyt a szabadidőknek, hogy ő egyedül ott kicsit eltévedhessen, hogy történhessen vele valami. Igen.
1: Ezt az olasz életérzést, ha most ugye Olaszországba készülsz, akkor most így kicsit átmegyek ide, ezt így hogyan magunkba szippantani?
0: Ugye Párizs nagyon nagy város. Óriási. 2,5 millió lakosa van, és akkor az felduzza 10-valahány millióra a agglomerációval együtt. A Olaszországban azért sokkal jobban látsz tipikus olasz nőt. Az a nagy kalap, ugye mély dekoltás, hatalmas nagy ékszerek, vörös rúzs, gyönyörű smink. Tehát jobban találkozni tipikusságokkal, olasz tipikusságokkal.
1: Ha egy kicsit átvesszük azt az életérzést, ahogy ők élik, akkor többet tudunk magunkkal hazahozni, nem?
0: Igen, csak attól, hogy én hazahozok egy szép látványt, egy jó érzést, attól még nem vezetik be a délutáni siestát Szlovákiában, tudod? Mert ugye pont a dinamikájuk, ami teljesen más a franciáknak is, az olaszoknak is. Az, hogy hogyan indulnak neki a napnak, hogy hogyan mennek dolgozni, mit jelent számukra a munka egész nap, hogy utána például, és ez egy óriási felfedezés volt számomra, Franciaországban én azt vallom, hogy sokkal többet dolgoznak az emberek meg a nyugati országokban, mint otthon nálunk. De úgy mennek haza, hogy a főnök nem hívhatja föl őket estek 8:30-kor, hogy hol van ez és ez a számla. Hogy teljesen más tud lenni a dinamikájuk, meg az életminőségük is, most konkrétan ugye Franciaországnak, a francia embereknek, mert letelik a munkaidejük 5-kor, 6-kor, 7-kor, teljesen mindegy, attól függ, hogy mikor kezdenek, és utána a főnök nem hívhatja őket föl telefonon, hogy hol a számla. Hétvégén se zaklathatja, szabadság alatt meg pláne nem hívhatja föl senki. Tehát a szabadság a szent és sérthetetlen. Sőt, ebből óriási probléma is lehet, hogyha valaki. Tehát nem stresszesek. Nem a munka miatt stresszes egy francia.
1: Hogyan legyünk jelen akkor a világban? Világunkban, bárhol is legyünk.
0: Ha elmegyünk nyaralni, és hogyha elutazunk valahova, akkor ott mindenképpen lazán legyünk, mert ugye az a szabadság, tehát a nevében is benne van, hogy hova mész Szabira, szabadságra, tehát szabadság legyen, és figyeljünk, minden csápunkat nyissuk ki, és figyeljük meg az embereket, figyeljük meg az életet, mert minden egyes kukásautó is óriási történeteket tud mesélni.
1: Ha már szabadság, ugye, és ez valahol kapcsolódik is ahhoz, amiről beszéltünk, hogy ugye, hogy mit hozzunk haza magunkkal, hogy ez nagyon sokan vannak szerintem, és ez lehet, hogy már neked is mondták olyanok, akikkel együtt utaztál, hogy ugye hazajönnek, és aztán utána érzik magukat fáradtnak, de nem azért, mert elfáradtak, hanem hogy nehéz utána visszatérni, és ez a szabadság érzet, amit mondjuk megélünk, ezt nem volna jó szerinted beépítenünk valahogy, hogy ne csak egy évben, nem tudom, kétszer, hét nap álljon rendelkezésünkre, amikor szabadságot élünk meg, hanem hogy az egy kicsit az életformánk része is legyen, és ha már olaszok például, ők ezt azért nagyon tudják élni.
0: Most saját szakmám ellen fogok beszélni, de

0: Az a baja magával a turizmussal, mint olyannal, hogy ugye elvisz embereket A pontból B pontba, és ott hirtelen mindent így a képébe vág, és van 3-5-7 napot, hogy mindent lássál. Ez most már ugye fejlődött annyira a világ, meg föl vagyunk rá készülve, nem okoz akkora kultúrsokkot, de tulajdonképpen valahol kultúrsok, amikor minden hirtelen akarsz. Miközben éljük a kis hétköznapi életünket, és maximum az utcajtóval találkozunk meg a munkahely monitorjával, egy összetorlódik 3-5 napba ilyen rengeteg, nem elég, hogy információ, teljesen más közeg, adott esetben még az időjárás is más, tehát totál-totál káosz, és ezt az agy, ezt képtelen földolgozni és fölfogni. Hát nem, ne csodálkozzunk, hogy elfáradunk. Amikor nekem is új desztináció van, akkor persze én is elfáradok.
1: Milyen érzés megérkezni?
0: Ha olyan helyre megyek, ahol már jártam, akkor hazajöttem. Tehát az egy ilyen megnyugtató érzés. De mivel, hogy ez mindig munka, ezért soha nem hagyhatom el magam, úgy, mint otthon, hanem tehát ez egy 100%-os figyelmet igényel meg fókuszt, hogy mindig tudjam, hogy hol vagyok a térképen.
1: Van, amikor azt érzed, hogy te is idegenvezetőként elfáradtál?
0: Persze, természetesen. Igen. Hogyha nagyon nehéz összehozni a csapatot, hogyha nagyon nehezen kötnek alkut a résztvevők, és akkor egyenként kell mindenkivel leülni, és akkor mindenkinek van élettörténete, azt végig kell hallgatni, de hát ugye a kapacitás az, ez a kis nem tudom hány köbcentiméter, amit van a nyakamon, abba úgy bele lehet fáradni. Igen, és hogyha ezt csinálod reggel 6-tól este 11-ig, és akkor rendelkezésedre áll 7 óra, ami az alvás, akkor ott nem tudsz regenerálódni. És ugye egyre idősebb ez a korosztály, aki utazik, és hogyha még délbe se kapod meg azt az 5-10-15 percet, amikor egy kávéra vagy egy gyors levesre el tud vonulni, mert igénylik a jelenlétedet, mert félnek, mert elveszve érzik magukat, akkor abba el lehet fáradni, igen.
1: Most ha az utazó csoportokat vesszük, tehát most így, aztán javíts ki, hogyha nem így van, de ugye vannak a diákok, akik utaznak idegenvezetővel, iskolából, bárhonnan. És aztán, hogy vannak azok, akik már megértek arra, hogy idegenvezetőtől tanuljanak, együtt menjenek, és hogy mi van a kettő között?
0: Kettő között van a különböző online foglalási rendszerekben mindent egyedül végrehajtó kör, vagy generáció, vagy nem tudom, minek nevezzem, akik önállóan el tudnak utazni. Tehát, hogy ők... Különben érdekes, mert van egy-két út, ahova néha bekacsint egy-két, ez a 30-asok, 40-esek is, éppen úgy hozta, vagy kapta, vagy kipróbálja, vagy kaland az élet. Nincsen ezzel semmi baj, hogyha valaki önállóan utazik, de amikor történik egy ilyen közel-keleti válság, vagy egy akármilyen olyan dolog a világban, ami váratlanul ér, akkor viszont minket hívnak utazási irodákat, hogy hogyan jussunk haza.
1: Mert közben ugye ott van az, hogy az elmúlt időszakokban, az elmúlt években, évtizedekben megtapasztalhattuk azt, hogy tényleg az utazás az határtalan, korlátlanul bárhova mehetünk, bármennyit mehetünk, és ezzel így kontra így összevetve az, hogy igen, a világ számos pontján történnek olyan dolgok, amely valakiknek óriási nagy stoppot és félszt mondanak, és hogy az emberekben így most már kialakulhatott egy félsz. Hogyan utazzunk?
0: Idegenforgalom az mindig egy nagyon-nagyon erős ipari ágazat lesz, ettől én egyáltalán nem félek, de például egyre jobban szikorodnak a beléptetési rendszerek. Például nekem naponta van telefonom, hogy itt állunk a Louvre előtt, vettünk ilyen bérletet, és hogyan ez volt a legutolsó, egy-két napja történt, és hogyan kell-e időpontot foglalnunk például. És ő individuális utas, tehát ő egyedül utazott ki, de ugye nem tudja ezeket az apróságokat, ezeket a adott esetben kellemetlen dolgokat.
1: De, hogyha utazunk, hogyan álljunk neki az utazásnak? És itt most a hatodik érzék szempontjából kérdezem.
0: Hát ha tőlem kérdezed, akkor természetesen nyitottan kell az utazáshoz állni, hisz ha mindig attól félnénk, hogy úristen, mi fog történni, úristen, ránk szakad az ég, leesik a fejemre a tégra, kitör a háború, akkor ki sem mozdulnánk otthonról. És hogyha egyre többen nyitottan nézzünk neki, és indulunk neki a világnak, akkor akkor én ennek a jó erejében hiszek abszolút.
1: Mi a legnehezebb szerinted? Elindulni, vagy megtervezni, vagy jelen lenni mindebből?
0: Hát tőlem kérdezett 20 nem tudom hány év tervezés után, tehát nekem a legnehezebb a tervezés, mert egy kicsit kiégtem benne. Most már összepakolni körülbelül 3 perc alatt összepakolok a bőröndbe. Tehát a tervezés, tehát ugye a nekiindulással sincs gond, és az ott levés az mindig egy fókusz, hogyha teljesen le tudjuk tenni az otthonról hozott nyűgött bajt, problémát, akkor az lehet egy teljesen új dimenzió, ami feltölt.
1: És mit tud a világot látott ember?
0: Egy világot látott ember annyiban tud mást, mint aki soha nem mozdult ki a kis falujából vagy a városából, hogy mindig meg kell hallgatni a másik felet is. Illetve, hogy lehet másként is csinálni egy csomó dolgot, ami mondjuk a beszűkült közegnek úgy egyértelmű, a világot látott embernek esetleg vannak más opciói is. És ez azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, főleg a mostani világunkra, amikor próbálunk más szakmájában okosabbak lenni, meg most már mindenki vélemény huszár, ugye a közösségi médiáknak köszönhetően, hogy egy-két olyan kaland idegenben, külföldön, ami esetleg megmutatja a másik oldalt, én hiszek abban, hogy meg lehet fordítani a nézeteket, illetve a különböző gondolatiságokat.
1: Vágysz a kalandra?
0: Én nagyon, nagyon, nagyon. Nagyon, mert azok is próbatételek, hogy én hogyan állok a kalandhoz. És teljesen mindegy, hogy milyen kaland. Ha higgadtan, és mindig az a cél, hogy higgadtan, barátsággal és jó érzésekkel viszonyulni a kalandokhoz. De azért mindig ott van egy kaland előtt az emberben egy ilyen kis gyomorgörcs, vagy egy ilyen, tudod, ilyen levegőbe.
1: Beszorul.
0: Beszorul, igen. Önismereti dolgok, hogy hogyan reagáljuk le, és hogyan kezeljük ezeket a kalandokat.
1: Mit vársz a következő utattól? És mindig a következő utattól mit vársz?
0: Elvárni semmit nem. Mit adok? Inkább így, mit szeretnék adni? És akkor az alapján jön majd a vissza.
1: A kapok része.
0: A kapok része, igen. Hát mindenképpen én szórakoztatni szeretnék. Tehát én nekem az a célom minden egyes útnál, hogy én csak mosolygó arcokat akarok látni az útjaimon. Következő pedig, hogy szeressék meg azt a helyszínt, ahol éppen vagyunk. Lehet, hogy nem azzal a mondatommal, hogy 1624-ben itt ez és ez történt, de lehet, hogy mondok egy Goethe idézetet, amitől bele szeretnek. Tehát, hogy találja meg azt a mondatomat, ami mindenki ezzel ér. És ez lehet több mondat is.
1: És ugye Párizzsal indítottunk, akkor zárjunk most Párizzsal szerintem. Mi az, amit te most így a hallgatóknak átadnál Párizsból? Ami a legújabb tapasztalásod volt?
0: Hát én csak az egyik nagy szerelmemet tudom idézni, 4. Henriket. Párizs megér egy misét.
1: Hát legyen így, akkor ajánlod a hallgatóinknak, hogy Párizs.
0: Természetesen, Notre-Dame-ba el kell menni, ugye felújították gyönyörűen, oda el kell menni, meg kell látogatni, be kell menni ebbe a szentélybe, mert valami gyönyörűen olyan spirituális élmény, és annyira fenkölt az egész belső tér, hogy még a legelvakultabb hitetlent is megérinti.
1: És hát keressük a helyeknek a romantikáját.
0: A helynek a szellemét. A helynek a szellemét, igen. Nem biztos, hogy minden romantikus, mert azért mindegyik helyszínnek, az én kedvenc helyszínem Párizsban a Montmartre, természetesen. Ezt nem bírom elégszer végigmászni, hogy ne találjak valami új történetet, vagy, és ott azért történtek csúnya történetek is a Montmartre-on a különböző időszakokban.
1: Hát én köszönöm szépen, hogy egy kicsit így utazhattunk veled. Megnézhettük a világnak egy szeletét veled, idegenvezetőként megnézhettük olyan szempontból, hogy egy nő hogyan látja a körülötte levő helyszíneket, úgyhogy sokszor tér oda-vissza, akinek tényleg az utazás, ahogy a bevezetőben is elmondtam, az egy életforma. És én ezt nagyon szépen köszönöm neked, Adri.
0: Én köszönöm szépen, Maja, az ismételt meghívást, hogy megint egy jót tudtunk beszélgetni. Én nagyon jól éreztem magam, és remélem, hogy a hallgatóknak is tudtam olyat mondani, ami érdekfeszítő és izgalmas.
2: Hogyan hazahozni magunkkal a hely szellemét? Városok, utak, találkozások, és talán közben egyre közelebb kerülünk önmagunkhoz is. Ma arról beszélgettünk, mit tanít az utazás a világról, önmagunkról, jelenlétről, és hogyan formálnak bennünket azok a helyek, ahol megfordulunk. A Nő arcai vendége Rajci Adrien volt. Köszönöm önöknek a figyelmet, és bárhol is járjanak a világban, legyen idejük valóban megérkezni is. A legközelebbi viszonthallásra.
3: A Nő arcai Gasparik Majával.

0: Pátria Rádió. Pelsőc, FM 89,6.
1: Pátria Rádió. A Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Gyermekszemészeti kivizsgálást ajánl a közegészségügyi hivatal a tanévkezdés előtt. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot rakéta készletei huszadára lenne szüksége. Hétfőn folytatódik a napsütéses időjárás, napközben 24-29 fok között ingadozik a hőmérséklet. Ürge Tamás vagyok, a részletekkel folytatom. A Progresszív Szlovákia ellenzéki mozgalom és a parlamenten kívüli demokraták, demokrati között tárgyalások folynak a szlovák parlamenti választásokkal kapcsolatos lehetséges együttműködésről. Erről Martin Dubéci, a parlament alelnöke és a PS parlamenti képviselője beszélt a Jojo 24 televízió Politika 24 című vasárnapi vitaműsorában. Elmondása szerint a demokraták részéről pozitív a fogadtatás. A választópolgárok az októberi összevont önkormányzati választásokon csak az állandó lakhelyük szerinti településen szavazhatnak, figyelmeztet a belügyminisztérium. Az állandó lakhelyen kívüli szavazásra jogosító választási igazolvány választói igazolvány kiváltására ezeknél a választásoknál nincs lehetőség. Választani és indulni a választásokon nem csak a szlovák állampolgároknak, hanem a Szlovákiában állandó lakhelyen rendelkező külföldieknek is jogukban áll. A szavazóhelyiségbe való belépéskor személy azonosító igazolvánnyal vagy a külföldiek részére kiállított tartózkodási okmánnyal kell igazolni magunkat. A választók polgármestert, önkormányzati képviselőket, megye elnököt, valamint a megyei önkormányzat képviselőit választják meg. Pozsony és Kassa esetében ezen felül a városrész polgármesterére és a helyi önkormányzati képviselőkre is szavaznak. A helyi önkormányzati választások szavazólapjai fehér színűek lesznek, míg a megyei önkormányzati választások esetében a választó polgár kék színű borítékot kap. Az összevont önkormányzati és megyei választásokat október 24-én szombaton tartják. A gyermekszemészeti vizsgálatát még az iskola kezdés előtt érdemes elvégeztetni, ha a szülők változást észlelnek a gyermekszemének állapotában vagy látásában. Erre a közegészségügyi hivatal hívja fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a gyerekek nem mindig tudják maguktól jelezni, ha rosszul látnak. Figyelmeztető jelek, amelyekre a szülőknek figyelniük kell. A gyermek gyakran hunyorog vagy kancsalít, amikor távolabbi tárgyakat néz. Nehezen tud egy adott pontra vagy szövegre koncentrálni. Olvasás vagy tévénézés közben szokatlanul közel hajol a tárgyakhoz, vagy oldalra dönti a fejét. Gyakori fejfájásra, szemfáradtságra panaszkodik, vagy sokat dörzsöli a szemét. A szakemberek szerint a korai felismerés kulcsfontosságú, mivel a kezeletlen látás problémák jelentősen rontják a gyermek iskolai teljesítményét és koncentrációját. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot rakéta készleteinek huszadára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakétatámadásokat a tél végéig, számolt be kijevi tárgyalásainak eredményeiről Mike Pence, korábbi amerikai alelnök, ma, aki a Szovjetunió megszűnésének és Ukrajna függetlenségének 35. évfordulós megemlékezéseire utazott Kijevbe. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök arra számít, hogy a tél közelettével az orosz rakétacsapások a civil célpontok mellett kiterjednek majd az energia infrastruktúra létesítményeire, mondta a volt amerikai alelnök. Franciaország új légvédelmi rakétákat szállít Ukrajnának, mivel az orosz támadások miatt Kijev készletei kifogyóban vannak. Erről Emmanuel Macron francia elnök számolt be tegnap. Vladimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Kijev az orosz gazdasági célpontok elleni csapásaival megnyitotta Pandora szelencéjét, és válaszul Moszkva Ukrajna legérzékenyebb gazdasági szektorait fogja támadni.
0: Időjárás.
1: Éjszaka szélcsendes idő következik, napfényes égbolttal, hajnalra 15-9 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn folytatódik a napsütéses, nyaralóknak kedvező, de nem túl meleg időjárás. A napsütést időnként gyenge felhősödés zavarhatja, csapadék nem várható. A légmozgás északi-északnyugati irányúnak és gyenge, olykor mérsékelt erősségűnek ígérkezik. Holnap napközben 24-29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódik a forgalom lassú haladás Szenc előtt Nagyszombat irányából az útkarbantartók mellett. Mintegy 10 perc a menetidő többlet. Közlekedjenek biztonságosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Kedves hallgatóink, most egy a szombati reggeliben elhangzott beszélgetést ismétlünk meg. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra. Bár a határon túli magyar közösségek jobbára a saját szerencséjük kovácsai, az anyaország által kijelölt irány, valamint azok az alapok, amelyeken a támogatás politika nyugszik, nagyban meghatározzák, hogy milyen válaszokat tud kínálni a kisebbségi magyar politikum a legfontosabb sorskérdésekre. De milyen feladatok és lehetőségek állnak a magyar kormány előtt a nemzetpolitika újjáépítése terén? A következő percekben Jeszenszky Géza történész, diplomata, az Antal kormány külügyminisztere válaszol. A nemzetpolitika egy sokszor sokak által használt kifejezés, amelyet bár gyakran hallani, nem biztos, hogy mindenki tisztában van a jelentésével, így kérem kezdjük azzal, hogy a politika szótára szerint tulajdonképpen mi is az a nemzetpolitika.
3: Hát a két háború között sokat használták ezt a kifejezést, elsősorban a határon túlra került, elcsatolt magyarokkal szembeni magyar állami politikát, kormánypolitikát jelentette. Hosszú délkor erről csönd volt, nem is használták a kifejezést. Az Antal kormány személyesen, Antal miniszterelnök hozta, hogy úgy mondjam, vissza a közbeszédbe. Ma is azt jelenti, legfeljebb hozzá lehet tenni, hogy ez egyszerre belpolitika, és külpolitika, belpolitika a ország valamennyi száját érinti, hiszen majdnem minden területnek van kapcsolata a szomszéd államokkal és az ott élő magyarokkal. És annyiban külpolitika, hogy hát ez szomszédságpolitika, és a szomszédságban élő magyar kisebbségekkel szembeni támogatást, törődést, a belük való párbeszédet jelenti.
2: Figyelembe véve az ön által elmondottakat, tehát azt, hogy a nemzetpolitika lényegében egyszerre bel- és külpolitikai kérdés, tulajdonképpen ez egy olyan ügy, aminek az egész kormányzást valamilyen módon át kellene hatnia. De ideális esetben mire kellene épülnie a jól működő nemzetpolitikának?
3: Hát én azt remélem, hogy ez át is hatja. Az Orbán kormány látszólag nagyon nagy hangsúlyt helyezett a határon túli magyarokra. Bizonyos támogatások, jelentős anyagi támogatások érkeztek, abból mennyire ment magánzsebekbe, ez egy külön téma. És emiatt az elmúlt évek alapján a Magyarországon, az anyaországban élő magyarok egy része bizonyos fenntartással, vagy akár mondhatnám, hogy ellenszenvvel követi azt a gondolatot, ami egyébként a magyar alkotmányban benne van 1982-től, hogy a magyar állam felelősséget érez, mi a fogalmazásban felelősséget vállal a határon túli magyarokért. Ez azonban szerintem erkölcsi kötelezettség, sőt, tulajdonképpen érdekünk is, hiszen a határon túli magyarok jó esetben valóban egy pozitív kapentelek a szomszéd államok és Magyarország között, előmozdítják a gazdasági kapcsolatokat, amelyek jövedelmet is jelentenek, alkalmasak arra, hogy a periférikussá vált határmenti területeket visszakapcsolják a gazdasági vérkeringésbe, amit az Európai Unió is azon belül a Schengeni rendszer, tehát a határellenőrzés szülése ez elősegíti. Úgyhogy valójában ez a nemzetpolitika, ez egy olyan terület, amely valóban az egész az összmagyar társadalmat belértve a határon túl érő, tehát egész magyar nemzetet érinti, és jó lenne, hogyha ezt teremteni meg, ezt jelenteni a sokszor emlegetett magyar egységet, az, hogy a magyarság a határok módosítása nélkül is egy kulturális és szellemi egységet kell, hogy képezzem.
2: Ezek szerint, hogyha az elmúlt évtized vagy másfél évtized nemzetpolitikájának sajátosságait vizsgáljuk, akkor arra jutunk, hogy az utóbbi évek modellje az nem teljesen volt összhangban egy ideális működésképével?
3: Igen, hát hogyha hosszan tudunk beszélni, amire azért még most sincsen alkalom, akkor ez egy külön elemzést igényelne, hogy egyáltalán mi volt jó és mi nem volt jó az Orbán kormányok elsőbben az utolsó 16 év nemzetpolitikájában. Azonban, ha csak ömörebb próbálom ezt kifejezni, akkor azt mondom, hogy a szándék az jó volt, a végrehajtás azonban nagyon sok kritikát ad, és kell is, hogy kiváltson így visszatekintve. Nem véletlen, hogy többek között a nemzetpolitikáért a határon túli magyarokhoz fűződő viszonylag felelős miniszter Tar Zoltán is egy üzenetben, amit Kolozsvároni Magyar Napok egyításán olvasott föl, az képviselő Kolla István helyettes államtitkár, tehát Tar Zoltán egyfajta bocsánatot kért Tarun Tilo magyarokért azért, hogy őket eszköznek használták föl belpolitikai célokra, különösen szavazatvásárlásra és egyfajta hát hangulatkeltésre, annak a demonstrálására, hogy az Orbán kormány az mennyire szívén viseli a határon túli magyarok sorsát.
2: A Tar Zoltán által jegyzett, ön által is említett üzenetben a bocsánatkérésen túl azt is leszögezte, hogy szakítani kell az utóbbi évtizedekre jellemző, jobbára leterhelt magyar-magyar kapcsolattal, ami az ön által vázolt eseményekből adódott. Ez megfelelő első lépés lehet ahhoz, hogy az új kormány új alapokra helyezze a nemzetpolitikát?
3: Hát föltétlenül, hogy ez az első lépése, én azt hiszem az első lépés az volt, hogy egészen friss miniszterelnökként Magyar Péter meghívta Budapestre a határon túli magyar szervezetek, pártok a vezetőit, és azt hiszem, hogy valami olyasmit mondhatott nekik, hogy igen, az elkötelezettség megvan, eddig a módszereket nem lehet folytatni, felül kell vizsgálni a pénzosztás, mondhatnánk, hogy pénzszórás gyakorlatát, a visszaéléseket, de ez nem jelenti azt, hogy a legkisebb mértékben sem, hogy a új magyar kormány számára nem lenne fontos, sőt nem lenne kiemelten fontos a határon túli magyarok ügye.
2: Ha már a felülvizsgálatot említette, akkor érdemes még egy kicsit a múltban kutatnunk vagy bolyonganunk, mielőtt tovább lépünk a jövőre, tekintve, hogy bármilyen is valaminek a minősége, az elődökre, illetve azok munkásságára előbb vagy utóbb valamilyen módon mégiscsak referencia alapként szoktak tekinteni, vagy azért, mert valaki hasonlóan jól szeretné csinálni, vagy azért, mert nem szeretne hasonló hibákat elkövetni. Ebből az alapgondolatból kiindulva, milyen tanulságokat kellene levonni az utóbbi több mint másfél évtized nemzetpolitikájából?
3: Hát lehet azt mondani, hogy én hazabeszélek, de akkor azért visszatérnék 1990-re, az Antal kormány megalakulására, amelynek egyik eleme volt, hogy megalakult a határon túli magyarok hivatala. Ennek volt egy-két évvel korábban alakult előzménye, Pozsgai Imre államminiszterként már létrehozott egy testületet, ezt terjesztette ki, és tette intézményesekké ez a hivatal. Ez 2005-ig áll fönn, azonban elsősorban 1994, tehát az Antal kormány fölváltó kormány alatt már háttérbe szorult, és ezt betetőzte a 2005-ös feloszlatása. Ezben a külügyminisztérium, majd később az Orbán kormányok alatt a miniszterelnökség feladata volt e témának a gondozása. Most az elmúlt 16 évben a fő problémát látszólag talán kiemelten a visszaélések jelentették, de én túlvennék ezen. A cél csak az lehet, és senki sem vonja kétségbe, hogy a cél a határon túl rekedt a békeszerződések értelmében elszakított területeken élő magyarok megmaradása és jogaik biztosítása annak érdekében, hogy a jövőjük is biztosítva legyen, tehát hogy a Kárpát-medence a mai Magyarországhoz nem tartozó részein is a magyar kultúra, a magyar szó fönnmaradjon következő 100 vagy akár több 100 évben. Ezt a célt sok mindennel lehet szolgálni, és az egyik módja valóban a gazdasági támogatás, a munkahelyteremtés, és ezzel függésben a népesség megtartás. Ez lesz az új kormánynak, munkájának, céljának is a fő kerete. Nem lebecsülendő, és semmiképpen sem megtagadandó volt az, hogy támogatni a határtúli magyarok kultúráját, mindenek előtt az iskolaügyet, akár már az óvodákat is, 90-es években tűnt a legfontosabbnak, már csak azért is, mert az anyaország gazdaság ereje nem tette lehetővé, hogy komoly érdemi támogatást nyújtsunk gazdasági téren. A támogatás tehát inkább kulturális téren volt, de mondjuk volt a segítő jobb néven orvosi segítségnyújtás is, különösen olyan területeken, mint Kárpátalja, ahol az orvosi ellátás katasztrofális volt. Visszatérve tehát a iskolaügyre és a magyar kultúra támogatására, ez valóban előfeltétele a magyarság megmaradásának. Ennek ugyanakkor van egy veszélye, ami azóta vált igazán láthatóvá és tapasztalhatóvá, hogy azok a fiatalok, akik a határon túlon magyar neveltet is kapnak, vagy óvoda is, a esetleg most már ugye van Erdélyben is, meg Komáromban is magyar felsőoktatás egyetem, hogy az ő céljuk sok esetben az lesz, hogy áttelepülni Magyarországra, hiszen oktatási révén is sok esetben is magyar vidéken élve, magyar családban felve a államnyelvet, mi esetünkben a szlovákat, illetve a románt vagy a szerbet nem, vagy nem kellő mértékben ismerik, tehát kevésbé tudnak beilleszkedni az adott társadalmába, a gazdaság életébe, és ennek következtében a kivándorlás, az áttelepülés a megoldás számukra, és a Európai Uniós tagság révén sokszor már is Magyarországra, hanem jobban fizető Európai Uniós tagokban kapható állásokra meg. Tehát a cél a megmaradás, ennek egy nem vár és nem kívánt következménye lehet, hogy az áttelepülés a magyar kisebbségek létszámának rámajdak is mondható fogyatkozása. Ez a fogyás nem csak számszerű, hanem arányban, hiszen 1920 után, tehát a trianoni békeszerzés után a Magyarországból szomszédállamokhoz csatolt magyarság aránya sokkal nagyobb volt, mint a mostani általában háromszorosra volt. Tehát mondjuk Szlovákiában, és a Szlovákiában részévé vált Szlovákiában nem egészen 2 millió volt a szlovák nyelvű, szlovák tudatú, magát annak nevező lakosság aránya, és mondjuk akkor oda tartozó Kárpátaljával együtt 1 millió, tehát mondjuk mai Szlovákiára alapítve kb. 800 ezer magyar volt. Tehát ebből is látható, hogy egyharmadára csökkent a szám és az arány is. Ez, amivel szembe kell nézni az új kormánynak, hiszen az Orbán kormány most a rossz helyre kézbe menő pénzek, mondjuk ide sorolnám a számtalan stadion építés és foci akadémiát, de itt ezen túlmenően a cél az volt, hogy úgy mondjuk, hogy ezek megmaradjanak magyarnak, ből nem következett az, hogy arra készítették volna elő az ott élő fiatalabb magyar nemzedéket, hogy akár a magyar állam és a nemzetközi közös segítségével megerősített vagy megvédett jogaik birtokán maradjanak a szülőföldjükön. Tehát a szülőföldön maradás és az ottani érvényesülés, az ottani politikai jogok biztosítása, sok esetben csak vívása vagy megőrzése, ez kell, hogy legyen jövőben is a magyar nemzetpolitikának a célja.
2: Több fontos felvetést is említett, amit nem árt, hogyha picit közelebbről is megvizsgálunk, és ezek egyike, hogy a mindenkori nemzetpolitika elsődleges céljának a megmaradás mellett a nyelvi és kulturális önazonosság megőrzésének kellene lennie, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a támogatás politika a továbbiakban is működjön. Az eddigi mechanizmust azonban élesen bírálja, mindezt arra alapozva, hogy a pénz jó része magánzsebekben kötött ki. De mennyire volt általános ez a jelenség, illetve milyen változtatásokkal lehetne megakadályozni azt, hogy ez a továbbiakban is így folytatódjon?
3: Én azért remélem, hogy a támogatások nagyobb része azért nem magánzsebekbe vándorolt. Ugyanakkor az is vitatható minden esetre, hogy minden intézmény, amit támogatott a magyar kormányzat, ez ennyire volt hasznos. Nézzük, mondjuk a magyar kultúrához tartozó műemlékek, templomok megóvása, és egy restaurálása, ez megint csak egy jogos feladat. Ez mondjuk látványosan, és mondhatnám, hogy eredményesen folyt. Csak egy jó példa mondjuk a Borsi kastély, a Rákóczi várnak a helyreállítása is nagyon okos módon működtetése. Azután egyesületek, magyar szervezetek, azok támogatása megint helyén való. De mondjuk a média esetében, ahogy a Magyarországon is Orbán kormány sokak szerint, én is hajlamos vagyok egyetlen ezzel, sok esetben kormányzás helyett csak kommunikált. Magyarul az agymosás, a propaganda volt a egy kiemelt cél, és ez látható volt, érzékelhető volt a határon túli magyarok esetében is. Tehát sok olyan orgánumot támogattak, amelynek nem biztos, hogy szükség volt, vagy nem biztos, hogy azt a célt szolgálta, amire hivatott volt, hanem inkább a magyarországi politikának csinált propagandát építette föl határon túl, mondjuk a Fidesznek a bázisát, ez különösen Erdélyben volt tapasztalható, ezt én személyesen is a közelmúltban is megtapasztaltam. Azután hát ugye látható, hogy napvilágra kerülnek különböző támogatási összegek és azoknak a címzetje. Olyan intézményeket is látunk, amelyek gyakorlatilag nem produkáltak semmit. Támogattak olyan programokat, számítástechnikai fejlesztéseket, amelyeknek látható módon, vagy alig látható az eredménye. Tehát ezeknek a felülvizsgálata indokolt, és ebből elérhető az, hogy eddig a határon túlra került támogatás összegszerűen nem nagyon változik, nem csökken, de sokkal jobban lesz felhasználva, sokkal egyértelműbb jó célok érdekében. És hát amikről eddig itt szó esett, látható, hogy nem elég a jó szándék, hanem szembe kell nézni a sok esetben nem várt eredménnyel. Mondjak erre egy nagyon szomorú példát. Ugye a Vajdaságban, tehát a Szerbiához tartozó egykori magyar területen két háború közötti körülbelül 400 ezer magyar él. A tinkói időszak végig is még ilyen 350 ezer a Vajdaságnak nevezett délvidéken a magyarok száma. Na most ezt részben a délszláv háború, a menekülés, de nagy mértékben azt csökkentette egész drámai mértékben, ha jól tudom, most talán 160 ezer van, hogy a magyar állampolgárság megadásával, ami önmagában véve egy rokonszenves cél, ezzel lehetővé vált, hogy az Európai Unióhoz nem tartozó Szerbiában élő, pláne ott született, nevelkedett magyarok a magyar útlevél birtokában könnyen jöjjenek át Magyarországra, hogy akár könnyen álljanak odébb és dolgozzanak valahol az Európai Unióban. A népességfogyás rendkívül felgyorsult délvidéken, és hát ez semmiképpen sem tekinthető kívánatos célnak. Ugyanakkor azért még azt hozzáteszem, hogy sem én, sem senki nem vitathatja el azt a jogát magyar határokon kívül született magyar tudatú embernek, ha úgy dönt, akkor váltson hazát, váltson országot, és jöjjön át. Ez különösen indokolt, mert mondjuk magas képzettségű emberek, tudósok esetében, hiszen Trianon előtt is volt egy állandó bevándorlás a ország középső területére, főleg Budapestre. Ha megnézzünk, vannak ilyen tehetségkérképek, ugye a különböző a magyar kultúra, a magyar tudomány nagyságai, míg Trianon előtti nagyságai, hol születtek, hát ezeknek egy jelentős része nem Budapesten, vagy nem a mai Magyarországon született, de ugyanilyen karriert, nevet Budapesten szerzett. Tehát nem szabad elítélni a Magyarországra a vándorlásnak a törekvését. Itt egy jó arányra lenne szükség, és hát különösen arra lenne szükség, hogy a magyar szülők érezzék át annak a pozitívumát, jelentőségét, hogy ők egy nagy múltú nemzethez tartoznak, nagy kultúrával, irodalommal. Ezt érdemes megőrizni, és hát ahogy azt látjuk Nyugat-Európában, Nyugat-Európában második világháború után stabilizálódott a ott élő, ott is vannak nemzeti kisebbsége, a legismertebb mondjuk Dél-Tirolban az osztrák német anyanyelvűek, Oroszország tartományában, de Belgiumban 60 ezer német van, Finnországhoz tartozó olyan szigeteken, hogy mindenki svédül beszél ma is, tehát nem egy illúzió, nem egy lehetetlen az, hogy stabilizálódjon a nemzeti kisebbség létszáma. Ehhez szükség van egy toleráns, támogató, többségi nemzet részéről egy tanúsított politikára, és hát ahol erre lehetőség van, vagy van meg alapja, akkor ha van anyaország, akkor természetesen támogassa a megmaradást. hiszen Európa valójában nem nemzetállamokból áll, hanem Nyugat-Európa is nem csak, hogy vannak nemzeti történelmi kisebbségei, hanem hát rengeteg a vigyes házasság. Tehát Európáról nyugodtan elmondhatjuk, hogy egy több nemzetiségű, több nyelvű földrész. Ebben az Európában kell, hogy maradjon meg a magyarság nem csak az anyaországban, hanem a Kárpát-medence többi részén is.
2: És a kivándorlás kapcsán van még egy szempont, amit érdemes behoznunk, mégpedig az, hogy Magyarország úgynevezett utódállamaiban a kisebbség ma sokkal rosszabbul áll a többségi nyelv elsajátításában, mint a rendszerváltás előtt, legalábbis az elemzők többsége így vélekedik a kérdésről, és úgy vélik, hogy pont ez az, ami nagyban megnehezíti, hogy az érintettek a szülőföldjükön tudjanak érvényesülni. De hogyan kellene a magyar kisebbségeknek úgymond jól integrálódnia a többségi társadalomba, hogy a folyamat vége ne egy teljes asszimiláció legyen?
3: Igen, hát én is mindig hangsúlyozom, hogy más az integráció és más az asszimiláció. De a kettő közötti válasz eléggé bizonytalan, és a tudatban sem válik el sokszor. Túl hangzik, hogy integrál a kisebbséget, de valójában sokszor emögött az asszimiláció alig titkolt célja. Hiszen, és ez nagyon keményen hangzik, de sajnos azt kell mondanom nekem, ez meggyőződésem, hogy legalábbis a két háború között, de még inkább a kommunista korszakban szomszéd államok többségi nemzetei arra törekedtek, hogy eltűnjön az ottani magyar kisebbség, vagyis hogy trianonilag igazoltá váljon. És ez a folyamat felgyorsult a rendszerváltozások után. Tehát a kérdés az, hogy lehetséges-e valóban integráció, asszimiláció nélkül. És erre a válasz csak az lehet, hogy lehetséges, meg kell próbálni, ehhez pedig sok mindenkinek a készsége is, persze a többségi nemzet hozzájárulása szükséges. Tehát szűnjen meg a diszkrimináció, szűnjön meg kísérletek, hogy korlátozzák a kisebbség, adott esetben a magyar kisebbség nyelvének használatát. Valójában arra van szükség, hogy kisebbségek által lakott, vagy több, nagy mértékben általuk is lakott területeken legyen egyfajta kétnyelvűség. Mint történész előszeretettel szoktam hivatkozni, a szlovák nemzet nagy barátja, egy skót történés, R.W. Seton-Hudson, egy Scotus Viator néven ismerte a két háború közötti magyar és szlovák társadalom is. Ő egy 29-ben Masaryk elnökhöz írt memorandumában csupa olyan dolgot javasolt, amelyre szükség volna ma is, csak távol állunk a megvalósulástól. Tehát ő javasolta például a közigazgatást kétnyelvűségét, magyar nyelvhasználatot, a kétnyelvűséget, a látványos kétnyelvűséget. Most nem akarom felsorolni, erről írásban én többször szóltam és ajánlom is még az érdeklődők figyelmébe, felértve a szlovák társadalmat, mert tanulhatnának a barátjuktól. De visszatérve tehát arra, hogy itt egy megoldást volna kívánatos, hogy igen, maradjanak, legyenek anyanyelven, magyar nyelven tanító iskolák legalábbis az egyetemig, tehát a érettségig bezárólag. Azonban ezekben az iskolákban eredményesen tanítsák a többségi nyelvet. Sok esetben ezt tapasztaltuk Szerbiában is, Romániában is, de talán Szlovákiában is, hogy nem mint egy idegen nyelvet tanítják. A nacionalisták azt mondják, hogy lehet mondjuk Romániában idegen nyelvnek nevezni a román nyelvet. Tehát nem, ez egy nyelvtanítási alapi nyelvszakos tanár is vagyok. Akkor lehet jól megtanulni egy számunkra idegen nyelvet, de azt nem úgy tanuljuk, hogy mintha is a többséghez tartoznánk. Tehát ha egy magyar anyanyelvű gyerek bekerül egy szlovák óvodába, vagy bekerül egy szlovák alapiskolába, hát ő föl fogja szedni az adott nyelvet, a szlovák nyelvet, de nem fogja tudni igazán jól beszélni azt, és akkor valószínűleg egy gyenge tanulónak fogják elkönyvelni, és ez meghatározza az élet esélyeit. Ma viszont idegen nyelvként tanulja, ahogy mindenki tanulja ma az angol nyelvet, vagy a német nyelvet, a francia, a spanyolt, akkor annak a nyelvtanát ismerni tudja, ha akkor képes lesz arra, hogy magas szinten is megértse a többségi nyelvet. És erre mondjuk az én baráti körömből is, Szlovákiában is, de különösen Erdélyben vannak olyan baráti családok, ahol a gyerekek magyar iskolába jártak, és a környezeti baráti körük is magyar volt, de azért a iskolában, tehát mint a rendszerváltás előtt volt, román vagy szlovák nyelv alapjait, nyelvi alapjait elsajátították, és azután a Lund felsőfokú tanulmányoknál fél év alatt már magas szintűvé vált, és aktív nyelvtudássá vált a szlovák vagy a román nyelvtudás. Tehát erre is kell ügyelni, hogy valóban ne egy elszigetelt, egy zárvány legyen a határon túli magyar kisebbség, hanem éljen abban a társadalomban, ahová a történelem helyezte őket. Jöjjenek hát Magyarországra is, akkor látják, hogy igazán, hogy azért ez egy nagy nyelv, egy nagy kultúra, de nagyon sok esetben éppen a kétnyelvűségük jelenthet jobb karriert, hiszen nem csak a gazdasági életben, hanem akár a közigazgatásban is nagy előny, ha valaki két nyelvet magas szinten ismer. A tudományban, különösen a humántudományokban, a Kárpát-medence vagy a úgymond a utódállamokban nagy előny, hogyha valaki két nyelven beszél. Csak nézzük a történelmet. Hát a magyar, és így tulajdonképpen a szlovák történelem is latin mellett a magyar nyelv tudása elengedhetetlen, hogy a forrásokat valaki ismerje és vizsgálni tudja. Szóval a kétnyelvűség a kívánatos, a kétnyelvűség pedig nem jelent nemzetváltást, kultúraváltást, hanem éppen, hogy azt tudja becsülni egy másik nemzet kultúráját, akinek van egy erős nemzettudata, de magas szinten megismerte a másik nemzet értékeit. Erre egy nagyon fontos példa, hogy a két háború között, tehát onnan után számos olyan szlovák, román és szerb ember volt, sok esetben írók, költők, akik jól megtanultak magyarul, és ők váltak a magyar irodalom tolmácsolóival, fordításaikkal, és így az akkori szlovák, román, szerb társadalom a magyar kultúrát megismerte, de hát nem csak a humán kultúrában a jelentőségű. Tehát a kétnyelvűség legyen a cél, ahhoz kell a vegyes lakta vidékeket, nem csak, hogy mondjuk a fejlatokban, az igazgatásban az érvényesüljön, hanem például lehessen tanulni másik nemzet nyelvét. Az említett Dél-Tirolban olasz nyelvű, a déli részen élő olasz nyelvűek kötelező az iskolában tanulni a németet, a német anyanyelvűeknek pedig az olasz. Egyébként ezt is javasolta Seaton Watson, hogy az iskolákban tanítsák ne csak a kisebbségi iskola, nem a többség nyelvét, hanem mondjuk Dél-Szlovákiában lehessen tanulni fakultatív módon a magyar nyelvet is. Ekkor válik igazán egyébúvá a két nemzetiség.
2: A jól működő kétnyelvűséghez tehát egyrészt szükség van egy toleráns többségi társadalomra, de feltehetően a helyi politikumnak is nagy szerepe van ebben, és gondolok itt most térségünkről lévén szó a szlovákiai magyar politikusokra. De tulajdonképpen nekik ezen folyamatok megvalósulásából hogyan kellene kivenni a részüket, vagy hogyan kellene ebben részt vállalniuk?
3: A politikában, ha egy magyar kisebbségi szerepet vállal, országos politikában, akkor mindenképpen elég magas szinten kell elsajátítani a többségi nyelvet, hiszen a adott országok parlamentjében csak a többségi nyelven lehet megszólalni, és különben, hogyha hatni akarunk az érveinkkel, hát akkor adott esetben szlovákul kell érvelnünk és vitáznunk a szlovák politikusokkal. Az a helyi politikában is azért célszerű, hiszen ma már Dél-Szlovákiában sem beszélhetünk egy olyan tömbmagyarságról, mondjuk 1920-as, 30-as években, vagy akár még 1920-as években is. Tehát a helyi politikában is nem csak szükség van mindkét nyelv ismeretére, hanem kívánatos az, hogy azt is jelent csak kétnyelvűség, hogy a magyar párt adott esetben egyfajta regionális párt is, hiszen Dél-Szlovákia a gazdasági helyzetét nem egyszerűen annak a hátrányát, az elmaradottságát nem csak az ott élő magyarok szenvedik meg, hanem az ott élő szlovákok is. Tehát optimális esetben én azt mondom, hogy szükség van úgymond etnikai magyar pártokra, azonban ezek pártok egyben képviseljék azt az egész területet, ahol ők élnek. Mondjuk Székelyföld esetében, ahol hogy van két abszolút magyar többségű, 70-80% magyarság, az ott területnek a gazdasági fellendülése, az az ott élő románoknak is az érdeke. Ugyanúgy Dél-Szlovákia felzárkóztatása, ez az ott élő szlovákoknak is az érdeke. Tehát olyan politikára van szükség országos szinten is, meg helyi szinten is a magyar kisebbség részéről, ami egyúttal találkozik az ott élő szlovákok érdekeivel, és azt mondhatják, hogy igen, ez a párt a mi kerületünket jól képviseli, és hát tulajdonképpen nem akarok állásfoglalni, hogy helyes vagy helytelen volt a KIT nevű magyar-szlovák párt, de a célkitűzés mindenképpen egyetértek, hogy etnikai párt nem egy elzárkózás kell, hogy jelentsen, tehát nem egy magyar zárvány, hiszen a mai világban pláne ma már olyan a népmozgás, olyan a gazdasági helyzet, hogy senki sem tud bezárkózni is a saját kis etnikai közösségébe. Ha ezt a magyar politika tudatosan vállalja, és meg is tudja szólítani a többségi nemzetet, akkor válik eredményessé, és akkor tud kellő képviseletet szerezni az országos parlamentekben.
2: Ahhoz azonban, hogy a határon túli magyarok által választott döntéshozók az adott állam törvényhozási folyamataiban is részt vállalhassanak, elengedhetetlen, hogy a választók az urnákhoz járuljanak és bizalmat szavazzanak azoknak, akik aztán érvényesíthetik az érdekeiket. A választói aktivitás terén azonban nem minden határon túli közösség áll jól, és ezen a fronton a szlovákiai magyarok sem igazán jeleskednek. Hogyan és mivel növelhető tehát a választói aktivitás?
3: Igen, hát én az elmúlt 35 évben sokszor jártam a határon túli magyarok között, találkoztam velük előadásokon, neki különböző írásainkban. Ezt mindenütt, mint egy ilyen ceterum censeo refrénként hangzott, hogy igen, az aktivitás. És itt hát nem tudom, hogy az érvek miért nem elegendőek, hiszen ha egy magyar megérti azt, hogy ha ő aktívan részt vesz a választásokon, akkor nem csak hogy arra van esélye, hogy népességi aránynak megfelelő képviselete legyen az ország parlamentjében, hanem miután ez egy általános jelenség, hogy csökken a választói aktivitás. Ez a románok között is, a szlovákok között is, szerbek között is megfigyelhető. Hogyha tudatosan a magyar kisebbség ráérezne arra, hogy ha én nagyobb aktivitást mutatok, vagyis túllépem, hát úgymond lehagyom aktivitásban a többségi nemzetet, akkor erősebb képviseletem lesz az adott parlamentben, és akkor több esélyem van az én jogos érdekeimet képviselni. Úgyhogy ez sajnos úgy tűnik, hogy általában pusztába kiáltó szó marad. Hát nem tudom, hogy itt az érvelés nem elég erőse, nem hangsúlyozzák-e kellően, mondjuk a választásokon részvevő magyar politikusok, vagy a szülőkhöz, vagy az adott helyi politikában ez jobban kellene érvelni emellett. Hiszen azért azt is látjuk, hogy Nyugat-Európában viszont a különböző kisebbségek nagyobb aktivitást mutatnak, és így érik el, hogy az érdekeiket tudják eredményesen képviselni. Feladat

0: jelöltséget vállal egy magyar, akkor jobban lehet előmozdítani az adott kisebbség érdekeit. Én azt nem tartom nagy bajnak, ha a többségi pártokban akad, és nem csak magyar, szöveg magyar szavazó, hanem magyar képviselőjelölt is, de azért lássuk be, hogy a többségi pártok a többségi lakosság érdekeit, világnézeti, politikai felfogását képviselik, és náluk csak nagyon, a legjobb esetben is csak nagyon hátul van a kisebbségi jogok képviselete. Tehát a 20. század, vagy akár a 21. század első két évtizede Európa szerte azt igazolja, hogy mégiscsak szükség van technikai pártokra. Azzal együtt, amit előbb, amiről már beszéltünk, hogy ugyanakkor ez az etnikai párt egyfajta regionális párt is legyen, tehát ne érezze úgy a ott élő többségi nemzetiségű számára egyfajta rivális, nagy Isten ellenség a magyar etni párt. Úgyhogy hát ezek is olyan dolgok, amelyeket könnyű kimondani, könnyű belátni, nehéz megvalósítani.
1: Ennek az érdekérvényesítésnek, amiről eddig beszélgettünk, közvetettebben ugyan, de az is része, hogy a magyar külpolitika kiálljon a nemzeti kisebbségek jogaiért, ami a mai szlovákiai magyar kontextusban különösen érdekes és fontos, tekintve, hogy még mindig komoly hullámverést eredményező Benes ügy árnyékában léteznek a szlovákiai magyarok, de ezen a fronton egészen pontosan mit kellene kínálnia a nemzetpolitikának?
0: Igen, hát ez is visszamegy az én 90-es években szerzett tapasztalataimra is, mondjuk történészi ismereteimre is. Föltétlenül szükséges az, hogy a magyar politika egyszerre nyújtson kezet a többségi nemzetnek, és ölelő kart a magyar kisebbségeknek, vagy másként kevésbé patetikusan fogalmazva. Egy olyan szomszédsági politika, amely valóban a közös érdekek alapján egy jó szomszédsági, mondhatnánk el, baráti viszonyt teremt a szomszédos országok között, tehát Magyarország és szomszédai között, ez előmozdíthatja is, kedvező atmoszférát teremt ahhoz, hogy a magyar kormány nemzetközi fórumokon is és a kétoldalú kapcsolatokban is lépjen föl a magyar kisebbségek érdekében. Ha jogfosztást, diszkriminációt tapasztal, akkor lépjen föl, ez kötelessége is, és ugyanakkor akkor van erre esélye, hogyha a partnerben is megvan a készség. És itt nagyon fontos az, hogy akkor volt a legjobb, mondjuk szlovákiai magyar kisebbség helyzete, amikor volt egy erős parlamenti képviselete, és a magyar kormány és a szlovák kormány politikai felfogása egymáshoz eléggé közel állt. Mondjuk Dzurinda esetében és az első Orbán kormány esetében ez talán elmondható. Tehát itt kéz a kézben jár a okos, jó, tisztességes szomszédság politika mindkét ország részéről, és a határon túli magyarok támogatása, és ehhez még valami szükséges az, hogy a magyar kormánynak legyen hitele, legyenek támogatói az európai országokban, az Európai Unióban, az Európa Tanács tagállamaiban, akkor van esélye az ott esetben a jogos panasz, magyar panaszok orvoslásának, hogyha a magyar kormány, hogy mondjam, népszerű, a tekintélye van.
1: Magyarország eddigi támogatás politikája főként szavazatszerzési célokat szolgált, így a pénzek egy része magánzsebekben kötött ki, ami azt eredményezte, hogy intézmények helyett épületek szépültek, kulturális terek helyett pedig inkább futballstadionok épültek. Véli Jeszenszky Géza történész, diplomata, az Antal kormány külügyminisztere, akivel az elmúlt percekben egyebek mellett arról beszélgettünk, hogyan kellene kinéznie ideális esetben a jól működő magyarság politikának. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben egy a szombati reggeliben elhangzott beszélgetést ismételtünk meg. Tirajcsik Dóra köszöni a megtisztelést.

0: Pátria Rádió. Losonc FM 98.
1: Kártérítést nyújt a kormány a viharkárokért. Gyermekszemészeti kivizsgálást ajánl a közegészségügyi hivatal a tanévkezdés előtt. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot rakéta készletei 20-ára lenne szüksége. Hétfőn folytatódik a napsütéses időjárás, napközben 24-29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Napzárta, Ürge Tamással.
1: Jó napot kívánok! Következik minden lényeges hír itthonról és külföldről. A kormány pénzügyi segítséget és kártérítést nyújt minden olyan szlovákiai településnek és városnak, amelyet az elmúlt időszak heves viharai és felhőszakadásai sújtottak. Robert Fico miniszterelnök a szombati sajtótájékoztatón megerősítette, hogy az illetékes szervekkel közösen folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet. Az időjárás által sújtott önkormányzatoknak hivatalos kárigényt kell benyújtaniuk, a kormány ezt követően biztosítja a károk megtérítését. Az állami költségvetésnek már szeptemberben el kellett volna készülnie a nagy nyári tervekből, azonban mostanra valószínűleg csak egy újabb halasztás marad. A koalíció még mindig nem tudott megállapodni a költségvetés pontos formájáról, és minden párt foggal körömmel védi a saját feltételeit. A TA3 hírtelevízió információi szerint már az a forgatókönyv is számításba jött, hogy a következő évben egyáltalán nem hajtanak végre további konszolidációt. Úgy tűnik, a koalíció biztosan nem fogja tudni elfogadni az állami költségvetést az eredetileg tervezett szeptemberi határidőig. Szeptemberben nem fogjuk jóvá hagyni az állami költségvetést, majd idézhetnek engem, jelentette ki Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke. Ez egy kezdeti dátumjavaslat volt, de amíg nincs megegyezés, addig szeptemberben ezt nem lehet beterjeszteni, mondta Richard Takács, a Smer SZD földművelésügyi minisztere. Ez nem meglepetés. Én is sok mindent el szeretnék intézni szeptemberben, ami végül nem sikerül. A koalíció esetében pedig ez 8-szorosan igaz, reagált Martin Tubéci, a parlament PSS alelnöke. A költségvetési tárgyalások, mint tudják, nem egyszerűek és hosszú ideig tartanak, fogalmazott Boris Szuszko, Smer SZD igazságügyi miniszter. A koalíciós partnereknek a nyár folyamán kellett volna dőlőre jutniuk az állami költségvetés szerkezetéről. Az ellenzék szerint azonban a tárgyalások teljesen eredménytelenek maradtak. A Progresszív Szlovákia ellenzéki mozgalom és a parlamenten kívüli demokraták, demokratik között tárgyalások folynak a szlovák parlamenti választásokkal kapcsolatos lehetséges együttműködésről. Erről Martin Dubéci, a parlament alelnöke és a PS parlamenti képviselője beszélt a Jojo 24 televízió Politika 24 című vasárnapi vitaműsorában. Elmondása szerint a demokraták részéről pozitív a fogadtatás. A TA3 Politike című műsor vendégei Richard Takács, Smer SZD földművelésügyi miniszter, és Alojz Hlina, az SAS parlamenti képviselői voltak. Az egyik első téma a szlovák-orosz kormányközi bizottság tevékenységének felújítása volt, miután Juraj Blanár külügyminiszter Valerij Falkó orosz tudományos és felsőoktatási miniszterrel tárgyalt. Hlina élesen bírálta az időzítést, mivel Blanár közvetlenül a Csehszlovákia 1968. augusztusi megszállásának évfordulója előtt tájékoztatott a megbeszélésről. Takács bejelentette, hogy a kormány szeptember elején külön szeretne foglalkozni a mezőgazdasággal, illetve a szárassággal. Hlina erre indulatosan reagált: mi tényleg úgy kínáljuk Szlovákiát, mint a rabszolgapiacon. Az araboknak a vizet, az amerikaiaknak az atomot, az oroszoknak a kamerákat, a biztonságot. Lina szerint a kormánynak először azokkal kellene egyeztetnie, akik a valóságban használják az öntöző rendszereket. Tekát szerint a jelenlegi állami költségvetés nem biztosít elegendő lehetőséget, ezért a kormány a magánszektorral való partnerség PPP konstrukciók lehetőségét elemzi. A választópolgárok az októberi összevont önkormányzati választásokon csak az állandó lakhelyük szerinti településen szavazhatnak, figyelmeztet a belügyminisztérium. Az állandó lakhelyen kívüli szavazásra jogosító választási igazolvány, választói igazolvány kiváltására ezeknél a választásoknál nincs lehetőség. Választani és indulni a választásokon nem csak a szlovák állampolgároknak, hanem a Szlovákiában állandó lakhellyel rendelkező külföldieknek is jogukban áll. A szavazóhelyiségbe való belépéskor személy azonosító igazolvánnyal vagy a külföldiek részére kiállított tartózkodási okmánnyal kell igazolni magunkat. A választók polgármestert, önkormányzati képviselőket, megyeelnököt, valamint a megyei önkormányzat képviselőit választják meg. Pozsony és Kassa esetében ezen felül a városrész polgármesterére és a helyi önkormányzati képviselőkre is szavaznak. A helyi önkormányzati választások szavazólapjai fehér színűek lesznek, míg a megyei önkormányzati választások esetében a választópolgár kék színű borítékot kap. Az összevont önkormányzati és megyei választásokat október 24-én szombaton tartják. A gyermekszemészeti vizsgálatát még az iskolakezdés előtt érdemes elvégeztetni, ha a szülők változást észlelnek a gyermekszemének állapotában vagy látásában. Erre a közegészségügyi hivatal hívja fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a gyerekek nem mindig tudják maguktól jelezni, ha rosszul látnak. Figyelmeztető jelek, amelyekre a szülőknek figyelniük kell. A gyermek gyakran hunyorog vagy kancsalít, amikor távolabbi tárgyakat néz. Nehezen tud egy adott pontra vagy szövegre koncentrálni. Olvasás vagy tévénézés közben szokatlanul közel hajol a tárgyakhoz, vagy oldalra dönti a fejét. Gyakori fejfájásra, szemfáradtságra panaszkodik, vagy sokat dörzsöli a szemét. A szakemberek szerint a korai felismerés kulcsfontosságú, mivel a kezeletlen látás problémák jelentősen rontják a gyermek iskolai teljesítményét és koncentrációját. Folyamatosan kapcsolják vissza a paksi atomerőmű leállított turbináit, miután a Duna vízszintjének emelkedése megfelelő feltételeket teremtett az erőmű biztonságos működéséhez. Tegnap késő este már elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése is. A további blokkok és turbinák visszakapcsolása is folyamatban van. A tervek szerint a teljes visszakapcsolás szerdára fejeződhet be, így a paksi atomerőmű ismét 2000 megawatt teljesítménnyel működhet. Ez a magyarországi villamosenergia fogyasztás több mint 35%-ának fedezésére elegendő. Franciaország új légvédelmi rakétákat szállít Ukrajnának, mivel az orosz támadások miatt Kijev készletei kifogyóban vannak. Erről Emmanuel Macron francia elnök számolt be tegnap. Vladimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Kijev az orosz gazdasági célpontok elleni csapásaival megnyitotta Pandóra szelencéjét, és válaszul Moszkva Ukrajna legérzékenyebb gazdasági szektorait fogja támadni. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot rakéta készleteinek huszadára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakétatámadásokat a tél végéig, számolt be kijevi tárgyalásainak eredményeiről Mike Pence, korábbi amerikai alelnök, ma, aki a Szovjetunió megszűnésének és Ukrajna függetlenségének 35. évfordulós megemlékezéseire utazott Kijevbe. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök arra számít, hogy a tél közelettével az orosz rakétacsapások a civil célpontok mellett kiterjednek majd az energia infrastruktúra létesítményeire, mondta a volt amerikai alelnök. Irán óvaintett más államokat az Egyesült Államok gazdasági háborújában való részvételtől és megtorlásként földrengésszerű válaszlépésekkel fenyegetőzött arra az esetre, ha csatlakoznának a szankciókhoz. Teherán kijelentette, hogy a korlátozásokban résztvevő országokat ellenségnek fogja tekinteni, és célba veszi a gazdasági érdekeltségeiket. Mohsen Rezai, az iráni legfelsőbb nemzeti biztonsági tanács titkára kijelentette, hogy az amerikai gazdasági nyomás fokozódása esetén a válaszlépésük olyan erejű lesz, mint egy földrengés. Az ukrán választások kérdése az elmúlt napokban komoly belpolitikai válságot robbantott ki, miután a júliusban menesztett népszerű védelmi miniszter nyíltan szembefordult az államfővel. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök kiemelte, hogy a háború közepette rendezett szavazás óriási biztonsági kockázattal járna és megosztaná a társadalmat. Mihajlo Fedorov, korábbi védelmi miniszter a választások követelése mellett utalt a kormányzati rendszer szintű válságra és korrupcióra is, miután Zelenszky nemrég pénzmosási vizsgálatok miatt leváltott kormányzati tisztviselőket. Bár Zelenszky hivatalos elnöki mandátuma papíron már lejárt, a hadiállapot miatt legitimációja nemzetközileg elismert. KH-12 5 üzem- és kenőanyagtartályra. A világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, ellenkezőleg bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szüksége, mondta a 14. Leó pápa a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadva a Vatikánban pénteken. Választanunk kell egy új bábeli torony megépítése között, ahol a hatalom, a hatékonyság és az ellenőrzés elhomályosítják az emberi lény arcát, vagy olyan civilizációt építhetünk, amelyben a technológia minden ember integrált fejlődését szolgálja, idézte saját enciklikájának passzusait. A pápa szerint, ha olyan társadalmat akarunk, amely bölcsességgel vezérli a mesterséges intelligenciát, és amelyben a szívek szeretetre, irgalomra és felelősségre képesek, akkor az emberiség első iskolájának a családnak kell lenni, mivel a családban sajátítjuk el, hogy a bizalom megelőzi a számítást, a nagylelkűség a versengést, a párbeszéd a megosztottságot, a szeretet a hatalmat.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 5. fordulójában most játsszák a Trencsén-Trnava mérkőzést, 19 órától lesz a Žilina-Komárna találkozó. Egy mai eredmény a 2. labdarúgó liga 5. felvonásából, Žilina B. Malzsenyice 2-1. A hazaiak a 92. percben 11-esből lőtték a győztes gólt. Holnap 17 órától játsszák az Valen Petržalka tévés meccset. A labdarúgó NB1 5. fordulójában mozzajlik a Győr-Zalaegerszeg és a Kisvárda-Debrecen összecsapás. A Ferencváros Honvéd meccset december 2-ára halasztották. Tovább erősít a Trabzonspor a Ferencváros elleni labdarúgó Európa Liga visszavágó előtt. A török klub az egyiptomi Mohamed Salah után a szabadon igazolható brazil Fabinhoval is megállapodott, így újra egy csapatban futballozhat a Liverpool 2 korábbi klasszisa. Mindössze 6 nappal a 25. születésnapját követően életét vesztette Kevin Castro. A Massama korábban az angol élvonalat is megjáró portugál labdarúgója az Estrela elleni barátságos mérkőzés 10. percében esett össze. A középpályást kórházba szállították, de az orvosok nem tudtak segíteni rajta. Az Európa-bajnok Halász Bence a 3. helyen zárta a férfi kalapácsvetők küzdelmeit a Hozsúvban zajló atlétikai gyémántliga versenyen. Alexander Zverev a világranglistán 3. német teniszező kevés esélyt lát nagy álma megvalósítására, hogy a Bayern München labdarúgó csapat stadionjában mérkőzést játszon. A 29 éves játékos úgy fogalmazott, valószínűleg még Németország első számú teniszezőjeként is nehéz lenne megtöltenie egyetlen egyes mérkőzésre a stadiont, ahol a Bayern nagy rajongójaként gyakori vendég a futballmeccseken. Nagy balesettel kezdődött a ma délutáni Forma 1-es holland nagydíj. Az első körben a holland Max Verstappen megcsúszott, elvesztette az irányítást a Red Bullja felett, eltalálta a falat, majd keresztül csúszott a pályán. piros zászlóval megszakították a versenyt, amely aztán 40 perces kényszerszünet után folytatódott. A 72 körös futamot a címvédő Lando Norris, a McLaren brit pilótája nyerte. Már ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel, 6 óra után jelentkezünk.
0: Időjárás.
1: Éjszaka szélcsendes idő következik, napfényes égbolttal, hajnalra 15-9 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn folytatódik a napsütéses, nyaralóknak kedvező, de nem túl meleg időjárás. A napsütést időnként gyenge felhősödés zavarhatja, csapadék nem várható. A légmozgás északi-északnyugati irányúnak és gyenge, olykor mérsékelt erősségűnek ígérkezik. Holnap napközben 24-29 fok között ingadozik a hőmérséklet. Ez volt a Napzárta 2026. augusztus 23-án, vasárnap Bence és Filip napján. Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor Mezőszálási Már kollégám jelentkezik. Basi S. Olivia hangmérnök nevében is köszönöm egész napi szíves figyelmüket. Ürge Tamást hallották, töltsék szeretetben békésen a nap maradék óráit. Minden jót a jövő hétre is!
3: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.